0: van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató, akinek a jelenlegi kutatási területe a kávéházi cigányzene. A mai este részben a nemrégiben megjelent könyvét fogja nekünk bemutatni, amelynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgetünk a cigányzene kialakulásáról és történetéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, Erika, hogy elvállalta a beszélgetést.
6: Én köszönöm a meghívást.
5: Mivel én is nagyon sokat foglalkozok a cigányzenével, ezért nagy örömmel forgattam a könyvét, és nagyon örültem, hogy tulajdonképpen azért vannak cigányzene kutatók, akik még mindig manapság is ezzel foglalkoznak, hogy egy picit a cigányzenét bevigyék a köztudatba, illetve ezt az, hát mondjuk úgy, hogy elfeledett, de nagy kérdés, hogy valóban elfeledett műfajról van ez szó, de erről majd később még beszélünk, hogy ezt a műfajt egy picit megszeretessék ismét a hallgatósággal, az emberekkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, mivel ez a magyar kultúra részét képezi nagyon szervesen, erről beszélnünk kell. Egy picit szeretném erről a kutatásról kérdezni, hogy hogy jött ennek az ötlete?
6: Több mint 10 éve ismertem meg közelről cigány muzsikusokat, közösen dolgoztunk egy projekten, és volt időnk leülni, beszélgetni emberileg egymással, és akkor jutott eszembe, illetve hát akkor döbbentem rá, hogy közművelődési szakember vagyok, akit érdekel a kultúra nyilvánvalóan, de ezzel a területtel nem találkoztam. Nem ismertem roma művészeket, nem ismertem kávéházi cigányzenészeket, és amikor néhány volt rajkós, idősebb embert, művészt megismertem, és együtt dolgoztunk, akkor döbbentem rá, hogy kutatni kellene ezt a témát, mert kevés publikáció van róla.
5: Nagyon kevés.
6: Akkor elkezdtem olvasni Sárosi Bálint doktornak a műveit, láttam a Csemer Gézának a Habisztit, ami nagyon megtetszett, és Szijjártó Csabának nemrég jelent meg akkor a Cigány útra ment című nagyszerű munkája, és hát elrohantam a könyvtárba még kutatni, amit csak lehetett, és nagyon megtetszett. Nem csak a muzsikusoknak az emberi hozzáállása a zenéhez, a magyar társadalomhoz, a magyar kultúrához, hanem a mögöttes értékük a magyar polgárosodásba vetett hitük, és a magyar polgárosodásért tett küzdelmük, amit tulajdonképpen

0: és hogy vegyük meg ezeket a nóta gyűjteményt, és akkor azt mondta a Kokas úr, hogy kit tisztelhetek önben? Elmondtam a nevemet, pedagógus vagyok, közművelődési szakember, és mit akar csinálni ezekkel a kottákkal? És úgy hirtelen ránéztem, és azt mondtam, hogy hát én most egy könyvet írok erről, az a címe, hogy a kávéházi cigányzene kialakulás és hatása a magyar polgári kultúrára. Ez akkor jutott ott az eszembe. Kokas László nézett egy nagyot, nyújtotta a kezét, azt mondta, hát gratulálok, ez egy nagyon szép téma. És akkor erre én kérdeztem meg, hogy és én kit tisztelhetek önben? Kokas László, művész vagyok, az Operett Színháznak az örökös tagja. Hát nagyon megdöbbentem, nem is tudtam mit mondani, nagyon jól esett a biztatása, és aztán megfenyegetett, aztán halljak magáról, Nyerges Erika. És örömmel mondhatom, hogy egy év múlva a könyvkiadás, akkor még magánkönyvkiadás volt 2015-ben, ott ült a könyvbemutatón Kokas László, elfogadta a meghívásomat, és ott tapsolt. És Vidák Zsigmond húzta akkor el a nótát.
1: Nyugodjon. A Rajkó zenekar.
0: Igen, a Rajkó zenekar prímása, mert akkor a 2015-ben egy könyvkiadással ők pályáztak, és az én könyvem nyerte el a tetszésüket, és kiadták.
1: Hát ez egy óriási megtiszteltetés.
0: Igen, igen, nagyon nagy megtiszteltetés volt. És érdekes, hogy a sajtó annyira felkapta ezt a témát, hogy könyvet írtak a kávéházi cigányzenéről, hogy egy hétig az olvasottsági listán a sajtóban a második helyen állt ez a hír.
1: Ó, ez igen.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy igenis, hogy az embereket érdekli ez a téma.
1: Tehát van érdeklődés.
0: Van.
1: Ez mindenféleképpen tapasztalható. És ez korosztályra is lebontható? Tehát hogy vannak most ezzel tulajdonképpen a fiatalok ezzel a témával? Hiszen ők azért nem ebben nőttek föl? Ez egy másik generáció.
0: Igen, hallottam történeteket így muzsikusoktól és emberektől. Nyilvánvaló, hogy a középkorosztály, illetve az idősebbek a magyar nóta iránt, az operettek iránt, ami Hungarikum mind a kettő már Magyarországon, rajongó táboruk van, és én is rendszeresen járok koncertre, színházba, és vannak fiatalok, nagyon sok fiatal gyermek, viszik őket a szülők, a nagymamák, beletanulnak ebbe, tehát hogy mondjam, a polgárosodás nem szűnt meg. A polgári attitűdben ott szerepel a cigányzene, az operett. Ott szerepelnek a slágerek, a magyar slágerek. Hallottam olyan muzsikusról, aki örömmel újságolta, a Lakatos Miklós művész úr, még a Márvány menyasszonyba beszélgettünk, hogy igenis, hogy a fiatalok bulisztak, meg volt hívva ő is egy ilyen összejövetelre, és kérték a nótákat sorban. És a fiataloknak tulajdonképpen ugyanúgy el lehet ezt adni idézőjelben, mint egy másfajta populáris zenét. Igenis, hogy a fiatalok tudnak mulatni, szeretnek mulatni, és tudnak nótákat. Tehát, hogyha ebből lenne egy rendszer, akkor ők is ugyanúgy folytatnák ennek a szeretetét, ami úgy bennük van. Be van kódolva szerintem így a magyar emberekbe ez a nóta és a cigányzene szeretete.
1: Éppen tegnap voltunk egy neves étteremben édesapámmal, mert most ünnepeltük a születésnapját.
0: Gratulálok!
1: Köszönjük szépen! És ott abban az étteremben cigányzene is szokott lenni, most éppen egy zongorista volt, és régi dalokat játszott, de voltak fiatalok is, és mindenféleképpen jó érzés volt számomra is, hogy azért járnak ilyenfajta zenés helyekre fiatalok is, akik még ha nem is ebben nőttek föl, de azért mégiscsak szeretik ezt a műfajt.
0: Igen, igen, egyszerűen szerintem a magyar lelkülethez, a magyar szellemhez hozzátartozik ez a pesti sláger, a Cerkovics Béla, ez a cigányozott kasírozottság, ahogy beszélnek a 20-as, 30-as években a pesti dalról, ez egy külön műfaj, amit a cigányzene ihletett. Tehát a Fényes Szabolcs, Cerkovics Béla, Erdélyi Mihály operettszerzőknek a betétdalai, azok táplálkoznak a nótából, és mivel cigányzenészek élő adásban adták elő a színpadon akkor a műveiket, tehát az operetteknek szerves része volt a cigányzenész alakja, legalábbis a 20-as évekig mindenféleképpen, de a 30-asban is szerintem még nem lehetett kikerülni őket, mert még mindig a szórakoztató zenének a

0: a középpontja volt a cigányzene.
1: Egy picit térjünk vissza a kutatásra. A bevezetőjében olvashatjuk, hadd idézzek itt néhány gondolatot, jó? Azt írja, nemrégen beszélgettem egy prímás barátommal. Te Jancsi, én írhatnék a kávéházi cigány zenéről? Ugyanis nem vagyok sem zenész, sem cigány, de még férfi sem. Jancsi óvatosan rám nézett, és ujjával felém bökött. De a szíved egy zenészé. Ez nekem nagyon tetszett ez a történet, hiszen ebben nagyon sok minden benne van.
0: Igen, amikor a könyvet elkezdtem írni, azért ingadoztam, hogy szabad-e nekem ilyet csinálni, hiszen kívülálló vagyok. Azzal nyugtattam magam, hogy a többségi társadalom tagjaként, magyar emberként, a közönség részeként jogom van hozzá, hiszen én tapsolok a művészeknek, akik a színpadon vannak, de azért egy-két barátomat természetesen megkérdeztem, és a Csándor Jancsi prímás nagyon jó barátom, ő egyszer annyira megérintett a muzsikálásával, hogy ő is ihlett ezt a könyvet, de megemlíthetném még a Rátonyi Pál művész urat, és még másokat is, de őket hallottam muzsikálni a régi Sipos vendéglőben, ahol egy ebédet fogyasztottam el, és úgy muzsikáltak, mintha a Carnegie Hallba lettünk volna. Mint hogyha egy hatalmas koncerten lettünk volna. És akkor ez egy nagyon szép példa volt arra, hogy igenis a cigányzenész, a kávéházi cigányzenész, a kávéházban, az étteremben is igazi művész. És jól esett, hogy a Jancsi biztatott, és ez tette rá a pontot az íre, hogy igenis írja meg ezt a könyvet, mert érdemes, mert támogatják és tetszik neki.
1: Tehát voltak segítők, illetve támogatók, akik bíztatták mindenféleképpen, hogy ezzel
0: lelkileg
1: foglalkozni kell.
0: Lelkileg igen. Én a kutatást természetesen egyedül végeztem.
1: Igen, ezért.
0: Igen, a családom segített benne, a gépelésben, az összeállításban, de hát ugye én készültem fel ebből, és aztán megírtuk. Végül is egy év alatt sikerült megírni, egy év kutatás és egy év megírás. Hát másfél év egy könyv általában, hogyha az ember benne van a lendületben.
1: Én azt tapasztaltam, én is foglalkoztam már régebben, meg jelenleg is a cigányzene történetével, a Rajkó módszerrel, a Rajkóval sokat, és én azt tapasztaltam, hogy nagyon kevés forrásanyag van. Nagyon kevés a kutató, aki egyáltalán hajlandó volt ezt a témát megpendíteni.
0: Igen, én is ugyanezzel szembesültem. Kevés volt a forrás, tehát a kutatást a sajtóorgánumokra terjesztettem ki, és igazából minden forrást megjelöltem, akiknek felhasználtam, de Halper Lászlót megemlíteném például, akinek az ősei generációs muzsikus családból származik. Ő írt szintén magánkiadást, más emberek is, szerkesztők, újságírók is írtak a családjukról, családtörténetet. Tehát ezek is inspiráltak, hogy igenis, ha van téma, hozzá kell nyúlni. De a legfőbb cél az volt, hogy az ismeretterjesztés, hogy a magyar társadalom, illetve a cigány zenész társadalom megtudja azt, hogy milyen csodálatos gyökerekkel rendelkezik, hogy értékeljük a cigány zenészek hazáért tett áldozatos munkáját, hiszen 500 éve itt vannak velünk a Kárpát-medencében, és elősegítették igenis a magyar polgári kultúra fejlődését. És ez szerintem nagyon fontos, hogy eljusson az emberekhez, és másképp lássák, egy kicsit értékeljék. És amikor a 2015-ös magánkiadás megjelent, igazán a mottója az volt, hogy megköszönjem a cigányzenészeknek a hazáért tett szolgálataikat. Én ebből írtam a diplomámat a hazafiságra nevelés környezetismeret órán, tanító vagyok, tanító is, és ez a téma mindig érdekelt, a legjobb értelemben, tehát pozitív értelemben hazafiság. Nem nemzeti és nem szélső jobboldali vagy pejoratív értelemben, hanem igen is, ahol lakunk, ismerjük meg a múltját. A lakóhelyünknek, a városunknak, az országunknak tényként vannak olyan kulturális fantasztikumok, amelyeket nem szabad elfelejteni, amiből a magyar ember építkezik, és ilyen a magyar cigányság, a romungrok társadalma, akik most lehet, hogy nagyon picit úgy tűnik, hogy hát ezen vitatkozhatunk, hogy picit vagy nem mondjuk azt, hogy nem igenis, hogy kell, hogy legyenek. Lehet, hogy háttérbe szorult a gazdasági vagy egyéb okok miatt, sajnos, ami a világban dúl, ez ellen nem tudunk védekezni egyszerű emberekként, de ha egy egyszerű ember szerintem leteszi azt, ami tőle telik, mondjuk a kultúrában ezért a szegmensért én ennyit tudtam tenni, akkor nem lesz elfelejtve. Tehát én úgy gondolom, hogy minden ember a tehetségéből a másik hasznára lehessen, ez nagyon fontos, és hálásnak kell lenni egymásért.
1: Beszéljünk egy picit a könyv tartalmáról. Amikor én ezt olvasgattam, akkor úgy tűnt nekem még az első kiadásból, a 2015-ös magánkiadásból, mert nekem még ez volt meg, a Rajkó zenekar vezetőjétől, Gerendás Istvántól kaptam. És két részre bontható tulajdonképpen a könyv két nagy fejezetre. Az első a muzsikus cigányok és a cigány muzsika a középkortól 1900-ig. A második fejezet pedig a kávéházi cigányzene története 1900-tól 1941-ig. Hadd olvassak föl néhány alcímet itt az első fejezetből, amiről most egy picit beszélgethetnénk is. A kezdetektől az asztali zenéig, Bihar János, a magyar Rossini, az első cigánybandák és turnék, szabadságharc muzsikusai, hangzásvilág és pártfogók, művészek, művészetpártolók és kalandjaik, valamint Dankó Pista, a cigány Petőfi. Nagyon érdekelne, hogy miért pont 1900-ig tart az első fejezet.
0: Köszönöm a kérdést, nagyon jó. Ez a polgárosodás szintjei miatt is van, tehát hogyha a magyar kultúra fejlődését nézzük, az egy fordulópont volt, az 1896-os millennium, illetve a századforduló, másrészt pedig a cigányzene is, mivel együtt fejlődött a magyar kultúrával, elérte a csúcspontját, és a szórakoztató zenének vált az egyedüli képviselőjévé. Ezt az utat járta be a középkortól 1900-ig.
1: Akkor menjünk vissza egy picit a kezdetekhez. Mik voltak az első források, amik említik tulajdonképpen a cigányzenészek megjelenését?
0: Az első források Zsigmond királyhoz vezethetők, akik letelepedési engedélyt adott a király két vajdának. Akkor letelepedtek nagy számban olyan népcsoportok, akik muzsikáltak már a török időkben is. Már a törököknek is muzsikáltak fizetségért. Rabként árulták őket, adták, vették. Illetve Beatrix királynő Csepeli szigetén már lanton játszó muzsikusokat találunk. Ezt a szorványosan más fejedelmi udvarokban is megtaláljuk őket. Tehát ez már a 1400-1500-as évek, amikor jegyezték már őket. Kolostorokban is muzsikáltak fizetségért, sőt voltak szabad cigányzenészek is, akik adót fizettek a bérükből a muzsikálásért cserébe. Tehát adófizető állampolgárok voltak. Nagyon sok patronusuk volt. Turzó György Alispánt említeném, aki annyira megszánta a rossz körülmények között élő nomád cigányokat, hogy segíteni szeretett volna rajtuk, és legnagyobb számban Magyarországon telepedtek le. A zenészek kiugróan teljesítettek, megkedvelték őket a magyar arisztokrácia berkein belül, a főurak. Egymásnak például Nádasdi Tamást mondhatnánk, Barcsai Tamást. Leveleket írogattak egymásnak ezek a főurak, hogy kértek egymástól hegedősöket, vagy cimbalmosokat. Aranyforintokért adták, vették a zenészeket, akik szívesen mentek muzsikálni, sőt, olyan leírásunk is van ebből az időből, most már ugye ez a hódoltság, hogy a cigány muzsikusok kibejárnak a basáknál és a bégeknél, és hogyha nincs kedvük egyik helyen muzsikálni, akkor kapnak menlevelet, és átmennek máshová. Tehát egy külön privilégiumot, szabadságot élveztek a tehetséges muzsikusok, és a szolgáltatást végezték, fizetségét, és nagyon megbecsülték őket.
1: Ezek a romugró cigányok, ugye?
0: Igen,
1: ha jól sejtem,
0: így van, tehát így van, pontosan.
1: Honnan származnak tulajdonképpen a cigányok most a legfrissebb kutatások szerint?
0: Az indiai származást említik leginkább, hogy egy lázadás miatt menekülniük kellett, de igazából hát ez az ős cigányság.
1: Igen.
0: Ezt nem felejtették el a romungró cigányok sem, de ők, már hogyha azt nézzük, 1426-ban letelepedtek. És jött még egy hullám, akik szintén letelepedtek. Tehát 1436-ig nagyon sokan letelepedtek Magyarországon, és a lakatosság, illetve a muzsikálás tudománya látszódott meg rajtuk, illetve azt, hogy be akarnak illeszkedni a társadalomba. Ezt az arisztokrácia és az uralkodó osztály elősegítette, és ők nem akarták elhagyni Magyarországot. Magyar cigányokká, vagyis romungrókká váltak, és ezt nem szégyelték. Generációkról generációkra örökítették ezt a felfogást, ezt a lelkiséget is, hogy ők magyar cigányok, ide tartoznak, ez a hazájuk, cigányok ugyan, de magyar cigányok. És a muzsikálást és a lakatosságot részesítették elényben. Persze voltak más területeken is munkálkodó romák, de most ha a romungrókat nézzük, akkor ők náluk a, ugye az újpesti cigányságnál a legjobban feltűnő, a szegkovácsok és a muzsikus cigányok, akik igazán itt letelepedtek, és ők és a muzsikusok legtöbb számban generációra generációra örökítették tehát ezt a tehetséget, és egyre ismertebbek lettek, és akkor elérkezünk a 17. századhoz, amikor már nagyon nagy nevek kerülnek bele a kódexekbe. Még annyit hozzátennék, hogy az erdélyi főúri zenébe, a reneszánsz zenébe, a kájoni kódexbe bekerült két cigánydallam, amit cigányok muzsikáltak, és eredeti cigány nyelv. Tehát ez egy érdekesség, hogy romungrók voltak, muzsikáltak az erdélyi fejedelemség területén, és annyira sikeresen működtek, hogy a kájoni kódexnek két lapja róluk szól. Ez fantasztikusnak tartom.
1: A romungró cigányoknak azért a jellegzetességük, hogy valójában a nyelvüket elfelejtették a mai nap.
0: Ezt szokták mondani.
1: De akkor ezek szerint, tehát abban az időben...
0: Nem, igazából a kárpáti cigány nyelvet beszélték a romungrók, valaki most is beszéli. Nemrég olvastam egy cikkben, hogy egy kutató, aki ezeket a gyökereket kutatta, hogy mit beszélnek a romungró cigányok, egy balassa gyarmati prímástól tanulta meg a kárpáti cigány nyelvet. És ez 10 vagy 20 éve volt. Vagyis igenis, hogy beszélik. Na most ez család válogatja, hogy adják át egymásnak, hogy ezt mennyire fontosnak tartják, de minden esetre a muzsikusok, akik Magyarországon elismertek, ezt vallják, és ezt tőlük tudom, hogy a kárpáti cigány nyelvet.
1: Igen, igen, így van, így van. Az első cigánybandák megjelenése mikorra tehető?
0: Cinka Panna volt az, ugye, az első. Cigány zenekari prímás nőként, és fantasztikus az a történet, hogy egy jobbágylányt a földes úr tanítatott Rozsnyón, és híres neves művészekkel, és hogy mekkora tehetség ütközött itt ki, akkor már megalakult a cigány zenekari ősfelállás a Cinka Pannával, az ő édesapja, így van, a zenekari felállás, a prímhegedű, a kontrás, a nagybőgés és a cimbalmos, ez a négy. Az ő édesapja Cinka Ferenc és nagybátyja Cinka Sándor elkísérte Rodostólba második Rákóczi Ferencet. És állítólag ők szerezték a Kossuth nótát, nem Cinka Panna és nem Bihari. Na most erről több tanulmány is létezik. Volli István, aki nagyon-nagyon sokat kutatott, az ő nevét megemlíteném. Érdemes a cikkeit olvasni és kutatni az Arkánum adatbázisban. Ő erre állt rá. Ezt Csömer Géza is megemlítette, Volli István nevét, és igenis, tehát Cinka Ferencet tekintik igazán a Kossuth nóta szerzőjének, de menjünk tovább. Barna Mihály volt már egy nagyon, nagyon híres jegyzett udvari zenész, és utána Bihari János, aki a géniusz, a magyar Orpheus.
1: Itt magyar Rossini. 18.-19. század.
0: A 18. század végénél vagyunk. Igen. Még megemlítem, ha bandákról kérdezett, a galántai cigányzenészeket. Hát az egy fantasztikus történet, rengeteg anekdotával, mert Gvadányi József karolta föl őket, amikor nyugdíjba vonult, ő 20-10 generális költő volt, és 10 éven keresztül impresztáriója volt a 18. században a galántai cigányzenészeknek. Neveket, csak keresztneveket említhetünk: Putyú, Sugár, Hiripi, Mikola.
1: Mihók Prímás.
0: Igen, igen, tehát keresztnevek. De akkor is olyan mértékben, olyan szinten tudtak muzsikálni, hogy udvarokba hívták őket, fejedelmi udvarokba, arisztokrácia ünnepségeire, és ez a Gvadányi József kapott szobrot is, és tényleg elismerést a szülőföldjén Zemplénben, meg is írta ezeket a történeteket versekben. Megtudjuk a pöstjéni förödést, amikor a fürdővendégeknek a cigányzenészek bementek a medencébe, és ott muzsikáltak, vagy a fa tetejére kellett felülniük. Volt olyan, hogy egy szánkázásnak leírása, amikor nagy hóba szánkon kellett menet közben muzsikálniuk. De ilyen később is volt természetesen, de a galántaiakat mindenféleképpen megemlíthetjük, és Bihari után alakultak a bandák a verbunkos berobb. Ugye a verbunkos először táncként robbant be.
1: Tulajdonképpen a verbung.
0: A katonatoborzás. Így van. De most olyan mértékben tökére nemesítette Bihari a verbunkos muzsikát, beletett saját elemeket is, és népdalokat verbunkos stílusban adott elő, hogy kialakult ez a sajátos műfaj, ami később a magyar nóta lett. Verbunkos csárdás. Na most ez a tánczene elkezdett terjedni a népkörében és a polgár és a fejedelmi udvarok körében is. Olyan mértékben, hogy a német tisztek közül, német katonák közül, 42-t agyonütött az osztrák vezetés, mert megbolondultak ettől a muzsikától. Ez szomorú tény, de emberi de tragikum, de az, hogy az osztrák katonák közül a katonazenekar nem tudta őket felhevíteni, de amikor Bihari elkezdett muzsikálni a verbunkost az ő előadásában, 42 ember át akart állni magyarnak. És itt már jön a romungroknak az iszonyatos hatása a magyar lelkületre. Magyaroknak érezték magukat, és ezt az iszonyatos magyar nemesi forró vérű érzést beleültették a magyarba. Hát az benne volt a magyarba, csak ki kellett hozni belőle, így egymásra talált a két tábor, és elszabadult a pokol idézőjelben, vagyis mindenki táncolt, és nagyon-nagyon gyorsan terjedt el, alakultak bandák, például Pozsonyban, Komáromban, Győrben, Debrecenben. Ezek voltak azok a városok, ahol nagyon nagy hírű bandák létesültek, de ők még maradtak ott. Tehát nem vándoroltak. Bihari már följött Pestre, Biharit már hívták Balatonfüredre. Állítólag ott a Bakonyba Sobri Jóska kiugrott a Bakony sűrű erdejéből, és gyorsan odasúgott neki egy-két dallamot, hogy mit variáljon még a hegedűjén. Tehát a nép ilyeneket talált ki, hogy ez a boszorkányos tudás betyároktól származott, magától az ördögtől származott, ez már Cinkapannánál is jöttek ezek a dolgok. Nem, ez az emberi tehetségből származott, és hogyha megnézzük, hogy 1436 és 1800 között, amikor a csúcsra jutott Bihari, hány év telt el, megtörtént a romungrók generációinak az a több száz év már, hogy kitermelte ezt a zenei tudást. Teljes asszimiláció.
1: Hát valami olyan tehetséggel rendelkezett tulajdonképpen Bihari, ami mindenkit megfogott, és akkor ezért is hívjuk őt a cigány Orfeusznak, és valójában ez, tehát nem véletlenül az, hogy ő a 19. század egyik legkiemelkedőbb alakja, én azt gondolom.
0: Igen, igen.
1: És igen?
0: Csak annyit tennék hozzá, hogy 1822-ben, amikor a király egy hatalmas külföldi delegációt fogadott Magyarországon, bemutatták a dudáló magyar parasztot, aki felvonult, a száguldó magyar ménest, és harmadikként, fő attrakcióként Bihari Jánost, a cigányhegedűst. És ez a magyar valóságnak a mintaképe lett, és most eltelt ugye 200 év szinte, és még mindig ugyanez van. Az ország imázs 1822-ben kezdődött, mondhatjuk így, de így van, igaz.
1: Tehát most is tulajdonképpen, hogyha ha külföldit megkérdezzük, hogy akkor mondjon valamit Magyarországról, akkor nyilván a gulyáslevest mondja, a cigány zenét, remélhetőleg még mindig ezt mondja legalábbis.
0: Ezt mondja, mert én a saját fülemmel hallottam nemrég.
1: Tehát még mindig benne van akkor a külföldnek a világképében.
0: És a déli bábos hortobágy, igen, a ez a harmadik.
1: Így van.
0: A 100 éves étteremben Sárközi Lajos művész úr muzsikál, de akárki is muzsikál. Elmentem ott este, interjút is csináltam a művész úrral, és meg is nyertük az európai dokumentumfilm pályázatot vele, a fődíjat elhoztuk amatőr kategóriában. Ő mondta ki azt, hogy magyar vagyok, magyar cigány vagyok, magyarul beszélek, magyarul érzek, magyarul álmodok, magyarul szeretek. Fantasztikus interjút adott, és hát ez így le is lett mérve, hogy fődíjat kaptunk. Tehát becsukódik az ajtó, belül világos van, és kiszűrődik a cigányzene. És mennek, ahogy mennek el külföldiek, és csak azt hallom sóhajtozva, hogy Hungarian Gypsy Music, Hungarian Gypsy Music, és jajgatnak, és összeteszik a kezüket. Kuriózum a mai napig is. A magyarsághoz ez szervesen hozzátartozik.
1: Egy picit folytassuk a 19. századnál. Ott tartunk most a forradalom időszakában. Mit jelentett a 48-as, 49-es forradalomban a
0: ez egy nagyon
1: zenészeknek a jelenléte?
0: Fantasztikus történet. Sírnivaló, iszonyatos szívfájdító történet. Ahogy a forradalom kitört, nem hívták a cigányzenészeket hadba, egy az egybe, hanem Salamon János Kolozsvárról. Ő volt az első prímás és zenekar vezető, aki nyilatkozatot tett a sajtóban, és azt írta, hogy kitört a forradalom, és mi oda tartozunk a magyarok mellé, önként megyünk harcolni a harctérre. Amikor ezt elolvasták a zenésztársai, tömegesen vonultak hadba a cigányzenészek, prímások a zenéjükkel, muzsikájukkal, a zenésztársaikkal együtt, és kőkeményen részt vettek a csatákban. Kálozdi Jancsi, Sági Balog Jancsi, Pityó József, és hát a Sárközi Ferenc, Kossuthnak a hadnagya, aki olyan kitűnően részt vett a csatákban, hogy hadnagyját tette meg, az összes cigányzenekarok karmesterévé tette meg Kossuth. Bemapónál maradt Salamon János, és itt van egy érdekes anekdota. Salamon Jánosékra piros nadrágot és hófehér süveget adtak, díszegyenruhát, mert ők a háttérből biztatták a magyar csapatokat, a magyar katonákat a harcra. És lőtt rájuk az ellenség. Másnap oda mentek be tábornokhoz. Tábornok úr, kérem, vegye le rólunk ezt a szép ruhát, mert az ellenség igencsak ránk lövet, mert azt hiszik, hogy generálisok vagyunk. Másnapra már barna, kék, gyalogos egyenruhát kaptak, és persze végigcsinálták a szabadságharcot, rengeteg vitézségi érmet, kitüntetést kaptak, van, aki elesett, például Rácz kis dobost írják az írások, hogy dobolás közben a csata közben elesett, de volt Nagy Bőgős is, aki elesett. Vannak névtelen hősök, akik elestek, és az a szívfájdító történet, amikor úgy találták meg a harctéren az elesett cigányzenészt, hogy fogta a hegedűjét a kezébe, vagy a klarinétját, vagy a kürtjét, hiszen fuvosokat is be kellett tenni a tábori zenekarokba, átölelve találták meg a testét. Tehát folyt a magyar vér, folyt mindenkinek a vér, ez egy nemzetközi szabadságharc volt. Lengyelektől, horvátokon át, a cigányokig, kisebbségek, de egy haza, egy nagy Magyarország, egy szív, egy lelkület, válogatás nélkül, egy szó nélkül mentek a csatába, és mindent megtettek a magyar szabadságért. Én ezért szeretem március 15-ét, mert sokszínű, a piros-fehér szöld kokárda mögött ott van az a sokszínűség, amit szerintem minden magyar polgárnak illene tudnia.
2: Mai vendégem Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató volt, akinek a jelenlegi kutatási területe a kávéházi cigányzene. Beszélgetésünk első részében a nemrégiben megjelent könyvét mutatta be nekünk, melynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgettünk a cigányzene kialakulásáról és történetéről. Tartsanak velünk jövő héten is. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezer sebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kérte munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócs-Megyeren, Szigetmanostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 9-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató. Mai este részben a nemrégiben megjelent könyvét fogja nekünk bemutatni, amelynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgetünk a cigányzene kialakulásáról és történetéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Menjünk tovább egy picit a 19. században, lassan közeledünk itt a századfordulóhoz. Én azt gondolom, hogy az is egy nagyon jelentős időszak volt a cigányzene történetében. Akkor alakult át például ugyebár a verbunkos, tehát a katonatoborzás, ami akkor már megszűnt.
6: Igen, igen.
5: Akkor alakult át, és akkor jelent meg például a palotás.
6: Igen, a 48-as bukás után van, aki bújdosni kényszerült, van, aki elkísért a Kossuthot, de visszajöttek. Tehát sok cigányzenész külföldre ment, de visszavágyott, hazajött. Sokat felmentettek. Van, aki egy-két év börtönt kapott, de sokakat felmentettek, hiszen a muzsikájuk kellett valahogy úgy sikerült megúszniuk ezt a szabadságharc utáni megtorlást. Titokban muzsikáltak dalidókon. Tehát a magyar emberek titokban összejöttek házaknál, és akkor cigányzenészt kértek, hogy ezeket a Kossuth-nótákat, a szabadságharcos dalokat elhúzzák nekik. Ekkor születtek a magyar nóták, A magyar nóták a sírva vigadásnak tükörképei, hiszen az elvesztett szabadságharc hívta őket életre. Nagyon sok ember, magyar ember szerezte a magyar nótát, tehát a cigányzenének az a szexepéje, hogy magyar emberek írták többségében, persze írtak cigányzenészek is, és cigányzenekarok dolgozták föl, és formálták át a maguk képmására. Szendrei Júlia is írt, Gróf Andrássy Gyulárné is írt nótát, tehát elindult a nóta csinálás tudománya. Slágergyártás volt akkoriban ez szinte. Ügyvédek, orvosok, papok, érsekek csárdásokat írtak, dalokat írtak, és hát ezeket játszották a cigányzenekarok. Más műfajok is bejöttek, már a keringő is, illetve táncestélyeken olyan táncok, amelyeket meg kellett tanulni a cigányzenészeknek. Ők hallás után meg is tanulták. Voltak, akik már művelték magukat kottaírásból. Voltak patronusok, akik önkéntesként, fizetség nélkül tanították a cigányzenészeket, vagy cigány karmesterek lettek, betanítás történt, de ők önként vállalták. Ezek magyar polgárok voltak, hogy még jobban a cigányzene még jobb eredményeket érjen el. Itt említeném meg Erkel Ferenc fiait, Egressy Bénit, akik zenekarokat alakítottak, és nem hagyhatjuk ki azokat az embereket, akik

0: Magyarországot teljesen pozitívan látta Nyugat-Európa. És ezt a cigányzenének is köszönhetjük.
1: Tulajdonképpen ezzel már lassan Dankó Pista felé közeledünk, hiszen a magyar nóta egyik kiemelkedő alakja. Hadd idézzek egy verset, méghozzá Somogyi Gyula a Cigányokhoz című verséből. Befoglallak híven dalba, s imádságba. Húztok érte gyakran egy-két magyar nótát, hiszen csak ti vagytok, kik hűn megértitek, és meg is osztjátok lelkem kedvét, búját. Ide jó cigányim, szívem közepére. Minden igaz magyar oda fog fogadni, mert a magyar nóta, a bú és a cigány hűtestvérként együtt fognak élni, halni. És itt kanyarodunk át lassan az 1900-as évek utáni időszakhoz a kávéházi cigányzene történetében, amely tulajdonképpen a kezemben tartott könyvnek a második nagy fejezete. Itt hadd idézzem Ady Endrét. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen. Akit kerget, hajszol, sóvárbeteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot.
0: Igen, hát itt Ady már egy modernebb gondolkodásra foglalja össze azt a cigány zene iránti életérzést a magyar polgár lelkület számára, amit az előző, még a romantika időszakában, századfordulón egy rajongó beállítottsággal írt meg a költő. Mind a kettőnek egy a lényege, hogy a magyar ember cigányzene nélkül nem tud meglenni. Nincs vigasztalója, más, mint a cigányzenész. Bújában, bajában, a vesztett háborúiban, az élete sorsfordulójában, mindenütt ott kell, hogy legyen a cigányzenész. Dankó Pista volt az a cigány származású, zseniális zeneszerző, aki Cigány Petőfinek nevezette Gárdonyi Géza, aki olyan mély hatást tett irodalmárokra, írókra, művészekre a műveivel, az egész magyar társadalomra, sőt a külföldiekre is, hiszen az egyik slágere Amerikában is a slágerlisták élére került. Egy olyan új dolgot csinált, nem csak népies műdalokat írt, hanem valódi slágereket, slágergyárosnak nevezhetnénk. Az Egy cica, két cica, Fekete szárú cseresznye, Most van a nap lemenőben, Eltörött a hegedűm, ezeket felhasználták színdarabokhoz, filmekhez, feldolgozták. Az ő emberi magatartása nyűgözött le írókat, Tömörkény Istvánt, Pósa Lajost, Gárdonyi Gézát, és még sorolhatnánk, látjuk, hogy Ady Endrét is. Ő egy felülmúlhatatlan, hatalmas láng elme volt, aki cigány származása mellett zeneszerző, szövegíró és egy hatalmas világhírű művész lett. És ebből nem csak a magyar társadalom merített az ő munkásságából, hanem a cigányzenész társadalom is.
1: Mondhatjuk, hogy ez az időszak volt a cigányzene egyik aranykora?
0: Igen, mondhatjuk, az első aranykor 1900-ig tartott. Igen, mondhatjuk, ő zárta le Dankó Pista. Ő volt a csúcsa annak a fokozatos zenei fejlődésnek, amit a romungró muzsikus cigányok produkáltak az évszázadok alatt. Tehát eljutottunk a lantos cigányzenésztől egy zeneszerzőig, egy szövegíróig, egy előadó művészig, egy producerig, és ezt mind Dankó Pistában együtt megvolt.
1: Ezután jöttek olyan híres cigány prémások, mint idősebb Rácz Laci, 36. Rácz Laci, Magyar Imre, tehát igen. Ez már a 20. század első fele.
0: 1910-ben még mindig a csúcson volt minden, hiszen akkor megszületett a Vén cigány című nóta, népies műdal, amit Kondor Ernő írt, egy magyar ember. És ez az amerikai műdalok versenyén 50 dalból az első helyezett lett.

0: és 5000 dolláros földdíjat kapott, és 5000 példányszámú lemezeladása volt. Na most, ha belegondolunk, hogy az egész világban, az egész világon, az első helyen a vén cigány, vagy hallgató nótával, egy szomorú, fájdalmas nótával Magyarország első lett. Hát erre nem is tudom, mit mondjak. Ez a csúcs. Tehát egy cigány embernek a megbecsüléséről, az iránta való részvétről, az alázatról szól ez a dal, és hogyha ennyire megérintette a magyar szerzőt, és másokat is, külföldi zenészeket, muzsikusokat, zeneszerzőket, hogy első helyre tették, akkor ez azt jelenti, hogy ebben van valami. Nem csak zeneileg volt jó ez a dal, hanem a lelkisége volt példaértékű, és igenis ez a lelkiség hiányzik. Igen, jöttek a nagy nevek, az 1903-as primás versenyen vonultak föl, 36. Rácz Laci cigány király lett, és vele kapcsolatban is nagyon sok anekdota van, különleges tehetségű ember volt. Magyar Imre már a rádióban kezdett el működni, tehát 1925-ben ő volt az első, akit behívtak. Magyar Imre egy másfajta stílus, nem az erőt képviselte, hanem az olyan fantasztikusan összetett tudású ember volt, több nyelven beszélt. Az ő muzsikálása, mint a tenger hullámzása olyan volt, annyira a fülbe mászó, annyira megkapó. Az ő, és Rácz Lacinak is egyébként a tárcájában nagy nevek szerepeltek, akik látogatták, leveleztek vele. Magyar Imre is levelezett külföldi zeneszerzőkkel, előadó művészekkel, bejött ugye a képbe híres rajongók, Debussy, Pablo Casals, Sarasate, már korábban voltak a Brahms magyar táncai és Liszt, ugye ezt nem említettük, hogy mekkora inspiráló erő volt a cigányzenében, hogy komoly zenei dallamok születtek belőle. Igenis, a 30-as években volt még egy aranykor, a 20-as, 30-as években, a jazz ellenére is, hiszen az nagyon nagy ellenfél volt a cigányzene számára. Voltak egy-két év, amikor sokan vagy eldobták az életüket, vagy világgá mentek, mert nem tudták felvenni a harcot, nem tudták hova tenni ezt a dolgot, hogy mi ez a jazz, ami bedarálja a népdalokat, a magyar nótát, tehát illetve a cigányzenét, de aztán a cigányzenészek elkezdték megtanulni a jazzt, és kiderült, hogy tudják. Tehát ilyen irányú tehetségük is van. A Tabánból van egy anekdota, este, amikor sétált valaki a Tabán Köves utcáin, és a holdfény megcsillogtatta a köveket, alig járt valaki, de egy bezárt udvarból halk zene szűrődött ki, ez a zene felerősödött, és már a dob hangjait is lehetett hallani. Titokba zárt kapuk mögött cigányzenészek próbálták a jazzt. Van, aki kőkeményen megdolgozott azért. 36. Rácz Laci először koldulási engedélyt kért, mert ő ebben nem vesz részt. Hát ez bohém dolog, ez már őt is meghaladja, az ő bohémságát. De végül is eljutott odáig, hogy beállt egy jazzzenekarba kontrásnak. Ezt a képet most fedeztem fel a Vendéglátóipari Múzeumban, van kitéve. Rögtön közzé is tettem a blogomban. Óriási sikere volt, ritka kép. Igenis, 36. Rácz Laci a második sorban állt kontrásként, elő pedig fúvósok és a primás fiatalok, de meg tudta csinálni, és 36. Rácz Laci tényleg király volt, mert megfordította az egész dolgot hátrányából, egyszerűen visszament a csúcsra. Idős korában, tehát 43-ban halt meg, nagyon szép kort megért, vissza tudott jutni a magyar nótával, a cigányzenével a csúcsra. Úgy tudott játszani, ezt még elmondom, ezt bocsánat, hogy Magyar Imre sírva borult le az egyik kávéházi asztalra, amikor éjfélkor ott összegyűltek a cigányzenészek, volt külön kávéházuk, hogy egy kicsit megpihenjenek, átbeszéljék a napot, akkor ott bárki játszhatott egy fehér lepedőre kitett hegedűn. És akkor 36. Rácz Laci megfogta azt a hegedűt, és úgy, ami kijött belőle, eljátszotta. És akkor Magyar Imre azt mondta, hogy nem igaz, hogy valaki így tud hegedülni, és zokogva borult rá az asztalra. De nagy lelkek, nagy tehetségek, és aztán az Öreg Rajkók zenekara, amit összetartott 36. Rácz Laci, de hát Pertis Palinak a finomságát, azt francia chansonban örökítették meg, Pertis Pali volt az, Simon Géza Gábor jazz kutatóval beszéltem erről, mert ő ugye jazz kutatja, és a korai ragtime-ban, a korai ragtime elemei a magyar cigányzenében című tanulmányaiból idézett nekem, hogy Pertis Pali volt az a primás, akit megtűrtek a Margit-szigeti nagy szállóban, az egyik szalomban ő muzsikálhatott cigányzenét, a másik szalomban pedig jazz és szalonzenekar volt. És mind a kettő megállt a helyét egymás mellett.
1: Ez egy nagyon érdekes időszak volt. Egyrészt azért, mert ugyebár, ahogy mondta, hogy a jazz tulajdonképpen egy picit megpróbálta kiszorítani a cigányzenét. Tehát mondhatni, a cigányzenének az egy olyan időszaka volt, amikor jobban háttérbe szorult, annak ellenére, hogy minden filmben tulajdonképpen Magyar Imre szerepelt, és hogy nem lehetett magyar filmet készíteni cigányzenész nélkül. Ez az egyik része. A másik része, hogy éppen pont a 30-as évek közepén jelent meg a Kis Rajkók zenekara. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a fajta kettősség abban az időben, ez nagyon, nagyon érdekes volt.
0: Igen, hát a világot megállítani nem lehet, tehát a zenei stílusok, a modern az fejlődik, bejön a néger zene. Ugye így nevezték, hogy bejött a néger zene. Na most ugye nyilvánvaló, hogy ez tetszést aratott az embereknek egy csoportjánál. De maradtak olyan emberek, akiknek ez nem aratott tetszést, és maradtak a hagyományos zenehallgatásnál, és a hagyományos zene, ebben az esetben a cigány zene mindig meg tudott újulni. Tehát szerintem ez volt a pikantériája, igazán, és ez volt a fő ok annak, hogy a mai napig van, és lesz is szerintem, mindig meg tudott újulni, a kihívásoknak eleget tudott tenni. Igen, ahogy ön is mondja, jött a jazz, jöttek a Kis Rajkók. Igen. És aztán egyszer csak Afrikába, Johannesburgba léptek föl, meg Párizsba, és Amerikába is mindenhol, és rengetegen is nagyon tehetségesen, több zenekar is alakult, és még a 40-es években is csak a háború akadályozta meg azt, hogy a turnéra ne tudjanak menni. Tehát megújultak, mint ahogy mondtam, a 36. Rácz Laci is, és hát a technikájuk, a külföldön szerzett tapasztalataik, a külföldön szerzett zenéiségek még hozzátettek a tudásukhoz.
1: Tehát tulajdonképpen innen kezdődött a Rajkó zenekarnak a története a 30-as évektől, amelyben valójában már Farkas Gyula is szerepelt kisgyermekként, és aztán 52-ben ugye ő alapította a Rajkó zenekart, ami rendkívüli népszerűségre tett szert a 20. század második felében. És ugyebár a 80-as években alakult a 100-tagú cigányzenekar, és ha tulajdonképpen ezt a két zenekart nézzük, akkor a mai nap a Rajkó zenekar és a 100-tagú cigányzenekar még a két utolsó védőbástyája, ha lehet ezt mondani, a cigányzenének. Vajon mi a jövője a cigányzenének? Tehát vajon megint a megújulás útjára fog lépni a műfaj, vagy mi lesz a sorsa?
0: Biztos, hogy valamilyen megújulás lesz, csak most elég, tehát az energiaválság, a gazdasági helyzet, semmilyen művészeti tevékenységnek nem kedvez, és a kultúrának. Ez tény. Tehát bármely kulturális szintet nézzük, a Covid-járvány megszakasztotta ezt az előmenetet, illetve most ez az energiaválság, de a piacok átrendeződésével számolnunk kell. Az éttermek sok bezárt, a Covid alatt tönkrementek. Kevés cigányzenét hallunk, de még létezik, szerintem.
1: De hát ez a 90-es évektől indult valójában.
0: Igen, igaza van. Onnan indult, hogy a rendszerváltásig volt még egy aranykor. Meg most őszintén bevallhatjuk, hogy a kommunizmus volt-e, vagy szocializmus volt szerintem, tehát főleg 63 igen. után konszolidáció, igenis országimásnak használták a cigányzenét, csak népi igen. zenekaroknak neveztük őket.
1: Igen.
0: És nevezték őket, de bejárták a világot, jól kerestek. Igen. Végigmentünk a körúton, tele volt minden bolt, étterem, vendéglő, kocsma. Mindenhol ők muzsikálhattak, volt lehetőségük, engedélyük, jogi hátterük, és sajnos ez 90-ben megakadt, az akkori vezetés valahogy nem érzett rá arra, hogy ezt tovább kellene támogatni. Megváltozott a piac, tehát ott bejött a tőke, megváltoztak a tulajdonviszonyok, és a tulajdonos már nem ugyanazt akarta, mint az előző, és ezek emberi döntések voltak, olyan egyéni döntések, amiben nem lehetett beleszólni. Azt, hogy föntről egy államvezetés hogyan szól be egy magyar kultúrába, bizonyos fokig nyilvánvalóan kellene, hogy beleszóljon. De ez így elsikadt, amit őszintén sajnálok, és talán nem voltak felvilágosultak ezek az emberek, vagy nem vették annyira komolyan, hiszen most, ha belegondolunk, egy szabadságérzet úgy viszi az embert. Nagyon nehéz logikusan gondolkodni. És nagyon sajnálom, hogy ez így elsikadt. Lehetett volna máshogy kezelni. Ez egy hiba volt szerintem, amit a muzsikusok is máig is vallanak, hogy ott történt egy hiba. Ennek a helyreállítása feladat.
1: Igen. És tulajdonképpen a Covid ezt még csak tetőzte, hiszen ott bezártak az éttermek, ott nem tudtak. Igen. Nem tudtak a maradék cigány zenészek sem kiteljesedni, hiszen ott nem volt lehetőségük arra, hogy ott megmutassák a tehetségüket, szórakoztassák a hallgatóikat. Én azt gondolom, hogy ennek a mai problémának a feltárás az egy külön tanulmány. Ez egy külön műsor lenne, tehát erről még órákat beszélgetnének szívesebben. Még egy utolsó rövid kérdés hadd tegyek föl. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után a kutatások után, amiket eddig is folytatott, és amelyet megjelentetett, hadd mondjam el még egyszer a könyvének a címet, Húzd rá cigány, te örök, te áldott, a kávéházi cigányzene története, amely rengeteg izgalmas történetet és tulajdonképpen történeti tényt tartalmaz. Ennek lesz valamiféle folytatása a jövőben? Mit tervez?
0: Lehet, már megvannak a terveim. Kellene folytatás, szponzoráció kérdése. Nagyon szép kivitelben szeretnék egy folytatást. Olyanban, hogy amit tényleg a kirakatban szeretném látni, mert oda való. Hát ezt a műfajt ne tegyük a fiókba. Igenis, ennek a műfajnak emléket kell állítani, sőt, nem emléket, mert nem szabad temetni, hinni kell benne, és méltó könyvet kellene róla írni, amit a kirakatban büszkén mutathatunk. Magyar emberek a magyar társadalom tagjaiként, hogy ez hozzánk tartozik, ez a mi gyermekünk, ez a kultúrkincsünknek a szerves része.
1: A könyv valójában 1941-ig dolgozza fel a cigányzene történetét. Ennek a folytatásnak a kibontását tervezi?
0: Igen, ennek a folytatását tervezem. Nagyon sok minden megtudhatnánk a szocializmus időszakából, a 45 utáni időszakból. Vannak visszaemlékezések, publikációk, nagy nevek, akiket nem szabad elfelejteni. Ön említette Lakatos Sándort, ez egy géniusz volt, Járóka Sándor, Déki Lakatos Sándor még körülben van, ifjabb Lakatos Sándor, bocsánat. Nagyon sok nevet, nem akarok senkit kihagyni, tehát nem is sorolom föl, elnézést. Ők azokban az időkben, még a Rajkukba kezdték a 30-as években, és méltó lenne róluk is megemlékezni.
1: Nagyon várom, hogy ebből a kutatásból néhány gondolatot elolvashassak, hiszen számomra is egy nagyon kedves téma a cigányzene története, és remélem hamarosan kézben tarthatom majd ezt a kutatási anyagot könyv formájában, úgyhogy én mindenféleképpen sok sikert, erőt és kitartást kívánok ehhez a kutatáshoz.
2: A mai vendégem ismét Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató volt. A ma esti műsorban pedig a nemrégiben megjelent könyvét mutatta be nekünk egy picit, amelynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgettünk a cigány zene kialakulásáról és történetéről. Maradjanak továbbra is velünk! Dr. Szokoszki Ágnes, Így muzsikáltunk című könyvéből szeretnék idézni, amely Déki Lakatos Sándor cigány prímás élet és család történetéről szól. Kialakulás és beépülés a magyar társadalomba, kultúrába. Déki Lakatos Sándor elbeszélése a cigányzene magyarországi megjelenésének és felfutásának idejéig visz bennünket vissza. Érdemes alaposabb pillantást vetni a kezdetekre. A 15.-16. század során Magyarországra érkező cigányok zenei világába való bekapcsolódása ismereteink szerint a 18. század végétől zajlott le. Ebbe az időszakba a magyar nemesség körében megerősödő nemzeti eszme az önálló magyar zene gondolatát is felkarolta. Erős törekvések történtek a nemzeti kultúra megteremtésére, a német szellem kiszorítására. Paradox módon viszont a Habsburg királyi hadsereg toborzási gyakorlata hívta létre a Werbungost, azaz azt a magyar nemzeti érzülettel összekapcsolódó zenei műfajt, amelynek művelésébe a cigányság zenei tehetséggel megáldott tagjai bekapcsolódtak. A verbúváláshoz való zenét cigány muzsikusok kezdték játszani a magyar népzene motivumainak felhasználásával. A cigányzene felfutásának szempontjából jelentős volt továbbá a zene, mint fő szórakozási lehetőség szerepe az emberek életében. A közemberekében épp úgy, mint a főúri udvarházakban és kastélyokban, majd később a népszerű fürdőhelyeken és kávéházakban. A cigány népesség egy része észrevette ezeket a társadalmi igényeket és lehetőségeket, és ki is aknázta őket a magyar társadalomba való beépülésre és felemelkedésre. A 18. század során megjelentek a cigányzenész bandák a vidéki Magyarországon. Gyakran fiatal cigánygyerekek, vagyis rajkók álltak össze zenekar alakítására. A magyarság körében aratott sikerek nyomán a zenélés rangos és népszerű foglalkozássá vált a cigányság körében. Az addig uralkodó kovács és egyéb cigányok által űzött mesterségekkel, például vályogvetés, teknővájás vagy lókereskedéssel szemben. Ez a környezet hozta el az első nagy cigány muzsikus nemzedékek felemelkedését, amelyek első és legjelentősebb képviselője Bihari János volt. Bihari apja is hegedűs cigány volt. Ő pedig fiatalon apósa zenekarának vezetője lett, és bejárta az országot. Eközben felkerült Pestre, és nagy hírnévre tett szert, mint virtuóz hegedűs, akit Magyar Rossiniként kezdtek emlegetni. 1815-ben a Jekatyerina Pavlovna orosz nagyhercegnő tiszteletére rendezett Margit-szigeti mulatságon játszott, 1820-ban pedig a Csepel-szigeten Ferenc császár, Albrecht herceg, Cambridge herceg és több főrangú külföldi vendég előtt lépett föl. Megfordult a bécsi királyi udvarban is, ahol egymással vetélkedett a magyaros és a németes zene. 1811-ben az országgyűlés alkalmával Pozsonyban muzsikált. 1814-ben Napóleon leverése után a Szent Szövetség Bécsben ülésezett. Tagjai onnan utaztak át Pestre, hogy Bihari János hegedű játékát hallgathassák. Kiemelkedő szerepet játszott zeneszerzőként is a verbunkos műfaj megformálásában. Liszt Ferenc el volt ragadtatva, amikor 1822-ben hallotta őt játszani. Amikor egy angol tisztelője azt kérdezte tőle, miért csodálja annyira a cigányzenészeket, ezt válaszolta, idézem. A cigányzenész semmilyen formális képzést nem kapott, még kottát sem tud olvasni, s a zene mégis úgy buzog belőle, mint a víz a szökőkútból. A cigányzene ihletője volt Liszt Magyar Rapszódiák című darabjainak. Éltető forrása volt a nemzeti romantika kibontakozásának, és beépült a klasszikus zenébe Haydn, Brahms és Beethoven művein keresztül. Farkas Miska, Bihari unokája, aki a győri cigánylapos szegénységébe született, szintén a maga erejéből lett ünnepelt prímás. Gyermekként az apja után örökölt hegedűvel kereste meg a család kenyerét. Hallás után tanult el darabokat, köztük Strauss valcereket. 9 évesen már gyermekbandájával járta az országot, 14 évesen pedig 20 tagú zenekarának prímásaként volt ismert a neve a Dunántúlon. Egy Temes megyei földesúr vette pártfogásba, aki Széchenyi Istvánnak és Teleki Lászlónak is bemutatta őt. Kossuth Lajosnak és Batthyány Kázmérnak is muzsikált. 1848-49-es szabadságharcot, majd annak leverését követően egyes bandák elnémetesedtek. Többen viszont a magyar ügy mellé álltak, hogy hangászként, vagyis katonazenészként kísérjék lelkesítő zenével a katonákat a harcmezőn. Más cigányprímásokkal együtt Farkas Miska az első között jelentkezett Klapka György hadtestébe. A megtorlások idején rövid időre be is csukták ezért. Társadalmi befogadást nagyban elősegítette, hogy a magyar honvédseregben jelentős számban voltak cigányzenészek. A Habsburg elnyomás időszaka tovább növelte megbecsültségüket, mivel a cigányzenészek a nemzeti érzés és a nemzeti ellenállás szellemének fenntartóivá váltak. Az ekkor már győri hegedű királyként emlegetett Farkas Miska felfelé ívelő pályája folytatódott az 1850-es, 60-as és 70-es években. Nyaranta Balatonfüreden volt nélkülözhetetlen, ahol több bandát foglalkoztattak, mivel a zenészek fogadták és búcsúztatták a nyaraló vendégeket. Szerenádokat adtak, muzsikáltak a sétatéren, hajókon és bálokon. Farkas Miska országos ismertsége egyre nőtt zeneszerzőként is. Többször körbeutazta Európát, és 1875-ben a cigányzenészek közül elsőként jutott el zenekarával koncertkörútra Amerikába. Vagyont keresett, pályája végén mégis szegénységben halt meg. Déki Lakatos Sándor elbeszélésében Bihari János és Farkas Miska a családtörténet legendás kiinduló pontjaiként jelennek meg. Farkas Miska ugyanis örökbe fogadta és feleségével felnevelte a vele vélhetőleg rokonságban álló Déki Sándor két lányát, Rozáliát és Nellit. Rozália, akiből Déki Lakatos Sándor szeretett dédanyja lett később, egy Lakatos Antal nevű prímáshoz ment férjhez. Az elbeszélés szerint az esküvő előtt Farkas Miska felutazott vele Győrből Budapestre, hogy a legjobb hangszerésznél egy kisebb vagyonba kerülő hegedűt vegyen nász ajándékba leendő vejének. A Lakatos Antaltól leszármazó generációkban a fiúk mind prímások lettek, ami megegyezett az ekkorra már kialakult prímás családok hagyományával, amely szerint a prímás fiai magától értetődően prímásnak nevelődnek. A hegedülés elsajátítása családon belül történt. Ahogyan azt Farkas Miska példája is mutatja, előfordult, hogy egy megárvult cigánygyermek maga fejlesztette ki tehetségét, ellesve a hegedülés művészetét az idősebbektől. A prímás mesterség átadása azonban tipikusan apáról fiúra szállt. A tizenéves életkorba lépő hangszerét már jól kezelő ifjú jellemző módon tanoncként vagy másodprímásként lépett be apja zenekarába, hogy azután sajátot alakítson, amelynek ő a vezetője. Lányok ritkán váltak prímássá, bár erre is volt példa. A legkorábbi időkből az 1711-ben született Cinka Pannát, a későbbiekből a Lakatos dinasztia sarját, Lakatos Mariannát. Déki Lakatos Sándor unokatestvérét lehet példaként említeni. Az iminti percekben dr. Szokolszky Ágnes Így muzsikáltunk című könyvéből idéztem, mely Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és családtörténetéről szól. Tartsanak velünk a holnapi nap folyamán is, a viszonthallásra.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg.

0: Ez a Rádió D. Romákról, Rádió D. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió D. Süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió D.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
0: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió D-ben.
0: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió D-k FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Banyák József zongorista, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről, a családjáról, és a bárzongorázásról. Tartsanak velünk ma este is! Mai vendégem Banyák József, zongorista, és kisfia Jocika. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy elvállaltátok a beszélgetést.
5: Szia, mi köszönjük szépen a meghívást.
4: Szia, Joci.
6: Szia.
4: Amiért meghívtalak, Józsi, az az, hogy most jelent meg nemrég az új számod, amin már énekelsz is. Mesélj nekünk erről egy picit.
5: Igen, hát köszönöm szépen. Nagyon örülök egyébként, hogy pont most hívtál föl, hogy szeretnél beszélgetni, mert nagyon jó alkalom arra, hogy elmondjam, hogy igen, régóta készülök egy dallal, ami egy elég szomorú, sőt, hát nagyon szomorú esemény miatt íródott. Édesapám ugye elment sajnos tavaly november 28-án, és szerettem volna az emlékének állítani egy nagyon szép zenét, vagy dalt, amit így, mert én hangszerelek, a dalt nem én írtam, de viszont én is énekelem el, és nagyon jó barátaimmal, testvéremmel ezt felvettük a stúdióban, már novemberben elkészült ez a dal, És...
6: A címét azért mondd el, légy szíves.
5: Igen, hát a cím a Levél apukához. Ez egy régi horvát jenő dal, ami nagyon régóta a szívemben van ez a dal, és nagyon szeretem. Mindig nagyon szerettem, de ugye most azért új értelmet nyert egy év óta, még jobban ez valahogy más érzelmekkel hat még inkább ez a dal.
6: Ez egy nagyon szívhez szóló, szöveggel rendelkező, csodás dallammal összehozott, összekomponált melódia, és nekem is egyébként egyik régi kedvencem, és amit te csináltál, az a verzió nagyszerűen szól, mert nekem nagyon tetszik, hogy vonósok vannak alatta.
5: Örülök neki, nekem egyébként ez fő szempont volt így a szívemben, hogy vonósok kellenek, hogy játszanak rajta. Egyrészt, hogy apám ugye hegedűs volt, apám prímás volt, és én is ugye hegedűvel tanultam, egész 20 éves koromig hegedűni tanultam, és nagyon közel áll hozzám a hegedű. És úgy szerettem volna ezt a dal, hogy megszólaljon, hogy ami valójában én vagyok, az hallatszódjon a dalon keresztül, hogy ez ugye tartalmaz egy vonós négyes felállást, amellett egy jazz trió felállást, és akkor erre még rá pluszba énekelek egyet.
6: Gyakran szoktál énekelni egyébként? Nem hallottalak még énekelni, így legalábbis ilyen felvételen.
5: Igen, hát én régóta énekelgetek, inkább így mondom, régóta énekelgetek, meg énekelek, hát szeretek nagyon énekelni.
6: Persze.
5: Ugye én azért, mint bárzongorista, én sokat játszok bárba, és régóta, hát nagyon régóta én ugye, mint bárzongorista azért működök, és hál' Istennek azért elég aktív vagyok, és ott előfordul, hogy ugye oda jön egy kedves vendég, hogy hát énekelje már neki ezt a számot, hát szeretné hallani, hogy énekel is, és akkor én örömmel ez rendelkezés állok, hogyha ismerem a szövegét, ugye, mert én nagyon szeretek énekelni. Én valahogy mikor zongorázom, főleg, hogyha bárzenéről van szó, akkor én úgy zongorázom, hogy közben megy a fejembe a szöveg. És a szöveg szerint próbálom előadni. És meg hát én nagyon sokat hallgatom ezt a műfajt szöveggel, és akkor így meg

0: hangszerelés, és mondták, hogy örömmel állnak a rendelkezésre. Hát ez komolyan mondom, hogy nagyon nagy dolog. Első hegedűt az Onodi Rajmund hegedüli. Nagyon régóta barátom. Együtt jártunk a Zeneakadémiára, csak ő a klasszikus tanszakra járt, ugye? Én meg a jazz tanszakra, és voltak pár közös óráink. Már akkor nagyon összebarátkoztunk.
1: Igen, Rajmi a különleges tehetségek osztályában, ha jól emlékszem.
0: Így van, már nagyon korán oda jársz, azt hiszem, 10 évesen. Szóval már nagyon korán zeneakadémista volt, és egy kivételes hegedűs tehetség. És mellesleg nagyon jó barátom. Hála Istennek, ő játssza az első hegedűt, a második hegedűt unokahúgom hegedüli Berki Melissa, akiről azt kell tudni, hogy csak 13 éves, viszont már 12 évesen felvételt nyert, amit az előbb említettél, a különleges tehetség osztályába jár.
1: Oh.
0: És most lesz neki majd épp az jövő hét hétfőn az első vizsgája. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ő is elfogadta a felkérést, mert nagyon szépen szól a hegedű a kezébe. Szóval én nem azért szóltam neki, mert rokon, vagy szóval én nem így szerettem volna összeállítani a zenekart, hogy azért, mert rokon, vagy azért, mert barát, hanem azért, mert nagyon jó hegedül. Hát ahogy nagyon jó... Én az alapján szóltam az embereknek. Nyilván hát az ember onokkal szeret együtt játszani, akik emberileg is ugye nagyon jól van, de ez nálunk adott volt. Úgyhogy a Melissa hegedüli a második hegedűnek a szólamát, a Brácsa a szólamot a Berki Laci, Berki László barátom, ővele is, egyébként ővele is a Zeneakadémián ismerkedtem meg régóta játszottunk már együtt több formációban is, meg a Mága Zoltán zenekarral is voltunk, hogy ő volt a Brácsás, én a zongorista, meg azon kívül is, meg a Gypsy szólói zenekart is meg kell, hogy említsem, mert ott benne van a Rajmund is, a Laci is, a Berki Laci, és akkor még ott még stb. Többen is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ő is elvállalta. Ő is klasszikus zenész, ugye, a Laci, nagyon jó Brácsás, és a csellót játssza a Prekup Zsolti barátom, ővele pedig a Karaván Színházba játszunk együtt, és nagyon régóta ő is nagyon jó barátom, nagyon jó zenész, csellós. Úgyhogy így állt a klasszikus része, mármint a klasszikus zenekari része. A jazz része meg ugye nekem van egy állandó trió zenekarom, meg kvártettom, akikkel szoktunk játszani itt a Four Seasons Hotelba főkép. Ott jazz játszunk, és ott viszont a Pecek Andris, a Lakatos Pecek András, ugye a dobos, itt annyira nem kell bemutatnom, ugye a jazz világban minden nagyon jó jazzistánál megfordul, mint dobos, meg nem csak jazz tud, szóval minden tud, szerintem zseniális zenész, és nagyon alázatos, meg tényleg úgy, azért szeretem, mert úgy dobol, hogy nem üti, szóval nekem ez fontos szempont, hogy igen. Jó ütős hangszer, de ugye valamikor dobosokat elkapja a hív, és tudod, hogy van ez, de nála az alázat úgy feldobolt ezt is, hogy hú, le a kalappal. És a bőgős pedig az Olá Peti barátom, ő van egyébként még a zenekaromban, akikkel játszunk el, Olá Peti bőgős, aki ő is a magyar jazz bőgősök egyik legjobbja. És nagyon jó barátom.
1: Nehéz volt felvenni? Ilyen hogy zenészekkel mondjuk nyilván nem, tehát gondolom nem kellett túl sokat.
0: Technikailag abszolút nem, mert készül. Ugye egy próba volt, ahol mindenki, hát szinte mindenki leblattolt mindent, szóval. Szóval nagyon könnyű dolgom volt ilyen szempontból. Úgy volt, hogy fővettük egyik nap a zenét, és akkor mondtam, hogy én kérek egy másik napot, hogy hagyj nekem másik nap föl az éneket. Aztán egy másik nap igen, bementem és fölénekeltem az ének részét. Ez nekem egy teljesen új dolog, de nagyon élveztem, úgymond, hát nyilván nagyon szomorú az egész, most fura szó ez, hogy élveztem, de hogy jól esett. Uh-huh. Jól esett ezt így elénekelni, meg ez ilyen nagyon szívhez szóló dal. És ami szerintem így átjön a felvételen, hogy ez azért szívből van. Hát máshogy nem is lehetne ezt előadni. És hát igen, ezt már nyáron elkezdtem egyébként hangszerelni. Ezt már nyáron elkezdtem hangszerelni, és de ez nem úgy volt, hogy nem nyúltam hozzá hetekig. Volt, hogy ez ahogy elkapott egy hangulat, akkor leültem, vagy volt időm, akkor kicsit ugye elmélyedtem, azért úgy jó hangszerelni, hogyha kicsit csönd van, vagy valami most, igen, nálunk ugye van kisbaba, ugye már hála Istennek kisbaba, igen. Most másfél éves elmúlt, és mikor egy kis csönd volt ugye a házba, akkor így leültem, hangszerelgettem, meg kértem Istent, hogy segítsen, mert nagyon szükség van rá, és hát én érzem, hogy ebbe Isten munkája is benne van, ebbe a dalba.
1: Na most hallgassuk meg.

apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, fogamat szó nélkül megmosom.

ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell. Csak te gyere,

0: Levél apukához, Horváth Jenő szerzeményét hallhattuk Banyák József feldolgozásában. Mai vendégem pedig még mindig Banyák József és fia Joci. Most térjünk egy picit rá a családi gyökerekre, hiszen már megemlítettük apukádat, hogy egyrészt neki szól ez a feldolgozás, ez a dal.
1: Igen.
0: Másrészt a Banyák család azért elég neves így a szakmában, és köszönjük. Nem csak a szakmában, úgyhogy mesélj nekem egy picit, hogy milyen zenei gyökerekkel rendelkezel, mit szívtál magadba, amikor kicsi voltál, milyen zenei gondolatokat?
1: Hát én úgymond szó szerint a zenében nőttem föl, és ez apunak volt köszönhető. Ugye apu éjjel-nappal hegedült. Szóval, hogyha otthon volt, akkor mindig elővette a hegedűt. Szóval nem az a hegedűs volt, aki csak elmegy muzsikálni, és akkor otthon azt leteszi, és nem nyúl hozzá. Meg javítgatta a hegedűt. Neki hegedű volt ez a minden. Mindig javítgatta, fényezgette, csiszolgatta, húzogatta. Na fiam, húzd meg a hegedűt, hogy szól? Gyere ide! És akkor egész nap, valahogy a hegedű az mindig szerves része volt ott az életnek. Olyan volt, mint egy fakanál, vagy nem tudom, most mi a hasonlal. De ott volt, mint, az ott volt és kész. Ez természetes dolog volt, hogy ott a hegedű, szóval.
0: És mondd csak, amikor pici voltál, kezedbe adták a hegedűt, vagy a vonót?
1: Én úgy tudom, hogy igen. Én úgy tudom, hogy igen. Nem emlékszek rám úgy, mert nagyon pici lehettem, baba szerintem.
0: Hát
1: de úgy tudom, hogy igen, és megfogtam, és hát apu nagyon sok energiát ölt abba, hogy zenét tanuljak. Uh-huh. Szóval ő volt, órákig gyakorolt velem, egész nap gyakorolt, és én valójában a cigány zenében nőttem föl. Ugye apu cigányzenész volt, és játszogatta a nótákat, csárdásokat, stb. Hát, amiket szoktak a cigányzenészek játszani, és elkezdte nekem tanítani is a cigányzenét, és úgy, hogy ilyen 8-9 évesen vitt magával. Egy cigányzenekarra muzsikáltam. Jó, és az olyan élmény volt, hogy azt a mai napig nem tudom elfelejteni. Én boldog voltam, nyáron mentem apámmal, a zenekarral, és akkor ott kísértek engem, még ott húztam a hegedűt, és komolyan mondom, nagyon boldog voltam.
0: Hát ez a tradicionális módszer, hogy tulajdonképpen így adja át apa a fiának a szakmát, így sajátítja el a gyermek, a fiatal tanuló, a szakma csinyát, binyát, tehát, hogy ez másként ez nem működhet.
1: Igen, ma főleg a cigányzenét ugye azt nem lehet kottából tanítani, én úgy gondolom.
0: Pontosan. Igen.
1: A cigányzenét, és úgy megtanította apu nekem azt a pár nótát abba az időbe, hogy a mai napig nyilván nem vagyok hegedűs, meg nem úgy, de mai napig az ez újamban van, hogy van az a nóta, vagy valami, mert ez a kéző tanítás nagyon benne marad az emberbe. Uh-huh. És a cigányzenét szerintem ez tovább kell vinni. Most én speciál pont nem vittem ugye tovább, mert máshogy alakult az élet, de nagyon örülök, hogy részese voltam ennek.
0: Mikor kezdtél el hegedülni egyébként? Hiszen azért ezt szögezzük le, hogy hegedűvel kezdtél.
1: 5 évesen. 5 évesen hegedültem, és képzeld el, hogy voltak VHS kazetták, ahol apuval hegedülök az óvodába, és nem tudjuk, hol van. Uh-huh. És ezek, ha előkerülnének, én nagyon boldog lennék. És óvodába játszottunk egy hulapelyhes fehér hót, meg ilyen kis karácsony, nagy karácsony, akkor volt ilyen 6 éves, 5-6, és a kapót kísért engem hegedűvel. Nagyon nagy élmény volt, és hát ugye most erőt eszembe, főleg úgy, hogy itt mehettem a fiam, a Joci, erőt eszembe, hogy ez nem véletlen szerintem, hogy nálunk is ez így van, hogy a Jocival az óvodájában már együtt játszottunk.
2: Igen.
1: És a Jocival ugye volt a karácsonyi műsorok az óvodába, és akkor én bevittem a hegedűt, ő pedig zongorára kísért.
2: Igen.
1: És akkor úgy játszottunk együtt az óvodájába, és akkor még csak, nem is tudom, 5 vagy 6 éves volt, mikor legelőször játszottunk, de a Jocit 3 éves kora óta tanítom zongorázni.
0: Na, mesélj csak, Joci, akkor. Szóval 3 éves voltál, amikor elkezdtél tanulni zongorázni?
2: Igen.
0: Uh-huh. És mivel kezdtél, emlékszel rá?
2: Zongorával.
0: Már úgy értem, hogy mi volt az első darab? Hullapelyhes például, vagy mi volt?
2: A bocira jól emlékszem.
0: A boci tarka.
1: Lehet.
0: Aha, aha, aha. És akkor azt játszottad apával. Milyen volt vele játszani? Jó érzés volt?
2: Igen.
0: Különleges volt akkor. És mit szóltak az óvodába a kislányok? Tetszett nekik, hogy te már zongorázol?
2: Igen.
0: Büszke voltál? Vagy milyen érzés volt? Mesélj.
2: Hát ilyen jó érzés.
0: És most is zongorázol még?
2: Igen.
0: Na, mennyi idős vagy most, Joci?
2: 7.
0: 7 éves vagy, akkor már általános iskolába jársz, ugye?
2: Igen.
0: Igen. És hol tanulsz most zongorát? Kik a tanáraid?
1: Mondd el,
2: a Marian.
1: Mondd el nyugodtan.
0: Tóth Marian, ugye?
2: Igen. A Német Viola.
0: Német Viola zeneiskolában.
2: Igen.
0: Aha.
1: Igen.
0: És milyen velük tanulni?
2: Jó.
0: Mesélj róla egy kicsit.
1: Nyugodtan mondd el.
2: Jó veled tanulni, meg néha nehéz darabot tart föl, de azért jó. Uh-huh.
0: Miket igen, játszol most? Milyen darabokat játszol?
2: Most a párnatáncot.
0: Ki írta?
2: Bartók.
0: Bartók Béla.
1: Bartók Béla.
0: Kit szeretsz jobban? Mozartot vagy Bartókot?
2: Bartók.
1: Milyen jó, hogy a Bartókot nagyon na. szeretti, még én körülök.
0: Na miért? Mesélj.
2: Mert könnyű darabokat ír.
1: Hát azt nem hát. Mondanám. De jó, örülök, ha könnyűnek.
0: Könnyűnek tűnik igen.
1: Igen, de igen. Nagyon könnyen megtanulja őket. Most uh-huh. megtanult már kb. Olyan 5-6 ilyen Bartók gyermekeknek darabot. Uh-huh. A belőle, és nagyon rááll a keze, meg az agya, meg az egész szíve, és úgyhogy tényleg, de az Bartók nem, ő tudta, mit kell az írni a gyerekeknek, én úgy gondolom. Nagyon-nagyon jó darabok.
0: És zenész leszel, Jóci? Mi a terved?
2: Hát, hogy villamosvezető leszek.
0: Villamosvezető?
2: Igen.
0: Hát az egész máshoz nem kell zongorázni.
2: Igen. Az igaz.
0: Az igaz. Uh-huh. De azért zongorázni szeretsz, ugye?
2: Igen.
0: És mennyit gyakorolsz?
2: Egy órát, vagy fél órát.
1: Igen, azért na, minden az nap próbálunk, persze.
0: Az már nem rossz.
1: Fél és órával kezdtük, és egy óra lett.
2: Aha. Nem, apával.
0: Apa segít neked?
2: Igen.
0: Hogy gyakoroltok?
2: Hát mondjam. Úgy, hogy néha, hogy elmondom, hogy milyen hang van a kottába, és odaírom.
0: Ja, hogy fölé is írod a hangokat.
2: Igen. Aha.
1: Uh-huh. Így van, eleinte nagyon ment a kézőtanítás.
0: Igen.
1: Igen, ugye... Ugye, de várjunk, azt mondjuk el azért, Andis, hogy tőled is tanulta Jóci, én azt el szeretném mondani.
0: Köszönöm, igen.
1: Én azt el szeretném mondani, hogy a Marian, főleg a Mariant meg neked köszönhetjük, Andis, és nagyon köszönjük.
0: Hát ez
1: te, te ajánlottad ugye a Mariant, hogy járjon hozzá Jóci, és nagyon örülünk neki, köszönjük szépen, mikor kimentél Németországba.
0: Igen, nekem sajnos le kellett adnom Jócit, mert
1: igen,
0: akkor
1: és akkor így alakult, és akkor így jött ugye a Marian tanárnak, igen. És előtte tőle tanult.
0: Igen, egy fél évig talán, ha jól emlékszem, ugye?
1: Talán tovább is, mint fél év valami.
0: Igen, egy picit másként tanultunk. Sokat tanultunk, akkor kézről sokat mutattam
1: így
0: neki.
1: Van,
0: egészen más
1: van.
0: Módszer, mint kottából. Igen. Te hogy látod egyébként, hogy milyen a kézről tanítás? Milyen volt az ő esetében?
1: Nagyon élvezte, nagyon élvezte, hatékony volt, így van, így van, nagyon élvez. Szóval a gyerekekkel nagyon meg lehet tanítani így az egész zenét, hogy nem egyből azonnal, főleg egy öt évesnek, hát most egy öt évesnek, hogyha azonnal egy öt évesnek ugye kottával bombázzuk meg ilyen úgymond száraz agyaggal, akkor az lehet, hogy annyira nem jó. De viszont most már ugye nagyon jó a kotta, és nagyon is kell is, és satöbbi, és most már csak kottából tanul, és egyre jobban élvezi, mert egyre jobban tudja.
0: Igen, ez természetes.
1: Egyre jobban
0: hát ez nagyon
1: tudja.
0: Fontos, hogy a kottából való tanítás azután minél intenzívebben bekapcsolódjon, csak igen. Az elején valóban, amíg annyi
1: szóval
0: olyan
1: kicsi. Kézről megtanulta tőled a török indulót.
0: Sok minden, igen, sok mindent megtanultunk.
1: Nagyon nagy dolog volt szerintem. Hány évesen játszottad a török indulót, Jóci?
0: Hat
1: évesen.
0: Jó, hát nem végig játszottuk,
1: igen,
0: de mégis
1: az
0: nagyon ügyesen.
1: Meg azért elég szépen előadta.
0: Igen, igen, nagyon igen. Ügyes volt valóban.
1: Igen. Igen.
0: Te is tanultál kézről, pont ezt mesélted az előbb.
1: Így
0: hogy
1: van.
0: Neked is ilyen emlékeid vannak, de hát a cigányzene az tulajdonképpen
1: így
0: erről
1: van,
0: szól.
1: Hát nálam ugye két résznél volt kéző tanulás, az egyik volt ugye apám által, amikor hegedűs voltam, uh-huh. A másik volt a Szakcsi Bécitől, mikor jazz tanultam. Uh-huh. Az egy nagyon intenzív.
0: A juniortól, vagy az
1: a juniorra, igen. A fiatalattól igen. Kezdtem először, és nagyon intenzív időszak volt. Ott hozzájártam egy évig, de talán még lehet, hogy egy év se jött ki, mármint 12 hónapra, de egy évig hozzájártam, és annyi mindent megtanított, és annyi mindent olyan intenzív volt, hogy egy évig tanultam tőle jazzt, és felvettek a Zeneakadémiára. Pedig én hegedűs voltam, úgymond hát papíron, szóval.
0: Tehát te konziba hegedűvel.
1: Hegedűvel végeztem, igen, de hát nekem a zongora mindig nagyon nagy szerelem volt, mindig leültem zongorázni, meg mindig nagyon szerettem a zongorát, meg főtájtanároktól tanultam zongorázni a konziba is.
0: Aha.
1: Ahogy így alakult, hogy tanultam nagyon jó tanárnőtől, a Zempléni Kornélnétől is tanultam zongorázni. Ott a Szent István.
0: Igen,
1: sajnos ő már azóta ugye nem él. Akkor tanultam a Bonyai Apolkánál zongorázni. Szóval nagyon, nagyon jó tanárokhoz, hogy mondjam, nagyon jó tanárokhoz kerültem mindig. Ami nagyon hálás vagyok Istennek, hogy,
0: szerencse,
1: hogy ez óriási áldás, mert te tudod legjobban, hogy mennyi számít.
0: Nagyon.
1: Mert főleg ugye én is ugye tanítok, és sokszor jönnek gyerekek, akik ne, lehet, hogy egy nem olyan jó tanártól jönnek, és az nehéz kijavítani.
0: Nagyon nehéz.
1: Az nehéz kijavítani. És hogyha az ember jó tanároktól, egyik jó tanártól megy a másik jóhoz, akkor szinte rohamosan tud fejlődni.
0: Szóval hegedültél zeneiskolába, konziba, és aztán mégis úgy gondoltad, hogy inkább a zongora a te hangszered.
1: Igen, így van. Így van.
0: Mikor volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy te inkább zongorával felvételizel a jazz tanszakra?
1: Hát ez nagyon nagy sztori. Képzeld, elvégeztem hegedűvel, ezt már sokszor elmeséltem mindenhol, most aki már hallottanak, már lehet unalmas, de ezt el kell, hogy mondjam, hogy elvégeztem ugye a Szent Istvánba a hegedű és szolfés szakot, ezt a kettőt. Mert először hegedűre föl se vettek, hanem azt mondták, hogy nagyon erős volt a szolfés, nagyon jóra írtam meg, és szeretnék, hogy szolfés tanszakra járjak. Aminek én annak is nagyon örültem. Meg én szerettem mindig a szolfést. Nagyon érdekelt a zeneelmélet, mai napig egyébként nagyon szeretem. És ugye szolfés hegedű meg volt, de közben én zongorázni már elkezdtem tanulni bárzenét az eszélyenőtől. Jártam az OSK-ba.
0: Jó,
1: én már abban az időben az eszélyenőhöz anyám még beírattak, és akkor jártam oda, és elkezdtem bárzenét eszélyenőnél tanulni, hát akkor nagyon egyre jobban belemerültem ebbe a zongorázásba, stb. Annyira, hogy amikor elvégeztem a konzit, képzeld el, hogy Fehér Sanyi felhívott, szegény már nem él ugye a hajón, szerencsétlenül elhunyt a Fehér Sándor, nagyon jó hegedűs volt, hegedű művész, klasszikus hegedűt végzett a Zeneakadémián, és akkor ő hajókon játszott, és ő hívott föl, hogy szeretne, hogyha kimennék vele zongora kísérőnek. És akkor mondtam neki, hogy biztos engem akar? Biztos engem? Aztán te vagy a Banyák Józsi, ne? Hát én vagyok, igen. És mondta, hogy hát igen, hát a Nándi bátyád adta meg a telefonszámodat, a Banyák Nándi. Ugye Nándi bátyám, ő régen együtt játszottak kózenek, a vitte magával, a Nándi bátyám őt egy zenekarba játszottak, mert nagyon jó ismerős volt család. És a Nándi bátyám engem ajánlott, mert mondta, hát a Józsi jó is olvassa a Kottát, meg biztos meg tudja majd tanulni ezeket, amiket le kell tudni kísérni neked majd ott a hajon. És akkor hát mondtam, jó, persze, és hova menjünk? Hát Amerikába. Jó, és mondom, Amerikába? Hát mondom, hogy? Hát igen, Alaszkából megy majd a hajó, és Karib-szigetekig megyünk. Hát meseszerű volt az egész. El se hittem. Hát nyilván mondom, hát persze megyek, hát menjünk, csináljuk akkor. És akkor kaptam egy nagyon sok kottát, nagyon sok gyakorlás következett, hogy azokat kigyakoroljam. Játszott az elég komoly klasszikus darabokat, és volt ilyen Manók tánca, azt is eljátszottuk, ott emlékszek meg, Szalázáte cigány, meg ilyen cigánydalok, meg azért voltak azért, ami kíséretben is azért elég oda kellett figyelnem, hogy miket játszok, hogy hogy csinálom, mert nem volt azért mindig ilyen egyszerű feladat az egész. És akkor ott kimentem, nagyon jó volt minden, rengeteget tanultam, és a hajón ott a Sanyival voltam 4 hónapot. És akkor ott már úgy jöttem az, hogy már én úgy éreztem, hogy én, hát talán zongora, hát most nem tudom ezt így elmondani, csak hogy
0: tehát ezzel akarsz foglalkozni akkor egész
1: életedben.
0: Hát
1: ilyen zongora valahogy, de ez valahogy mindig bennem volt, szóval nagyon, hogy a hegedűt is imádtam mindig, még szorgalmas voltam, és nagyon, mert ugye vannak, akik azért hagyják abba a hegedűt, mert nem szeretik. De rám nem így volt, mert nagyon szerettem a hegedűt, mert nagyon szerettem ugye gyakorolni, meg stb. De valahogy nekem a zongorára szerintem jobban van tehetségem, és az valahogy könnyedében ment, ezt éreztem. És akkor ez így maradt a zongora.
0: És akkor mentél felvételizni akkor a Zeneakadémia.
1: És akkor jött a Zeneakadémia utána. De ez is egyébként, ez mind isteni csoda, hogy hazajöttem a hajóról, és megkeresett engem egy kedves házaspár. Azt tudni kell, hogy én Kunszentmiklósi vagyok eredetileg. Kunszentmiklósi, az egész Banyák család egyébként, ugye mi Kunszentmiklósra valók vagyunk. Szegény Kálmán bátyám is, ugye a nagy hegedű művész, aki ugye Amerikába is hunyt el sajnos, és elég nagy tudású hegedű művész volt. Ő is ott van eltemetve, képzeld, Kunszentmiklóson. Utolsó kívánság az volt, hogy hozassák haza. Hát sajnos már nem élve jött haza. És Kunszent Miklóson megkeresett egy nagyon kedves házaspár, a Jakab Edit néni, Csincsa néni és kedves férje, a Frici bácsi, hogy tudnának nekem ő segíteni továbbtanulásba. Ez azt jelenti, hogy anyagilag. Uh-huh. Szóval ez nagyon nagy dolog volt, hogy jöttek, és azt mondták, hogyha fölvesznek, stb., meg elkezdek tanulni, felkészítő órákra járni, akkor segítenek ebbe egy ösztöndíj formájába. És ez nagyon nagy dolog volt. Szóval ez így jött így az egész. És akkor utána hál' Istennek sikerült a felvételi, és akkor Maulá Kálmán felvett a zeneakadémiára a jazz tanszakra, amikor felkészített az ifjabbik szakcsillagatos Béla. És akkor ott el is végeztem már a bachelort is, és a master képzést is, ami kitüntetéssel kaptam meg a diplomát.
0: Ez igen.
1: Igen, köszönöm szépen. Szépen, aztán. Nagyon örültem neki, hát azóta is ennek nagyon örülök, hogy ezt így meg tudtam csinálni, aztán.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy már így a zeneakadémiai tanulmányaid előtt kint muzsikáltál akkor hajón, ez óriási tapasztalat, óriási tanulmány tulajdonképpen az, hogy minden nap muzsikálsz, minden nap a kezedbe van a
1: így van, a így hangszer. Van, és én a zeneakadémiai tanulmányai mellett is állandóan játszottam. Aha. Szóval én a zeneakadémiai tanulmány számít. Állandóan játszottam, én hát meg nem tudom mondani, de én már ilyen 14 vagy 15 éves korom óta így rendszeresen játszok, hál' Istennek. Így ilyen zenét, olyan zenét, itt, ott, ez jelenti azt, hogy játszottam én már lakodalmakba, reggelig buli zenét, ugye ez a 15 éves korszakom, talán 15-től ilyen, nem tudom, ilyen 20 éves koromig, ilyen bulikba, meg stb. Meg utána jöttek ilyen vendéglátóhelységek, éttermek, hotelek, ugye a bázongorista versenyen ott harmadik helyezést értem el országos versenyen, akkor kerültem be a Four Seasons Hotelba játszani, ahol azóta is, ugye hála Istennek, rendszeresen játszok.
0: Hát akkor már régóta ott vagy.
1: Én ott aztán. Már 12 éve, ha jól igen. tudom. Igen. Igen. Ott még a Nyári Károly által kerültem be, ugye Karcsi bácsi által, akit nagyon szeretek zeneileg, emberileg, úgyhogy ő általa.
0: És emellett tanítasz is.
1: Ó, meg... igen, hát persze, főleg főállásban, ugye, igen, ugye tanítok, képzeld el, ugye hát ott is tanítok, ahol te is tanítottál, ugye, igen. Rajkó Talentum Zeneművészeti Iskolába, ott tanítok, ettől az évtől most inkább alapfokon tanítok, aminek nagyon örülök, ezt szerettem volna kérni, tehát egyébként én valahogy nekem ez így úgy jobban szerettem volna most ezt, hogy alapfokosokkal foglalkozzak.
0: Na mesélj, ez miért van? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Talán a Jóci miatt? Mert egyébként az óriási tapasztalat, hogyha hogyha tanárként is szerzel ilyen tapasztalatot, hogy hogyan kell foglalkozni általában a gyerekekkel, akkor biztos, igen. hogy másként adod át a tudásodat.
1: Igen, igen. Meg én azt vettem észre, hogy a kezdőkkel, meg a kicsikkel valahogy jobban szeretek foglalkozni. És nem tudom, hogy miért. Igen, nem egyszerű, mert főleg akkor nem egyszerű, hogyha odajön valaki, aki már ugye nagyobb, mit tudom én, van 15-16 éves, és le van maradva, vagy ugye van ez a tini korszak, lehet, hogy azért is, hogy vannak ez, hogy mit tudom, de gyakoroltál? Hát nem, és akkor lehet emiatt, vagy ez a 7 éves kortól ilyen 10-ig, 15-ig, vagy ez az alapfokú oktatás, ugye, vagy nekem ez nem tudom. Nem tudja, hogy de
0: ez jobban.
1: Ezt jobban szeretem most, ebben az időszakban, lehet majd változik, vagy nem tudom, de most ez így jó, hogy kezdőket tanítani.
0: Te akkor igazán nem unatkozol, hiszen akkor tanítasz teljes állásban, a Four Seasons-be muzsikálsz, jársz ki külföldre, azért azt is említsük meg mindenféleképpen.
1: Igen, hát előfordul, igen, hogy külföldön is játszok.
0: Elég rendszeresen.
1: Szoktam játszani, igen. Most legutóbb volt szerencsém a Mága Zoltán zenekarával is játszani erdélyi turnéba, mint zongorista, aminek nagyon örültem, és akkor Svájcba is, ugye, ez most az első karácsony, hogy most a családdal szerettem volna lenni, és most, hát igen, évek óta most Svájcba játszottam minden karácsonykor, és már azért hiányoltak a gyerekek, és a család azért fontos, úgyhogy meg hála isnek azért úgy játszogatok, meg nincs gond, és most itthon leszek, de játszottam, hát sok ország, ugye most a külföldet mondod, most így nem akarom felsorolni, de is sok országban már.
0: De itthon is nagyon izgalmas egyébként, hogy több formációval is játszol.
1: Igen, ez nekem is jó, zeneileg is jó. Uh-huh. Ugye van ez a Cis Gypsy szólói zenekar, akivel főképp klasszikus zenéket játszunk, de az átdolgozva. A Baranyi Zoli vezetésével van a zenekar ott, és ott klasszikus zenészek vannak. Én vagyok úgymond a kakukk tojás, aki nem a klasszikus tanszakon végeztem, hanem a jazz tanszakon.
0: Legalábbis a főiskolát, vagyis az egyetlen
1: a igen, de az ott is volt klasszikus oktatás, mert ugye a Sárközi Fanni tanított minket zongorázni.
0: Na hát ő nagyszerű zongorista, de hát ő jazz is nagyszerűen zongorázni.
1: Meg énekel is. Nagyszerű zenész. Szóval ezt akarom, hogy mindig nagyon jó tanároknál voltam, és ez és nagyon hálás dolog.
0: Igen, Fanni az osztálytársam volt. Komolyan? Az akadémián. Igen, egymás mellett ültünk szólfés órán is.
1: Tényleg? Hát én ugye annyira fiatal volt, hogy először nem is tudtam, hogy tanár. Mert csak mentem be, hogy szia, a tanárnőt nem láttad, és akkor mondta, hogy én vagyok. Ja, mondom, akkor bocsánat, jó napot kívánok. Ja. Így kezdődött az első óránk. Igen, de nagyon jól tanított ő is, klasszikus meg. Hát, igen. És ez így vagy a többfajta formációja. Van a jazz quartette, van, hogy időközönként fellépünk a Four Seasons-be, ott Orbai Lila még az énekes, az előbb sorolt bőgős és dobos mellett, akit mondtam, a Olá Peti és Pecek Andris mellett. Ugye, ott jazz játszunk, nagyon jó így játszani velük, és ugye sokat játszok szólóban is. Ugye, mint bárzongorista, ugye a bárzongorázás úgymond általában az ember egy szóló zongoristára gondol, de van, amikor ez ugye kiegészül bőgőssel, vagy dobossal, vagy mind a kettővel, és akkor még hozzájön ének, és igen, aztán vannak ilyen lehetőségek, hogy játszatok, hál' Istennek.
0: Milyen a kelendősége mostanában, manapság a bárzongorázásnak? Van erre igény? Szeretik az emberek?
1: Én úgy vettem észre, hogy igény az van rá. Uh-huh. Igény az van rá, uh-huh. és az emberek sokszor, szerintem ki is vannak éhezve erre a fajta zenére. Uh-huh. Mert észreveszem, például elmegyek mondjuk egy rendezvényre játszani valahova, ahová még soha nem játszottam, és akkor az emberek így jönnek oda, hogy ó, hát annyira hiányzik nekünk már ez a fajta zene, és hogy nem tudunk már nagyon olyan helyre menni, ahol ez a fajta zene van, és az igény az tuti, hogy van rá, szóval az 1000%, hogy van rá. És az, hogy hány helyen van élő zene, hát inkább most úgy mondom, hogy inkább most már az ilyen, hogy fogalmazzam, az ilyen nagyon magas színvonalú helyeken van. Uh-huh. Élő zene, ahová egy középszerű ember úgymond nem nagyon tud, nem engedheti annyira meg magának azt, hogy beüljön és meghallgassa. Szóval az jó lenne, hogyha lennének ilyen középszerű, most ez lehet rosszul fogalmazó,
0: középkategóriás
1: helyeken.
0: Igen, vagyok a Four Seasons, mert nem minden nap ülök be, én sem meg kell, hogy mondjam neked.
1: Igen, szokták mondani, hogy hol játszol, és akkor mondom, hogy hol játszok, stb. És azért nem mindig jönnek el.
0: Igen.
1: És jó van, egy középszerű helyeken is azért előfordulnának, ugye zongoristák, vagy jobban ez így úgymond beindulna, de igény az mindenféleképp van rá, és én még nem panaszkok, mert én hála Istennek játszom elég sokat, és ó, ez jó alkalom arra is, hogy bemondjam, hogy hétvégén Szlovákiába fogok egy fesztiválon zongorázni.
0: Na, igen.
1: Ez épp most jutott eszembe egyébként.
0: Úgyhogy akit érdekel a dolog,
1: drága barátom, a Babindák Ernőjék szervezik ezt a jazz fesztivált, ahol többek között Robi Lakatos is fel fog lépni. Uh-huh. És meg a zenekarral. És ott fogok most szólóban zongorázni bárzenét. Ez Csata, ez a kis helységnek a neve, és ott lesz most egy nagyon jó zenei fesztivál, ami közel van a határhoz. Uh-huh. És szombaton ugye ott fogok majd játszani, és már előre hívtak telefonon, hogy remélem énekelsz is. Hát tudom, hogy most egy pár számot most át kell néznem, hogy azért igen. És én nagyon szeretek énekelni, és szeretnék egyre többet.
0: Mai vendégem Banyák József zongorista volt, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről, a családjáról és a bárzongorázásról. Az interjú második részét holnap meghallgathatják 22 órától. Tartsanak velünk akkor is. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió D. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-ben.
1: Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a közlekedési és beruházási minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió D-ben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 12-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Egy kis koncert ajánlót engedjenek meg nekem a műsor elején. Holnap, vagyis december 13-án pénteken este 19 órától játszom én is a Romano Care új épületében a Király utca 67 szám alatt Barta Ágnes fuvolaművésszel és Lakatos György hegedűművésszel klasszikus kamara koncert keretében, amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. Műsoron Beethoven, Brahms, Piazzolla, Poulenc és Reinecke művei lesznek. Mai vendégem pedig ismét Banyák József zongorista, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről és a bárzongorázásról. Hallgassák meg a riport második, befejező részét. Tartsanak velünk ma este is!
5: Milyen terveid vannak következő időszakra?
6: Hát, úgyhogy elmondhatom, úgymond, de van zenei tervem. Az, hogy szerették egy lemezt csinálni. Uh-huh. És már bennem már régóta megvan, hogy milyen címmel szeretném, most sokan nevetni fognak, de ilyen címmel szeretném, hogy vendéglátó.
5: Jó ide, jó.
6: Én ki szeretnék adni egy lemez vendéglátó címmel, ahol olyan zenéket hangszerelek meg, adok elő, és netán énekelek is. Azt nem mondom, hogy mind be fogok énekelni, de ezt még nem tudom. De fogok. és amit apámnak is most az emlékére megírtam a dalt, ez is ott lesz bónusz tracknek, uh-huh, ezen a lemezen, ez a feldolgozás. Szóval én fogok ilyet csinálni, és ezen régi magyar dolgok lesznek, vagy szóló zongorával, vagy trióban, vagy énekelek is hozzá, ilyen többféle ilyen vegyes formációban lesznek lassú, gyorsabb dalok, de mind régi, Horváth Jenő, Seres Rezső, Fényes Szabolcs, régi számok, ha szeretnék, ami az, így az én világomban van, az volna a cél, hogy magamat így valahogy, ami én vagyok, azt szeretném így ezt prezentálni. Szeretném, hogy legyen egy formája ennek a egy hallgatható, azt, hogy most a CD, vagy digitális.
4: Igen, nagyon fontos a célközönség valójában, tehát hogy kiknek szánod. Fiatalok nyilván elsősorban Spotify-t hallgatnak például.
6: Igen, ha már megvan a lemez, akkor már menjen oda is, persze. Ha már megvan a lemez, én ezt nem azért csinálnám, hogy ebből úgymond a lemezé kapjak sok pénzt, hanem hogy ez eljusson az emberekhez. Én ahova lehet, azt föltenném, és akkor lehessen hallgatni, uh-huh, ahova van lehetőség.
4: Tehát, hogy hallgassák a Vendéglátó című lemezt, és ilyen tulajdonképpen azokat, amiket a vendéglátós muzsikusok szoktak játszani. Ezeket a számokat
6: szeretném az én világomból úgymond megcsinálni, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ez így jött össze, hogy tanultam hegedülni. Semmi se véletlen. Így, hogy az ember tanul hegedülni, teljes máshogy tud hangszerelni vonósra.
4: Hogy?
6: A vonózásokat én csináltam a zenekarnak is, ugye. Nyilván kikértem a véleményeket minden én, szóval olyan vagyok, hogy gyerekek, mondjátok, hogyha bármi van, vagy bár... Nem úgy vagyok, hogy ezt kell játszani gyerekek minden áron. De például volt egy hely, hogy a Rajmund mondta, hogy Józsi, ezt a három hangot kössük össze, jó? Mondtam, játsszuk el úgy. Ó, igazad van, játsszuk. Úgy, jó. Igazad van, Rajmund. Legyen úgy. Szóval így. De nagyon sokat segít az, hogy tanultam hegedülni. Ebbe a vonó, abba, hogy írjak vonósokra. Is. Igen.
4: Most hallgassuk meg Horváth Jenő népszerű slágerét Levél apukához, Banyák József feldolgozásában.

apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, fogamat szó nélkül megmosom.

Kérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell. Csak te gyere,

hogy jó leszek nagyon. Nem merem meg többé a kis öcsémet, s a

0: amit most ma már lejátszottunk itt a műsorban,
1: igen,
0: annak szeretnél egy továbbfejlesztett változatát is.
1: Igen, pont ez az ok, hogy nem osztottam, még pedig már nagyon tülkönülök, már nagyon szerettem volna ezt megosztani a úgymond a közönséggel, hogyha már így elkészült, mert ez ugye novemberben már kész volt, csak mindenki mondta nekem, hogy Józsi, hát ezt videóval kell megosztani. Ez kell egy szép videó felvétel. Ez úgy az igazi, hogy látszódjanak a hangszerek, bemegyünk egy szép helyszínre, és akkor látható legyen az egész. És akkor azt mondtam, igazatok van. És januárban már megvan minden hozzá, és akkor vesszük fel a videót.
0: Igen, ez valahol talán alapkövetelmény már ma, tehát hogyha lehet. Az emberek a
1: nem csináltam
0: YouTube-on
1: még nézelődnek, ilyet, igen, lehet.
0: Akkor ott lehet, hogy nem csak egy borítóképet akarnak látni, lehet, hanem szívesebben látják a zenészeket.
1: Igen, nekem ebbe a fölállásban ez a második, amit hangszereltem. Uh-huh. Az elsőnél viszont én írtam a dalt is. Uh-huh. És azzal hála is ennek nyertem egy szikradíjat. Ott van ez a szikradíj, ez a keresztényi zenedíj, és ott az első háromba bekerültem. És azt még a pandémia idején írtam, azt is ugyanígy vonósokra, ugyanez a felállás volt, hogy ugyanúgy vonósnégyes volt, jazz trió, csak ott viszont nem én énekeltem, hanem egyik kedves barátom, a Rupa Lacika. És valójában ez a második ilyen, amit ilyen fölállásra írtam, csak ebben még az a plusz, hogy én is énekeltem el. Ugye ez ilyen nagyon személyes. Ez így, az előző is nagyon személyes volt, mert az Isten szólt, csak akkor még talán lehet nem volt bátorságom ezt úgymond elénekelni, vagy nem tudom, vagy nem tudom, hogy ez így igen. És akkor most ez nem is volt nálam úgymond kérdés. Mert sokan kérdezték, hogy és ki fogja énekelni, kinek szólsz? És akkor mondták a jobbnál jobb énekeseket, hogy szólj ennek, szólj annak. És akkor mondtam, hogy hát lehet igazatok van, lehet, hogy kéne szólnom egy tényleg nagyon komoly profi énekesnek, de tudom, szeretném én előadni, hogy az őszintébb legyen. Mert mondom, apám emlékezt, én neki csinálom ő emlékére, és akkor énekeljem én. És akkor így.
0: Egy személyes kérdés, ha megengeded, mit jelent Isten az életedben? Illetve a vallás. Már többször megemlítetted, és
1: hát, hogy mondjam,
0: gondolom, hogy ez...
1: Igen, nem akarok ez, én sose szoktam ezzel a dologgal rivalkodni, meg stb. Nagyon toleráns vagyok mindenki vallásával tényleg. De Isten, amióta élek, jelen van. De nagyon. Annyira, hogy hát apám éjjel-nappal olvasta a Bibliát. Éjjel-nappal. Apám először, hát még hogy gyerekek voltunk, emlékszem, még javatanúkhoz is jártunk, akkor utána apám ott valahogy eljött, azt nem akarta úgy tovább, akkor otthon kezdett el nagyon Bibliát olvasni, akkor volt egy időszak, amikor iskolákkor templomba jártam, ami voltam első áldozó, az nagyon szép volt az időszak is. Aztán utána volt, hogy jártam gyülekezetekbe, jártam cigány gyülekezetekbe, jártam nagyobbba, jártam ide-oda, de Isten mindig ott volt velem, és ez érezhető volt. És hát arról nem beszél, hogy két szép gyerekem van, feleségem, úgyhogy egészségesek, és arról nem beszél, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, hát a Jocira is, hát ez Istentől van, ezt tudom. És ezt mindig mondom, meg hát a legalsó órá, amikor a Béla bácsihoz elmentem, a Szakcsi Béla bácsihoz, mert a halála előtt én jártam hozzá. És akkor én tanultam tőle hangszerelni, meg zenét.
0: Az öregtől.
1: Így van. Aha. Béla bácsitól. Ez is úgy jött, hogy játszottam, helyettesítettem a kávéházba, a Pozsonyi utcába, és erre ott ült a Béla bácsi. És játszok, és akkor megláttam a Béla bácsit. Elkezdett egyből, szakadott róla a bíz, mondom, ezt nem hiszem. És akkor örültem nagyon, csak hát az ember ilyenkor, azért ilyen ember ül ott, azért nem tudom, hogy mondjam, ilyen kicsi izgalomba jöttem, azért nem is kicsit. És akkor játszok, és ott ült a nagyon híres bőgőművészet Duka Norbert-tel. Együtt ott ültek, hát mondom, ez ilyen komoly zenészek ülnek itt. És akkor ugye ő már úgy látásból már úgy ismert, mert a fiától tanultam régen, stb. Így látásból, de igazán úgy nem ismert még, és azt mondta, hogy Józsikám, hát hívjál fő hónap. Azt itt a számom, gyere, hívjál fő, jó? És kérde, fölhívtam, mondom, csak Béla bácsi, mondom, én vagyok a Józsi, emlékszik rám? Hogy nem emlékeznék, hát te mondom, igen, hát, és akkor mondta, Józsikám, hát azt, hogy gyere fő hozzám akkor lakásra, mikor tudsz jönni? És kérde, fölmentem, és elkezdett tanítani. és pénz nélkül, semmi nélkül. És egyszer vittem születésnapjára egy bort, és olyan ideges volt. Józsika, úgy főúszta magát, ezt nem hiszem el, hát borthoz, mi hozol neked, nekem? Nem mondtam, nem kell semmi, ne idegesítsél már. És akkor mondom, Béla bács, Isten értesen, ne viccelj már, hoztam csak egy bort, ajánlom. Törülök, hogy tanít, hát nagyon köszönöm. De ezt nem azért tanítalak én téged, hogy hozzá nekem, és akkor olyan, hát, komolyan mondom, nagyon ritka, amikor valaki ekkora ember meg zenész egyszerre. Uh-huh. Egyszerűen hihetetlen. És a Béla bácsi már abból rengeteget tanultam, hogy csak így beszélgettünk. És csak Istenről jutott eszembe, mert az előbb kérdezted, hogy első órán csak Istenről beszélgetett. Első óra abból telt, hogy Józsikám, hiszel Istenbe? Mondtam, hogy ne nagyon. Szóval, és a kezébe volt a Biblia, és akkor elkezdtem mondani az ő gondolatait, meg hogy ő mit olvasott meg, és így ment le az este, teljesen így ment el az egész este, hogy beszélgettünk, hogy így Istenről, meg hogy milyen jó dolgok történtek Isten miatt, stb. Stb. És hihetetlen, komolyan mondom.
0: És ez mennyiben fejlesztett téged zeneileg? Mennyiben lettél ettől jobb előadó?
1: Nagyon. A Béla bácsi?
0: Nem. Vagy a... Nem, de tehát, hogy az Isten személye, ja, az hogy jelenik meg a zenétben?
1: Hú, hát
0: meg ez a kapcsolat, ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként. De én biztos vagyok benne, hogy, hogy valahol ez, ez megjelenik. Hiszen amikor rajtunk keresztül áramlik a zene, hiszen egy, egy előadón keresztül szólal meg a zene,
1: igen, igen,
0: akkor biztos vagyok benne, hogy ha az embernek van egy ilyen hite, és van egy ilyen kisugárzás, akkor valahogy az is belekerül abba, amit előad.
1: Hát az is, ami Istentől van a zene. Most ebben én biztos vagyok, hogy tőle van. Főleg, ha az ember zenét ír, vagy hangszerel. Ugye most ezeket úgy kapjuk. Ez valahogy ilyen ajándékszerű az egész. Hát ajándék. Nem úgy szerű, hanem az. Szóval nagyon ott van. Szóval igen. Hát tőle van minden egyébként. Tényleg tőle van minden.
0: És hát akkor ez nagy megtiszteltetés volt egyébként Béla bácsival kapcsolatban, hogy akkor ő téged tanított zongorázni, és hangszerelni is.
1: Óriás, igen, ott főképp hangszerelni, zenét írni tanított, és mutatta minden órán az operáját, mert pont akkor írta az operáját, és nekem mutogatta, hogy Józsikám, ezt szerinted, na milyen, most ezt most írtam meg, és ott volt előtt, hát csak így, teljes sokban voltam, csak így ültem, hát nem hittem el. És az Józsikám, aztán most írom az operámat, ez ide ilyen szöveg, ide van szöveg lesz, itt meg így csináltam zeneileg ezt úgy, és elmagyarázta nekem, hogy azt hogy csinálta meg, hogy gondolkozik ott. Szóval kegyetlen. Óriás. Hát a Béla bácsi is Isten által volt, ez 100%. Szóval ez nem is kérdés.
0: Tehát a kapcsolata...
1: Az, hogy én kapcsolatba kerültem vele. Meg az, hogy én kapcsolatba kerülhettem vele. Hát ez nem véletlen. Ez nem véletlen. Velem sok ilyen dolog történt, ami biztos vagyok benne, hogy nem véletlen. Uh-huh. Biztos vagyok benne. És hál' Istennek sok dolgot el tudok mondani, ami nagyon pozitív.
0: De hát gondolom az egyik legnagyobb csoda az életedben az itt ül most mellettünk.
2: Igen.
0: Jocika itt van, igen, így van. Pontosan.
1: És így van, és jövő héten lesz koncert. Jövő héten kétszer is fog játszani a Joci. Az iskolai karácsonyi koncerten, meg a zeneiskolai karácsonyi ilyen fél év záron is fog zongorázni.
2: Le is felejtettem.
0: És hogy készülsz rá, Joci?
2: A zongorába készülök.
0: Uh-huh. És mit fogsz játszani, tudod már?
1: Mondd el.
2: A Mozartot, meg egy Bartókot.
0: Uh-huh. Mi a címe a Bartóknak?
2: Párnatánc.
0: Ja, ez a párnatánc, amit most tanulsz. És izgulsz a koncerteken? A koncertek előtt esetleg?
2: Hát amikor voltunk a Holti teremben, akkor is
1: Zsolti terem.
2: A Zsolti teremben. Zsolti.
1: Nem Zsolti, Joci, Zsolti, nem baj. Úgy nagy, Joci.
2: És akkor izgultam.
0: Akkor izgultál.
2: Aha. Igazából az iskolaira nem izgulok, de mi lesz a zeneiskolába, arra izgulok.
1: Hát nem kell, Joci. Jó, egy kis izgalom, nem baj.
0: És akkor hogyan gyűröd le az izgalmadat? Mit csinálsz? Ki tudsz menni egyáltalán ilyen nagy izgalommal a koncertterembe? Illetve a színpadra?
2: Igen.
0: De azért jó érzés, igaz?
2: Igen.
0: Uh-huh. Sok koncerted volt már?
2: Nem számoltam, hogy hány koncerted volt. De
1: volt egy pár.
2: Volt egy pár.
1: Főleg iskolai, hát ugye iskolai, meg az óvodai rendezvényeken. Egyszer volt egy óvodai rendezvény, amikor zongorázott a Joci a A Momkultba.
0: Aha.
1: Itt a nagyon-nagyon jó kis rendezvény volt. Ja.
0: Apát szoktad hallgatni, amikor muzsikál?
1: Koncertemen már volt.
2: Igen.
1: Amikor volt koncert.
2: Amikor ott a kalapos volt, hogy jó napot.
1: Ja, a színházban is volt, igen, egyszer. Van egy gyerek előadás, amiben egy szerepelek, és képzeld el, hogy ott egyik főszereplő vagyok benne, mert ott színészkedni is kell, meg játszani is. És ezt a nyári Oscar, az Oszi csinálta ezt a színdarabot Zenemenők címmel, és ezt adjuk a Karaván Színházon belül, és voltunk már több helyszínen így előadni vidéke iskolákban, ilyen iskolákban, iskolákban, és ott nagyon-nagyon vicces, hogy Oszi ott az egyik eladásunkon ott volt. Tetszett?
2: Igen, nagyon.
1: Meg volt egy CISZ koncerten is voltál, mikor a vonózenekarra játszottam, anyával jöttél nyáron.
2: Arra én nem emlékszem.
1: Nem emlékszel? Látod, mi nagyon pici voltál.
0: Na akkor mesélek neked valamit, Joci. Tudod, nekem most született a kisfiam, Andriska, most már 5,5 hónapos.
1: Igen.
0: És amikor az anyukájának a pocakjában volt, akkor ő nagyon sok zenét hallgatott, mert mindig zongoráztam neki, meg hallgatott tévéről, YouTube-ról, innen-onnan különböző felvételeket, és képzeld el, amikor megszületett, körülbelül egy órás volt, és akkor is betettünk neki zenét. És képzeld, megnyugodott. És látszott rajta, hogy hallgatja, hogy hol van az, amit ő eddig hallott
1: nagyon
0: az anyukájának a pocakjában.
1: Ez nagyon komoly. Van egy sztorim nekem is a Jociról.
0: Na, mesélj.
1: Hát, ez teljes mértékben elhiszem, mert képzeld el, hogy a Joci nagyon sírt, de úgy hát babák sírnak, ugye, hát ez a dolguk, igen, kicsa volt, de akkor még Németországban laktunk, ugye mi laktunk 2 évet Németországban, Joci ott is született, meg még annyit ezzel az ő hozzámondanák, hogy nekem ugye a feleségem, a Laura, ott is nőtt föl Németországban, ott is tanult, stb.
2: Egy évesen mentünk el.
1: És amikor, igen, 1 éves volt a Joci, akkor költöztünk ugye vissza ide Budapestre, és kint voltunk, Joci nagyon sír, és apósom épp csinált egy lemezt. A Tony Lakatos egyébként az apósom, ugye jazz szaxofonos, és csináltak egy lemezt, és akkor mindig jön ilyenkor, ad egy lemezt, az Józsikám, gyere, hallgass meg, stb. Jött, adott egy lemezt, de én először ugye nem azért raktam be azt a lemezt, csak így nem azért, hogy a Joci elhallgasson, vagy ne sírjon, vagy valami, csak ott voltam, akkor már berakom, nézzük meg a lemezt. Bedettem a lemezt, és a Joci átszellemült. és így mondom, te Laura, nem hiszem el, hát mondom, az előbb őrjöngött síra, most meg hallgatja a jazzt.
2: Szeretem a jazzt, imádom.
1: És hallod, nagyon szereti a jazzt a Joci.
2: Meg a rockot.
0: Húha, ez igen.
1: Nagyon szereti a jazzt.
0: És a klasszikus zenét?
2: Hát mondjuk azt is.
1: Hát azt is szereti. Úgyhogy már akkor nagyon nagy hatása volt rá a zene, és akkor pár hónapos volt, és látszott rajta, hogy óriási hatása van rá a zene.
0: Uh-huh. Ja. És milyen terveid vannak egyébként? Hát azért nyilván egy szülőnek azért vannak elképzelései, hogy mit szeretne a gyerekével kapcsolatban.
1: Hát ez nagyon nehéz
0: zenész
1: kérdés.
0: Ha ő akarja például.
1: Ha ő akarja, akkor az. Ha ő akarja, akkor az. És nagyon nehéz egyébként. Egyre jobban jövök rá, hogy ezt egyre tudatosabban kell csinálni, ezt az egész tanítási dolgot, mert valahogy az ember elkapja a hív, vagy elkapja valami, vagy mit tudom, gyakorlás közben is oda kell figyelnem, hogy valamikor elkap engem is a hív, hogy azért nyugodtabban, stb.
0: Így amikor együtt gyakoroltok.
1: Igen, előfordul, vagy például ez is, hogy ne érezze azt, hogy nagy elvárásom van, szóval azt nem szeretném, hogy én ilyen nyomás alá helyezni. Nem szeretném. Hogy közben pedig jó, persze az embernek vannak elvárásai, csak ne, érted, hogy mondom, hogy nevelés szempontjából ezt nagyon észre kell csinálni, hogyha valakinek a gyereke főleg ilyen tehetséges, hogy
0: bocsánat, ezt nekem kell mondanom, hiszen én tanítottam a Jocit. Joci nagyon-nagyon tehetséges, tehát rendkívüli gyerek ebből a szempontból.
1: Ja, köszönöm szépen, örülök ezt
0: mondani. Mert azt hiszem, hogy az hitelesebbnek tűnik.
1: Igen,
0: akkor,
1: persze,
0: én is
1: szülök,
0: mondom.
1: Mindenki dicséri a saját gyerekét.
0: Igen, így van.
1: És én nem is szeretem őt nagyon dicsérni, sőt, aki ismer, tudja, hogy én nem szerettem. Én tudom, hogy benne mi van, remélem, hogy így Isten által azért ez ki fog jönni, meg a szorgalma által, meg. Hát sok munka ez, szóval ez nem úgy van. Szóval az, hogy valaki tehetséges, az nem elég. Az egy nagyon jó dolog. De ebben annyi munka van, főleg szülőként még jobban rájövök, hogy akkor ide vinni, olyan órára, amoda vinni, akkor hogy hazamenni, gyakorolni, akkor ugye az embernek is ugye lenne, vagy van ő dolga, akkor de közben a gyakorlás, hát én muzsikálást hagytam ott azért, hogy a Jocival gyakoroljak például. Volt egy hely, ahol bejárattam volna heti szinten kétszer játszani, és be is jártam egy darabig, sőt azért elég sokáig jártam oda. Nagyon jó kis hely egyébként a belvárosban van, élőzenés hely, de a Joci miatt muszáj volt ezt lejjebb adni. Mert akkor hétvégén is gyakoroljak vele, hát nem lehet, tehát kell vele. Szóval igen, meg hogyha majd nagyobb lesz, akkor majd ő majd tud majd egyedül nélkülem is bőven gyakorolni.
2: Hát igen.
0: Na jó, de azért ilyenkor szükség van. Nyilván egy szülővel egészen más gyakorolni, hiszen lehet, hogy másként fogadja el a gyerek, legalábbis általában így szokott lenni, hogy másként fogadja el a szülőktől az instrukciókat, igen, mondjuk, mint a tanártól.
1: Igen, meg a szülő, hogy mondjam, egy szülő talán főleg a muzsikus szülőknél van ez szerintem, amikor a gyerek saját gyerekével gyakorol, valamikor elkapja nagyon a hív, és így túlhevül a szülő már, meg mit tudom én, és kicsit így észre, így vissza kell fogni magunkat, hogy jó van, oké, jó lesz, jó van lassan, igen, és hát de rám ez abszolút nem volt jellemző, szóval a legelején ez abszolút nem volt. Csak most már minél jobban megy, így elkap valamikor engem is így nagyon az indulat, meg minden, hogy akkor na akkor még csináljuk, még. És látom, hogy egy idő után akkor vissza kell, jó van, oké, pihenjél, persze, jó van. Jó a játszál, vagy jó van, oké, nézd a tévét, jó van, oké. Ez igen is kell. Hát kell, hogy legyen gyerekkora, ma egy szóval. Uh-huh. Szóval akármilyen tehetség valaki, kell, hogy legyen gyerekkor.
0: Ez fontos volt számodra is?
1: Hogy?
0: Amikor kisgyerek voltál, vagy te akkor hogy éreztél ezzel kapcsolatban? Tehát ezt tapasztalatból tudod?
1: Nekem nagyon jó gyerekkorom volt, hál' Istennek. Még igaz, hogy apu velem nagyon sokat gyakorolt, meg szigorú volt, meg stb. De közben meg vidéken nőttem föl, úgymond 14 éves koromig, és nagy család egybe volt, és mindig gyerekekkel voltam, mindig nagyszülők, itt-ott, amolt, szóval nagyon jó gyerekkorom volt, hál' Istennek.
0: És hogyan foglalkozol most a picivel? A pici most másfél éves.
1: Igen.
0: Másként foglalkozol már vele, mint a Jocival?
1: Ja, hát úgymond már nem annyira aggódunk, ha sír, vagy ilyesmi.
0: Nem erre gondoltam, hogy zenei fejlesztés terén.
1: Ja, zenei fejlesztés terén.
0: Mert azért neked van tapasztalatod a tanításban, igen, is, hogy főleg, hogy hogyan foglalkozol most kicsikkel.
1: Igen.
0: Tehát azért is gondoltam, hogy nem véletlenül kérted, igen, most kivizetlen a Rajkóban is.
1: Igen, nála az van. Dávidnak hívják, de én Dodinak becézem, ugye, de Dávid. Nála az van, ugye, hogy hegedűsöket hallgattatok vele, mert azt látom, hogy mikor hallja a hegedűt, csillog a szeme és boldog. És képzeld, de a klasszikus hegedűsöket annyira imádja, szereti, hogy megnyugszik, és ugye, amikor elaltatom a Dodit, akkor mindig berakok neki egy kis klasszikus zenét, és akkor elalszik, ugye, Joci?
2: Igen.
1: És akkor rakok neki egy kis Pörmant, egy kis klasszikus zenét, egy kis ilyen koncertek második tételét, amilyen szép, lassú, és megnyugszik, és alszik. Amúgy én őt úgymond hegedűre szánnom, úgymond, vagyis arra, már van már kis hegedűje, a nagybátyától, meg hát apámtól is kapott egy, képzeld el, kis hegedűt, amin én tanultam.
0: Ó, de jó.
1: Szóval megvan az a kis hegedű. Hát azt semmi nem adnám. Szóval hát azon kezdtem, azt még apámmal vette nekem, és mert ez egy feles hegedű, nagyon pici, de ahhoz képest, hogy egy gyerek hegedű, tényleg nagyon jól szól. És nemrég megkapott a Robi bátyájától is, a Lakatos Robitól egy még kisebb hegedűt. Az egy ilyen negyedes kis, amit egy kis játék hegedű, és akkor szokott azzal is így szórakozni, meg játszani. És hát majd elválik, hát.
0: De azért az nem mindegy, hogy hogy nő fel a gyerek. Tehát, hogy mondjuk egy számítógép van a kezében, ja, vagy tablet, vagy mondjuk egy hangszer.
1: Hát nem
0: azért
1: mindegy.
0: Az nagy különbség.
1: Így van, nem mindegy. Hát a Jocinál is próbálunk az odafigyelni, mert ugye a gyerekeknél most már szikerülhetetlen. Ez a telefon, meg tablet, meg Netflix, meg mit tudom én, szóval.
0: Te mit gondolsz egyébként az AI-ról, tehát a mesterséges, igen, intelligenciáról? Ez egy nagyon divatos dolog mostanában. Te hogy látod, a zenének van jövője ezzel kapcsolatban? Mennyire fogja befolyásolni akár a zenei ízlést, vagy akár a zeneszerzést?
1: Hát szerintem a zeneszerzés már most befolyásolja. Hát egy csomóan ilyen mesterséges intelligenciával csinálnak dalokat, meg azzal írják a szöveget, meg mit tudom én, meg ilyen dolgokat hallottam. De úgymond ezeket csak kívülállóként mondom, mert én ez hozzám nem áll közel. Szóval ez hozzám, még megmondom őszintén, a zeneírásba, még az is egy kicsit távol áll, hogy géppel lekottázzam a darabot. Én fogom a ceruzát, és lekottázom. Csak utána nyilván már gépbe is átviszem, hogy olvashatóbb legyen annak, aki eljátsza, meg is a többi, de a legelején csak sima ceruzával, a vonós négyest is sima ceruzával leírtam, ahogy egy papíron, mert valahogy én még ebben nőttem föl, meg ez. Jó, nem vagyok öreg, meg semmi, csak...
0: De te azért az most... a generáció vagy, aki már belenőtt a számítógépbe. Tehát...
1: Belenőtt, de én mégse. Szóval én mégse úgymond ezekbe a mesterséges intelligencia dolgokba, meg én mindig, hogy mondjam, érdekes dolog, mert ugye egy jazz tanszakon végeztem, meg stb. Meg ugye a jazzisták azért nagyon szeretik az elektronikai zenét, meg az elektronika, meg a modern dolgok, meg a stb. Nem azt mondom, hogy én is szeretem, meg stb. De hogyha én írok zenét, akkor az akusztikusra írom. Uh-huh. Legalábbis most, lehet majd változni, lehet fogok majd, nem tudom, vagy de most nem jutna eszembe az, hogy elektronikus zenét írjak például. Uh-huh. Mert valahogy az tőlem nem, hozzám nem áll közel.
0: Beszéltünk korábban arról, hogy a bárzongorázásnak azért megvan a keresletje, és tulajdonképpen van egy érdeklődő kör, aki szereti ezt, és rajongók.
1: Igen.
0: De én azt hiszem, hogy valahol ez is egy réteg műfaj, mint a jazz, vagy a klasszikus.
1: Igen.
0: Na most szerinted szükség van a megújulására? Vagy akár a cigányzenét is mondhatnám?
1: Szerintem,
0: vagy inkább a
1: hagyományokat? A hagyományokat kell tartani. Uh-huh. Én szerintem a hagyománytartás nagyon fontos, mert a modernizált világban egyre jobban elvész a hagyományos dolgok. Uh-huh. És én a jazznél is a hagyományos dolgokat szeretem. Hát ugye egy bászongoristától fura lenne az van, hogy nem hagyomány szerintem, mert a bálzene az nem a mai zenéről szól. A bálzene az a régi zenéről szól.
0: Igen.
1: Arról kell, hogy szóljon. És a hagyományosan előadni nem kell túl, hogy mondjam, korhűen. Korhűen, de mégis az ember ugye a személyiségét adja bele. A személyiségünkben meg alapból bele fog menni egy kicsit modernebb dolog, mert most már más világot élünk szerintem mi régen, és már így ez egy pluszt ad majd talál hozzá, vagy más, nem is az, hogy plusz, hanem más. Máshogy, most máshogy játszik egy mai bárzongorista nyilván, mindig máshogy játszik egy mai cigányzenész, mint az 50-es években, hát más világot élünk, más hallunk, más a jazzben is teljes más van. Szóval ezt ha akarjuk, hanem máshogy játszunk, mint abba az időbe, de azért a hagyományok, meg a feeling, meg az egész az legyen meg, szerintem, mint régen volt a bárzenének. Mert akkor az már nem bárzene, szerintem, hogyha minden nagyon modern.
0: És hogyan lehetne megfogni a fiatalokat, hogy minél többen esetleg érdeklődjenek a műfaj iránt?
1: De úgy vettem észre egyébként, hogy a fiatalokat megfogja, sőt, nem is annyira ismerik. Ez a baj. Ez a baj, hogy ez a baj, hogy nem is annyira ismerik, és amikor meghallják, akkor azt mondják, hogy hú, hát ez nagyon jó ez a zene.
0: Mondjuk egy szomorú vasárnapot meghallanak, igen, és nem tudták, hogy létezik ilyen.
1: Igen, és akkor milyen zene ez? Vagy ez jó. És valahogy szerintem a médiának amúgy ez felelőssége lenne, hogy ne csak mai zenét nyomni a közönség elé, hanem a régi klasszikus zenéket, most nem Mozart, nem a klasszikust arra értem, hogy Mozart, Beethoven, az nyilván, hogy kell. Az meg főkép, ugye, hogy a régi zenéket a médiába, az értéket, akkor így mondom, az értéket kell közvetíteni. Mert akkor a közönség azt fogja szeretni. De ha nem ismeri, akkor hogy szeresse? Arra gondolok, hogy bárzene.
0: Igen?
1: Mi az, hogy érték? Egy az, hogy élő hangszerek legyenek. Meg legyen azért hangszerelve. Az a dolog. Ne úgy legyen, hogy csak jóval oda tesszük valahogy. Mint a pincér jóval oda vágja az ételt, hogy bum, tessék. Hanem az el legyen gondolva, meg legyen, ugye, mert lehet, sokan ugye főleg azért koncertező zenészekre gondolok, sokan lenézik ezt, hogy bárzene. Hát ezzel a szóval ellátják, amit a címet akarok majd adni, ugye, hogy vendéglátó. Uh-huh. És erre le tudják, vendéglátó. Csak hát nem attól lesz egy zene jó, hogy hol játsszuk, szerintem. Mert nem a helyszín teszi jóvá maga a zenét.
0: Szokták mondani a klasszikus zenészekre, hogy asztalnál meghalnának. Ez miért van?
1: Tudom, ez mindig egyébként, ezek a műfajok, ez annyira hülyeség.
0: De valahol egyébként, tehát benne van a bárzongoristákban, én azt gondolom az, hogy ismeri a közönségét, de olyan szinten, hogy valaki, hogyha bejön,
1: igen,
0: akkor tudja, hogy mit kell neki játszani.
1: Igen.
0: Ugyanez volt a cigányzenészekkel is, és szerintem ettől voltak fantasztikusak, hogy annyira ismerték az embereket, akik ott bejöttek a kávéházakba, az éttermekbe, hogy igen, meghallgassák őket, hogy a vendégeknek volt saját nótájuk, igen, számuk, amit szerettek, igen, és tulajdonképpen ezzel kedveskedtek neki, és az milyen jó érzés lehetett, amikor igen, bemegy egy törzs vendég egy helyre, és akkor a zenész már tudja, hogy mit kell neki játszani.
1: Így van, és mindent élő, játszik. És élő az egész. Igen. És élő az egész.
0: És már mindent játszik, mindenféle műfajt játszik egy ilyen
1: szerintem,
0: zenész.
1: Szerintem mondtad, hogy mi az, hogy érték, ami emberi.
0: Uh-huh.
1: Ami emberi. És maga a bárzene emberi. Ez nagyon emberi. Hát emberek játszák embereknek, és ott közvetlen, ott kéri, vagy ott van neki régi dala, vagy eljátszanak, elénekeli. Szóval ugyanígy van a cigányzenekaroknál is. Meg ugyanígy van egyébként a hát minden, de egyébként ez a műfaj dolgok is, hogy most milyen zenész, ilyen műfaj, meg soha nem szerettem ezt, hogy ilyen grupok alakulnak, hogy ez ilyen zenész, ez klasszikus, ez jazz, ez emilyen, és akkor egymást lehordják, egymást. Ez ne, hát zenész, és miért ne játszhatna egy zenész többféle műfajba? Igen, itt nem is azon van a hangsúly szerintem, hogy milyen műfajú zenész, hanem hogy milyen zenész. Hát, hogy igen. Ez volna, igen, a lényeg.
0: Nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk itt az elmúlt egy órában. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek hozzám Jocival együtt.
1: Nagyon köszönjük a meghívást.
0: Hogy érezted magad, Joci?
2: Jó.
0: Ez volt az első rádiós szereplésed, ugye?
2: Igen.
0: Izgalmas volt? Hogy tetszik a rádió?
2: Uh-huh. Jó.
1: Tetszik, Joci?
2: Igen.
0: Uh-huh. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és bejöttetek hozzám.
1: Nagyon köszönjük a meghívást.
0: És remélem, találkozunk még hamarosan ismét itt a stúdióban.
1: Úgy legyen, köszönjük szépen, köszönjük.
0: Mai vendégem ismét Banyák József zongorista volt, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről és a bárzongorázásról. A műsor végén pedig engedjenek meg nekem egy kis koncertajánlót ismét, hogy elmondjam. Holnap, vagyis december 13-án pénteken este 19 órától játszom én is a Romano Kerr új épületében a Király utca 67 szám alatt Barta Ágnes fuvolaművésszel és Lakatos György hegedűművésszel klasszikus kamara koncert keretében, amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. Műsoron Beethoven, Brahms, Piazzolla, Poulenc és Reinecke művei lesznek. A mai műsor szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is, hétfőtől csütörtökig minden este 10 órától. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon, Rádió Dík.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezersebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócsmegyeren, Szigetmanostoron, Budakeszén, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.
1: De kercsi, mi me pírgyom, murelau ve szápíjom, ajde jól.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Szegeton, Dérheni, Burai.
1: Rádió Dick. Vorba, vorbassa.
2: Rólunk, neked.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: And so Pikachu went to New York. He roamed across the Big Apple, looking for his final challenge. The real, the ultimate one.
3: Bronx.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik átadni. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Múri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió DIK-ben. Rádió DIK-ben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió DIK. 100.3 Rádió DIK, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán egy nagyon különleges vendégem lesz, akit úgy hívnak, hogy Nicole Victoria, már a neve is különleges, zenével foglalkozik, de a származása az még a zenénél is érdekesebb, úgyhogy egy nagyon érdekes élettörténetet fogunk meghallgatni most. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
6: Szia, üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
5: Nos, mi már a folyosón cigányol is beszélgettünk.
6: Így van.
5: Cigányol is beszéltünk. Magyarul szólaltál meg most a rádióban, ebből már lehet következtetni azt, hogy te magyar vagy, roma vagy, de közben van még származásod, ugye?
6: Így van, természetesen apukám török származású.
5: Igen, tehát akkor egy magyarországi török cigánylány vagy.
6: Hát ez úgy van, hogy ugye nekem apukám török származású, anyukám sváb magyar és romániai roma. Szóval ilyen mix vagyok.
5: Azt a mindenit. Igen, igen, igen. Ez egy nagyon különleges dolog. Majd kitérünk arra is, hogy melyik identitásod a legerősebb ezek közül. De kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod? Hogy nőttél föl? És gyermekként milyen volt az Isten képed?
6: Húha, ez egy jó kérdés, de nagyon szívesen fogok rá válaszolni. Nagyon szegényen nőttem fel, és ezt nem tagadom, ezt mindenki tudja. Talán még a szegényebbeknél is szegényebben, de szeretetben, békességben és csodálatos családban, csodálatos szülőkkel. Sajnos nekem már szüleim nagyon régen meghaltak, apu az már több mint 10 éve, anyu 8. És az igazság az, hogy függetlenül attól, hogy mi szegényen nőttünk fel, ugye van 4 bátyám és 3 nővérem, az igazság az, hogy nem azt néztük, hogy mennyire vagyunk szegények, ez nekünk nem volt fontos, hanem az, hogy mennyire boldogan nőttünk fel. És örömmel, mulatsággal, ugye nekünk a zene az az életünk része, és teljesen mindegy, hogy mit tettünk, mennyire volt el a hasunk, de nagyon boldogan nőttünk fel, pedig tényleg nagyon szegények voltunk.
5: És ebben a szegénységben, de annál nagyobb boldogságban, milyen volt az Isten képe? Gyermekként hallottál Istenről?
6: Természetesen kicsi gyerekkorom óta a szívemben van, hiszen nem csak a zene, hanem a hit is nagyon fontos a mi családunkban, sőt ez az egyik legfontosabb tényező, legfontosabb dolog, ugyanis hát nekem ugye, mivel apu török, anyu pedig félig magyar, félig roma, de nem, itt most menjünk egy kicsit el a származástól. Ember, ember, jó és rossz van szerintem a világon. És én azt gondolom, hogy az egyik és legfontosabb dolog az ember életébe a jó Isten. Mert ugye bármi probléma van, akármi, akár egy vizsgára készülsz, bármi, mi az első szavunk? Istenem, segíts! Kicsikorom óta nagyon-nagyon hívő ember vagyok, és ez mind a mai napig így van. Mondhatni azt, hogy ő az első az életembe.
5: El lehet térni, igen, a származástól, ahogy mondtad, és ebben teljesen egyetértek veled, hogy jó ember van és rossz ember van, viszont a származástól függően vannak vallási nézeteink. Neked melyik vallási nézet maradt meg abból, hogy hiszel a jó Istenbe? Egy kicsi korod óta nagyon fontos a hit az életedbe, de melyik szemszögből, milyen szemüvegen keresztül nézette a világot?
6: Elmondom neked őszintén, gondolom arra akarsz kivadni, hogy a muszlim vagy a keresztény vallás.
5: Így van.
6: Na most akkor én elmondom neked, hogy ugye mivel nekem apám muszlim, anyám keresztény. Innentől kezdve a keresztényekkel sincs bajom, és a muszlimokkal sincs bajom. Egy a lényeg, egy Isten van, és nincsen több. Ugye, hogy ezt mi is mondjuk, nincs más Isten, csak egy. Én azt gondolom, hogy ha jó Isten befogadod a szívedbe, akkor semmi más nem számít. Ha ott van veled, nem érhet gond az életedbe soha. Ha erős hited van, és bízol benne, és befogadod őt a szívedbe, az életedbe, akkor nincs semmi a világon, ami fontosabb lehet, mint ő, és ő mindig, mindenkor ott van veled. Én nekem a muszlim kultúra, a muszlim élet is nagyon fontos. Apámról ezt képviselem, de a keresztény élet is nagyon fontos. Szóval itt nincs döntés, hogy melyikhez állok közelebb, mindkettő nagyon fontos az én életemben. És nincs olyan, hogy, mert hogy a muszlimok elítélik a keresztényeket, nálunk nincs ilyen, vagy a keresztények a muszlimokat, én mind a kettőt. Jézust is nagyon-nagyon szeretem, és befogadtam a szívembe, életemet adnám érte, és ugye, hogy mi mondjuk, hogy Allah, és őt is szintén.
5: Én úgy gondolom, hogy egyébként a kettő közötti eltérés az nem Allah, mert az Isten, és egy Isten van, tehát ebben egyetértünk. Én úgy gondolom, hogy a két vallás között a nézeteltérés az inkább Mohamed proféta és Jézus, nem?
6: Igen, de ugye, ahogy mondtad is, hogy Allah. Ahogy mi mondjuk azt, hogy nincs más, csak ő. Egy Isten van.
5: Igen.
6: Na, hát akkor a lényeg végül is ugyanaz.
5: Igen, igen.
6: Egy Isten van.
5: Igen, igen, igen, igen. Itt az nézeteltérés inkább azon van teológiailag, hogy Jézus az Isten fia, így és van a Szentlélek, és a kereszténység hisz a Szent Háromságban, ők pedig csak Allahban, hogy ő az egy Isten, és Jézus nem fogadják el Istenként, mint az ő
6: igen,
5: fia.
6: Igen, de nekem, mivel apa muszlim volt, anyu keresztény, nekem mind a kettő fontos. Jézus is, függetlenül attól, hogy ő egy küldött volt, elküldték őt, hogy tanúbizonyságot tegyen nekünk, ugye, embereknek, és hogy megmutassa azt, hogy ugye ott volt Lázár, felébresztette őt, pedig hát szaga volt, és 4 napos volt, és nem volt nála lehetetlen. Imádkozott, és kérte az atyát, hogy adja meg neki, amit kér. Szóval az atyához imádkozott. Itt azért mondom neked, hogy nekem az én életemben ő is nagyon fontos, de ha azt vesszük, hogy melyik fontosabb, nem tudom neked megmagyarázni, mert ez is nagyon fontos, mert Jézust is nagyon-nagyon szeretem, hiszen ő is egy fő, nem mondom azt, hogy Isten, mert Isten küldöttje. Isten küldte őt, úgy mondom, mint itt Magyarországon, ugye, ahogy mondják, hogy Isten küldte, ott ül az Istennek jobbján. Így van, vagy nem így van? És hogy én nem mondom azt, hogy ő egy Isten.

0: vagy azt gondolják, hogy ki ez a nő, egy buta, vagy bármi ilyesmi. Nem egyszer megjelent álmomban, és mondott el nekem dolgokat. Én azt gondolom, hogy ha valaki fontos, vagy kiválasztott, mindig vannak dolgok, amikben hiszünk. Ez ugyanolyan, mint a vallás. Vagy hiszel benne, vagy nem. Na most Jézus sem azért jött az én álmomban, mert hogy nem látja azt, hogy én nekem ő mennyire fontos, de nagyon fontos. Rengeteget imádkozom, nagyon-nagyon sokat, minden nap, evés előtt, evés után, és a nap óráiban is. Nekem ez az én életemben tényleg nagyon, talán mindennél fontosabb. És azért mondom azt, hogy szóval nincs döntés. Jézust is nagyon szeretem, de Allah is nagyon fontos a mi életünkben, az én életemben.
1: Azt mondtad, hogy álmodban jelent meg neked Jézus?
0: Így van, és nem is egyszer is. Ezt az egész családom tudja, ezt elmondtam Facebookon, live-ban, amikor azt mondta nekem, hogy figyelj ide, Viktória, nincs mások idő ebből a világból.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Viktóriával.

0: 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Én Stojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek.

0: Nekünk ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Viktória Nikol az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
1: Sziasztok, Baktalita és Szasztétalvén. Áldott és szép napot kívánok mindenkinek.
0: Nos, akik most csatlakoztak, azoknak mondom, hogy igen, cigányul köszönt be hozzánk, és magyar, török és cigány asszony áll itt, vagyis ül velem szembe a stúdióban, és az az érdekes benne, hogy azt megbeszéltük, hogy milyen vallási nézetek vannak ezzel kapcsolatosan, és hogy neked mindegyik fontos, egyik sem fontosabb a másiknál, és ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy nagyon szereted Allahot is, és nagyon szereted Jézust is, de egy Isten van, viszont Jézus megjelent már többször is az álmodba.
1: Pontosan.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog számunkra, elmesélnéd nekünk ezt, hogy hogyan történt?
1: Igen, nekem ugye anyukám az 8 éve halt meg, és én akkor nagyon-nagyon magam alatt voltam, akkor nem akartam sem dalokat írni, semmi egyebet. Nekem külföldön lakik tengeren túlon egyik nővérem, és hozzá mentem el akkor, hogy én ezt az egészet így felbírjam dolgozni. Ugye különbözőek vagyunk, nem vagyunk egyformák, ki hogy éli meg. És a lényeg, hogy én akkor abban felmondtam a zenéléssel, a dalszövegírással és minden egyébbel, és csak Istent kerestem, és anyukámat, és nem akartam semmit. És akkor volt, hogy álmomba jött az, hogy csak így egyik pillanatra a másikba, amikor azt álmodtam, hogy Jézus megjelent, de nem is akárhogy, a felhők megnyíltak, és akkor hintószerű, fehér, hatalmas nagy, hát tényleg mint egy hintó, rengeteg ló paripa volt a hintó előtt, amiknek ilyen tollas dísz volt a fejükön, és ott volt, biztos láttad a Júda Ben-Hur ezt a filmet.
0: Igen.
1: Na és hasonló hintó, vagy szekér, ha úgy lehet mondani, kétkerekű szekér volt az, amin Jézus állt. És én ezt az álmot úgy álmodtam akkor, hogy anyám háza előtt voltunk kint az utcán, és csak annyit érkeztem mondani, hogy mindenki boruljon le a földre, és ne nézzenek fel az égre, mert nem vagyunk méltóak hozzá. És mindenki hajtsa le a fejét, és ne nézzenek rá, és akkor ő megjelent, és azt mondta, emeld fel a fejed, nézd rám. Én nem hiába jöttem el a te álmodba. Nincs mások ebből a világból.
0: Hát igen, ez egy érzékeny téma, kedves hallgatóink. Ez mikor történt?
1: Hát egy pár éve.
0: Egy pár évvel ezelőtt történt, és nagyon érdekes, most egy picit átveszem a szót, mert elérzékenyült a kedves vendégünk, ezt a hallgatóknak
1: semmi
0: mondom.
1: Semmi.
0: És... De nagyon érdekes, hogy pár évvel ezelőtt ezt mondta neked, és a Bibliában olvasható dolgok most a szemünk láttára beteljesednek.
1: Így van. És amikor azt mondta nekem, hogy nincs mások ebből a világból, elnézést, hogy elérzékenyültem, de bárkinek mesélek hát erről, ez mindig
0: olyan,
1: így van.
0: Ez egy olyan dolog, amit
1: ugye nekem van négy bátyám, ami családunkban mindenki nagyon, nagyon vallásos, és nagyon hiszünk, és a családom is, a rokonaim, és mindenki, itt Magyarországon is, külföldön egyaránt, és amit szeretnék még elmondani, az az, hogy ugye nem csak, hogy ezt mondta el nekem ő akkor, hogy nincs már sok ebből a világból, de a következő álmomban, amikor megjelent, akkor csak annyit mondott nekem, hogy háború lesz. És a párom születés napja előtt egy nappal. Mondom, ez lehetetlen, ilyen nincs. Hát mondom, miért álmodok én ilyeneket? Ez nem. Úgy képzeld el, ezt a soha amíg érni fogok, nem felejtem el, a párom szülinapja előtt egy nappal álmodtam meg. Képzeld el, hogy február 23-án hallom, háború van. Hát mondom, ilyen nincsen. Ordítottunk, sírtunk az egész család, hogy most ez mi? És akkor mondta a nővérem, a középső nővérem, hogy Nikol, ezt te megálmodtad pár hónapja. Jézus mondta neked, hogy háború lesz, és óriási háború lesz. És azt mondja, elmondta csírva, hogy ezt álmodtad, de nem érted. Szóval a lényeg, hogy én figyelek az álmaimra. Nagyon-nagyon. Mert vannak olyan dolgok is, amiket nem veszünk észre, és nem pont úgy alakul az álom, ahogy az álmodban van, és lehet, hogy nem éppen akkor teljesedik be, de ezekre érdemes odafigyelni. Minden esetre én azt gondolom, ha valaki hisz a jó Istenbe, a jó Isten ott van. A Bibliában is benne van. A Koránban is benne van. Aki hisz, az örökké él. vagy hiszel, vagy nem hiszel. És ha hiszel, Isten mindig ott van. Jézus mindig ott van. Allah mindig ott van veled, melletted, és mindenben támogat és segít. Mert tudja, hogy te vele vagy, és ő veled. Ez az egyik legfontosabb dolog.
0: Mert hit által üdvözlünk, és nem cselekedetekből.
1: Így van.
0: Törököknél van ez a szokás, hogy időpontokban imádkoznak. Te ezt tartod, vagy azt tartod, hogy te szabad keresztényként bármikor imádkozol?
1: Pontosan.
0: És hogyha nem imádkozol, akkor nincs gond, tehát nem fog haragudni rád Isten akkor.
1: Így van, nem fog rám haragudni, elmondok neked valamit. Ha nekünk van egy jó és egy rossz gyerekünk, hát most rossz gyerek egy szülőnek nincsen, de mondjuk van egy kis csintalan gyerekünk, vagy egy jó gyerekünk. Hát a csintalan gyerekünket ugyanúgy szeretjük. Na most akkor a jó Isten, akkor csak így egy szóval, a jó Isten hogy haragudhatna meg egy rosszabb gyerekére, vagy egy jobb gyerekére? Az ő szemében mindannyian egyformák vagyunk. És úgy, ahogy mondod, amikor szeretném, én akkor imádkozok. És én azt gondolom, ha egy sarokban imádkozunk, egy magunkba, úgyhogy senki se hallja és látja, és azt te szívedből, lelkedből beszélsz hozzá, ahogy ezt én is teszem, minden nap, és beszélsz hozzá, és imádkozol, szavakkal elmondod neki, amit szeretnél, vagy amit kérsz tőle. Ő ott van és hallja. Nem fontos ahhoz elmenni egy mecsetbe, egy templomba, egy bárhova, egy dzsámiba. Ez fontos. Egy sarokba, megülve, vagy csak az autódba, vagy akár itt bent, ő hall.
0: Amen, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ezt így látod. Volt még más álmod is? Mit mondott neked így Jézus? Mert ezek, amiket mondtál eddig, ezek mind beteljesedtek.
1: Beteljesedtek, szó szerint, így van, volt.
0: És ez nem csak akkor teljesedett be, hanem sajnos most is a napokban, ugye, hogy megtámadták Izraelt. Ez így rád van. Milyen hatással volt, hogy ezt hallottad?
1: Én nagyon-nagyon magam
0: hiszen
1: alatt
0: voltam. Hiszen te is voltál már ott kint Jeruzsálembe.
1: Én nagyon sírtam, és nagyon megviselt. Én két napig csak sírtam, zokogtam. Elmondom azt is, hogy azért, mert palesztinokat is nagyon sajnálom, és Izraelt is nagyon sajnálom. Én azt gondolom, hogy a mai világban ennek nem szabadna megtörténni, de természetesen ez nem rajtam, rajtad vagy rajtunk múlik, hanem azokon, akik ezt így kirobbantották. Én nagyon sajnálom őket. A szívem szakad megértük, mert ezt nem kellene a mai világba. De ezt nyilván nem mi fogjuk irányítani, meg nem mi irányítjuk. A válaszodra, vagyis a kérdésedre a válasz pedig az, hogy igen, álmodtam vele, még aztán kétszer Jézussal.
0: Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, ezeket az álmokat fogjuk meghallgatni, úgyhogy érdemes velünk maradni, kedves hallgatóink. Folytatjuk a beszélgetést tovább, most meghallgatunk egy gyönyörű dalt.

0: Rájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Stojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, Baktalétavén Égünner, szép napot kívánok mindenkinek, most pedig köszöntöm az éttörökül is, hogyha valaki mégis hallgatja.
1: Igen.
2: Ami azt jelent, hogy jó napot kívánok.
1: Aztán, hát ez nagyon durva. Akkor te egyébként hány nyelven beszélsz?
2: Magyar, roma, angol, kicsi arab, török.
1: Akkor 5 nyelven beszélsz.
2: Így van.
1: Elképesztő, gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: És hát majd később kitérünk ezekkel a nyelvekkel kapcsolatosan, hogy mennyire bonyolodsz bele, vagy melyik nyelvvel gondolkodsz. Én nekem sokszor van, hogy cigányul hamarabb eszembe jutnak dolgok, mint magyarul. És ez egy nagyon vicces dolog, erről majd beszélgetünk. De most térjünk vissza oda, hogy mielőtt elmentünk zenélni, arról beszéltél, hogy még álmodtál Jézussal. Na jó, most viccesen felteszek egy kérdést. Amikor álmodsz Jézussal, ő milyen nyelven beszél veled?
2: De aranyos, hogy Úristen, nagyon szeretlek. Hát a Jóisten bocsássa meg nekünk ezt, de most jó, kell egy kis humor is. Magyarul.
1: Magyarul. És mi volt ez az álom, ez a kettő álom, amit említettél?
2: Szóval volt ezelőtt két álom, amikor megjelent is azt mondta, hogy szóljak, mindenkinek mondjam, hirdessem azt, hogy ő nem sokára eljön. Ugye ez volt az első álom. A második az, amikor álmomban elmondta, hogy háború lesz, és ez is beteljesedett. A harmadik az egy elég különleges volt. Egy szobában voltam, ahol az ablakból hallottam, hogy kiabál az ablakon kívül valaki, kiabálja a nevemet, szólít. És amikor kinéztem az ablakon, nem láttam senkit. Felnéztem az égre, hatalmas morajlás, és csak annyit mondtam, Jézus. És mondta, igen, itt vagyok. De már akkor nem láttam. Szóval akkor már nem láttam az arcát, és már nem beszélt hozzám. Én minden erőmmel, minden apró mozdulatommal csak azt akartam, hogy lássam őt is, halljam őt is, és semmi más, képzeld el, hogy semmi más nem érdekelt abban a pillanatban, csak ő. Én az életemet is így eldobtam volna, minden, csak lássam és halljam, de akkor már nem hallottam. És abban a pillanatban fölébredtem. Ez volt a harmadik álmom. A negyedik pedig az egy nagyon durva volt. Autópályán vezettem. Nem volt mellettem senki. Egyik oldalról sem az autópályán. Csak egyedül én voltam. Mentem az autópályán, csak vezettem. Egyre gyorsabban, először csak lassan, egyre gyorsabban, aztán elzárta az utat egy fehér fal. És akkor azt mondta nekem, Victoria? Akkor így hívott Victoria. Nincs mások ebből a világból. Látod, milyen rövid volt ez az út? Picit ment az út, begyorsult, felgyorsult minden, és elzárta az utat egy fal. Még egyszer elmondom neked, mindenkinek mond, hogy nem sokára beteljesedik az írás újra. Nincs mások ebből a világból, újra el fogok jönni. Na, akkor volt az, hogy én elmentem templomokba, és elmentem idősökhöz, és a családomat hívtam, és mindenkit, és az egyik bátyám, a Gusztáv, a kisebbik bátyám, ő azt mondta nekem, hogy nagyon sírt, zokogott. És ő azt mondta, hogy figyelj, ide kiválasztott. Vagy mi azt gondoljuk, ez nem mindenki életében van. Rengeteg ember szeretné ezt, amit te álmodtál, de nincs. Neked óriási hited van, és ezt látják, tudják ott fönt. Én azt gondolom, Armando, valahonnan jöttünk erre a világra, és valahova menni fogunk. Ha hiszel nagyon erősen, ugye ott volt, Szűz Mária, azt mondták neki, hogy ugye Erzsébet terhes, és ezt neki álmába mondták el, az angyal, amikor ugye megjelent. Így van? Szóval vannak álmok, amikre igenis oda kell figyelni, de én azt gondolom egy szó, mint száz, hogy itt csak is kizárólag a hit a legfontosabb, hogy miben hiszel. Én nagyon hiszek Istenben, nekem ő az első az életemben, a legfontosabb. Most durva lesz, amit mondok, és ezért elnézést kérek mindenkitől, akik esetleg úgy gondolják, hogy nem értenek velem egyet. Ez az én véleményem, ez az én érzésem. Nekem az ő, vagyis az atya az egyik legfontosabb az én életemben. Életem árán, anyámnál, apámnál, testvéreimnél mindenkinél jobban szeretem. Hiszen ő adott el erre a világra, és ő is vehet el. Igazából ennyi. Szóval nekem nagyon erős hitem van.
1: ez tényleg nagyon erős hitre val, és a Máté 24-ben Jézus pont erről beszél a tanítványaival, hogy háborúkról fogunk hallani, betegségekről fogunk hallani, nagy sírás lesz, szenvedés, de ez még csak a kezdet, mert hogy lesznek olyanok, amikor az ő nevéért fognak minket üldözni, és konkrétan megölni,
2: pontosan,
1: és kivégezni
2: van,
1: a keresztényeket.
2: Így van.
1: Most jelenleg ez történik egyébként Izraelben, tehát ott nem a területfoglalás a lényeg, hanem az, hogy
2: bizony,
1: a keresztényeket megöljék.
2: És, bizony, sajnos.
1: És ez fontos, amit te most mondtál, hogy tényleg elnézést kérünk, ezért megbotránkoztató lehet néhány ember számára, de ilyenkor felmerül az emberben tényleg a kérdés, hogy mennyire hiszel Istenbe. Hogyha velünk megtörténne jelenleg most ez Magyarországon, hogy hiszel Istenbe, mert ha hiszel, megöllek, hogy akkor inkább azt válaszolod, hogy nem hiszel Istenbe, és megtagadod őt, vagy vállalod a halált érte. Szóval ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy mindennél jobban szereted az atyát.
2: Igen, hát én meghalnék érte. Mert azt mondja az Úr, aki értem meghal, az ha meghal is, örökké él. Szóval, ha befogadod őt és szereted őt, ha meghalsz is, újjáéledsz, hiszen ő nem hagyja azt, hogy te elveszél.
1: Hát ez egy nagyon csodálatos dolog. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Stolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
2: Üdvözlök és köszöntök mindenkit, sok szeretettel, szia Armando!
1: Na most csak magyarul köszöntél be a változatosság kedvéért, mindig máshogy köszönsz be. Kedves hallgatóknak mondom, akik most csatlakoztak hozzánk, hogy egy olyan személy ül velem szembe, aki török, magyar és cigánylány is, úgyhogy ez egy csodálatos dolog. 5 nyelven beszél, képzeljétek el. És beszéltünk már arról, hogy Jézus megjelent többször az álmodban, és hogy mondott neked olyan dolgokat, amik tényleg beteljesednek a szemünk láttára, mai napon is, és mindezek mellett pedig kitértünk sok érdekes dologra, amiket most én szeretnék feszegetni veled, például az, hogy az 5 nyelvből, amit beszélsz, hogy melyiket beszéled legaktívabban, vagy melyik nyelven gondolkodsz.
2: Mivel én itt élek Magyarországon, ezért a magyar és a roma.
1: Magyar és a roma, igen. Ez a kettő a legdominánsabb az életedben, és melyik nyelven gondolkozol? Van, amikor valamit gyorsan át kell fordítani cigányról magyarra magadba, hogy kimondd azt a szót, vagy ilyesmi, ilyenek vannak?
2: Hát, mint látod, itt ő mellettem a keresztlányom, és mosolyog.
1: Igen, most
2: mert van, amikor összeakad a igen, mert van, amikor összeakad a nyelvem, és gondolkodom, hogy akkor ezt most hogy is kell kimondani, de mert hogy ugye több nyelven beszélek.
1: Sajnokba beleesem, mint én, hogy félig cigányok, kezded el a mondatot befejezni magyarul, vagy fordítva?
2: Hát ez még a jobbik eset, de volt olyan, amikor elkezdtem magyarul, és befejeztem törökül vagy arabul. Azért az nagyon durva. És igen. Néznek, hogy mit beszélek, és mondom, hogy elnézést, és akkor ugye váltok azonnal kapcsolatban, hogy hoppá, nem jól beszéltem, és akkor gyorsan váltok.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bennünk van. Benned az egész közül most ugye megbeszéltük a vallási nézeteket is, és abban azt mondtad, hogy ott nincsen erősebb dolog az életedben, ott mind a kettőt elfogadod,
2: így van,
1: és
2: így van.
1: Mind a kettőben hiszel.
2: Így van.
1: Na de identitásban, életmódban melyiket követed a legjobban? Melyik szokásokat, vagy mit fogadsz el, vagy minek vallod magad a legjobban? Cigánylány vagy, magyar vagy török?
2: Mindegyik. Mindegyik. Nagyon szeretlek, ez egy jó kérdés. Hát az igazság az, hogy ugye bármelyik városba, országba, kultúrába megállom a helyem. Ugyanis van bennem 3 vér. Törökországban vagyok, akkor ugye az a népem, akkor ott ugye úgy beszélek, olyan ruha, úgy viselkedek. Ha romák között, akkor nyilván úgy, és ha magyarok között, akkor nyilván úgy. De szóval nem tudom azt mondani, hogy én csak ez vagyok, vagy az, mert egyiket se tagadhatom le. Szóval mind 3 vér bennem van. Nem mondhatom azt, hogy én csak magyar vagyok, vagy én csak török vagyok, vagy csak roma vagyok, mert mind 3 vagyok. És igazából nem az a lényeg, hogy valójában ki vagyok, hanem amikor megjelenek valahol egy társaságban, és amilyen társaságban, tudok hozzájuk alkalmazkodni, hál' Istennek.
1: Én itt arra akartam kitérni, hogy én például úgy vallom magam, hogy én egy abszolút autentikus, hagyományőrző, tradíciókkal rendelkező cigány gyerek vagyok, kőkeményen tartom a szokásomat, a feleségemmel, a szüleimmel, a családommal, az egész nagy népemmel együtt, de ha arra kerül sor, akkor igenis, kulturáltan szépen magyarként tudok viselkedni, hiszen magyarországi roma vagyok, és be tudok illeszkedni a többségi társadalomban. De mindez mellett, hogy rengeteg magyar barátom van, akik között magyarként tudok viselkedni, és igazából hazafűnök is tartom magam Magyarországinak, nagyon erős bennem a cigány identitás. Na erre akartam kitérni, hogy te is őrzöd ugyanúgy a hagyományokat, a kultúrát.
2: Minden.
1: És hogy lehet egyszerre a 3-at őrizni?
2: Hát nekem ugye megvan a török szokás, török hagyomány, megvan a magyar hagyomány, és megvan a roma hagyomány. Ugyanúgy, ahogy ezelőbb is elmondtam neked, én is itt születtem, ugye Magyarországon itt nőttem fel, nagyon szeretem Magyarországot, nagyon szeretem a magyar országi romákat, hiszen bennem is van roma vér, és nagyon szeretem a törököket is, akik itt élnek, ugye Magyarországon, mert itt is élnek, hál' Istennek, rengeteg törökök. Szóval bennem, mivel mind három van, én azt gondolom, hogy mindegyiket nagyon szeretem, és bármelyik kultúrába meg tudok felelni, mivel hogy mindegyik vagyok.
1: Bekövetkezett az életedbe egy olyan dolog is, ami igazából az egész életedet végigkísérte, ezt még a beszélgetésünk legelején is elmondtad, hogy a zene az mindig ott volt neked az életedben.
2: Igen.
1: Mikor alakult át ez egy olyan dologgá, hogy nem csak hallgattad a zenét, vagy részt vettél abban, hogy jó a zene, hanem hogy rájöttél arra, hogy neked dalokat kell írnod, neked énekelned kell, és neked képviselned ezt a dolgot, hiszen nagyon sok dalot hallható az interneten.
2: Így van, igazából 6 éves korom óta éneklek. Életemben először 6 éves koromban kezdtem el énekelni, nagyon sok Kimit tudott, megnyertem Szabolcs megyébe, nagyon sok felkérésem, fellépésem volt gyerekként, ugye, amikor vittek tanárok, és ilyen Kimit tudókon voltunk, és volt egy olyan, amikor 300 fellépő közül mi voltunk az elsők, tényleg is valahogy nagyon készültünk rá, de megnyertük, és nagyon örültünk neki. Aztán, ahogy kezdtem felnőni, anya féltett, és azt mondta, hogy nem mehetek. És akkor innen Pestről
1: jött. Ez a szokások miatt volt ez a féltés?
2: Mondhatjuk azt is, meg ők nagyon óvtak engem. Nálunk a családban én vagyok a legkisebb. És anyuik kézzel, lábbal, körömmel, minden, ahogy lehet, védtek, és azt mondták, hogy nem akarják, hogy bármi problémám, vagy bármi bajom legyen. Így nem engedtek. Én nagyon szerettem volna, de a szüleim nem engedtek. És akkor felkerültem ide Pestre, amikor férjhez mentem, felkerültem ide Pestre, és akkor kezdtem el járni, zenélni, énekelni. Mert azt mondtam, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, és láttam azt, hogy egyre több embernek tetszik, egyre jobban várják a dalaimat, és akkor kezdődött ez el, de még akkor sem vettem annyira nagyon komolyan. Egy pár évvel ezelőtt kezdtem úgy, hogy na jó, akkor mégis, de ezt is úgy, hogy a húgom bejelentkezett az én nevembe egy műsorba, és egy tévé felvételre jelentett be engem, időpontot kért, stb. És fölhívtak engem, a számomat is megadt, és meglepődtem, és mondtam, hogy tessék, hát ugye nem tudtam, miről van szó, és akkor ő már intett, hogy én voltam, és csak beszél, meg minden egyéb, és ez a Frédi Show volt, az RTL Klub Frédi Show, biztos tudjátok, hogy melyik.
1: Igen.
2: Na, és oda mentem el először, amire azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit komolyabb volt. Na, és onnantól kezdve történt az, hogy a nővérem az ott nagyon sét, és azt mondta, teljesen más vagy a színpadon, neked ezt csinálni kell. Ezt ne hagyd abba, neked ez az életed, nagyon szeretted, de hidd el, hogy anyu is büszke rád, meg apu is. Mert tudják ők is, hogy akkor nem engedtek, de látják ők, most mentről látják, hogy te mennyire boldog vagy, és ez mennyire fontos. És azóta van az, hogy én írom a dalszövegeimet, egy-egy dalomat kivéve, ugye én írom a dalszövegeimet, és a nővérem is segít most nekem, és azóta éneklek, így azóta veszem komolyabban.
1: Az Isten és a zene közt van párhuzam? Ő adja az ihletet, esetleg őtőle jön. Belőle tudsz meríteni?
2: Hát én minden egyes dalszövegemet úgy írok, hogy úgy kezdem, Istenem segíts. Adj nekem gondolatokat, hogy mielőbb meg tudjam írni ezeket a dalokat.
1: Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy szuper dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket vissza, továbbra is Nicole Viktóriával fogok beszélgetni, úgyhogy tartsatok velünk.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mámoros éjdiabló van, még az angyalok is sírtak, olyan gyönyörű volt az a táj.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezer sebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kérte munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócs-Megyeren, Szigetmanostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádió Dikben. Rádió
3: Dikben. Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Stolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged a stúdióban.
5: Szia, üdvözlök és köszöntök mindenkit, sok szeretettel, Baktalis, azt itt a vén égünnel.
4: Hát ilyen hosszú beköszönést soha senki nem mondott még itt, pedig aztán vannak itt olyan cigányok is, akik beköszönnek, aztán úgy pörög a nyelvük, hogy sukárszáztolungot rajom meg, boldogsággal öröm a szokodik, és mégsem ilyen hosszan, meg hát mégsem ennyi nyelven, úgyhogy ez egy csodálatos dolog. Hogy
5: köszönöm szépen.
4: Most már én is azt mondom ebben a műsorban, hogy te egy kiválasztott személy vagy, nem csak az álmaidért, hanem aki öt nyelven beszél, ezzel köszönöm. Megáldja őt az Isten. Ez egy csodálatos dolog, hát, és főleg úgy, hogy ez mind adottság volt neked, és könnyen beletanulhattál születésed után, mert vannak, akik kőkeményen éveket, évtizedeket tanulnak azért, hogy ennyi nyelven beszéljenek. Úgyhogy ez egy kiváltságos dolog. Nos, ott hagytuk abba, hogy a szövegírásról, a zenéről beszéltünk, és hogy nagy részt a zenéidnek a szövegét te írod, illetve a nővéred segít neked. Minden egyes dalt úgy kezdesz el, hogy Istenem segíts.
5: Így van.
4: Miért van szükséged Isten segítségére a dalíráshoz?
5: Ő mindig segít nekem. Ő mindig segít. Úgy kezdem, Istenem, segíts, és adj nekem új gondolatokat, és tedd azt, amit te jónak látsz. Segíts nekem abban, hogy könnyen meg tudjak írni egy dalt, és ne jöjjön nehezen a gondolat. És ha hiszed, ha nem volt olyan például a Te vagy a minden című dal, azt nagyon-nagyon lázas voltam, azt a páromnak írtam azt a dalt. Nagyon lázas voltam, éjszaka felébredtem, nem tudtam aludni. És nem fogod elhinni, egy éjszaka alatt én azt a dalt átdolgoztam, megírtam, és másnap bementem, és lázasan felénekeltem a stúdióba, és annak van a legtöbb nézettsége. Akkor elimádkoztam, és azt mondtam, Istenem, segíts, én nekem ez most nagyon fontos. Nincs olyan dolog, nem csak a dalban, bármit, amit teszek, hogy én előbb ne kérjem meg Isten segítségét. Nekem nagyon fontos az életembe ő.
4: Akkor ez az életed minden területére kihat, hogy az Istennel...
5: Így van, így mindenhol.
4: Az Istennel való kapcsolatod, az mindig elsődleges.
5: Így van.
4: A zene az életedben ugye jött 6 éves korban, aztán tehetségkutatókon is részt vettél.
5: Így van.
4: A szüleid nem engedtek annyira, mert féltettek téged, és végül, amikor férjhez mentél, akkor kezdted el a karrieredet.
5: Így van.
4: Pár éve pedig még jobban.
5: Komolyabban
4: elkezdted venni ezt a zenei karriert. De ez nagyon érdekes, hogy a férjeddel kezdtél el zenélni komolyabban, mert valljuk be, hogy azért a származásaid miatt ugye törökként és romaként elég nehéz az, hogy a férj elengedjen egy nőt, és hogy engedje, hogy énekeljen, mert hogy valljuk be, hogy szerintem nagyon sok cigány asszony lenne, aki hatalmas tehetséggel rendelkezne, és lehet, hogy pont a családja vagy a férje az, aki visszatartja őt ebben a dologban, és a tradíciók szerint meg azért, mert ő a férfi, meg ő féltékeny, meg minden ezért nem engedi őt el, hogy neked nem volt ezzel küzdelmed, vagy nehézséged, hanem akkor a férjed is ilyen normálisabban fogta föl a dolgokat?
5: Természetesen nekem a párom apukája részéről nagy ecsedi, és az anyukája részéről pedig magyar. De hát ő még nagyon fiatal volt, amikor az apukája meghalt, és szinte egyedül nevelte fel az anyukája. Ugye anyósom és a párom volt egy buli, ahova mi elmentünk együtt, és ott láttak először énekelni. És anyósom sírva fakadt, és azt mondta, hogy Úristen, ezt te csináld, mert ez neked nagyon megy. Ugye én elmondtam neki, hogy én nagyon szeretek énekelni, és hogy fogadják nagyon sok szeretettel ezt a dalt. Nekik küldöm is természetesen mindenkinek, aki itt van. És a párom az így lezsibbadt, és így néz, és azt mondja, hogy ezt nem hiszem el. És a buli után én elmondtam neki, hogy én ezt szeretem csinálni, és én ezt szeretném a jövőben majd, és ő azt mondta, hogy figyelj, ha téged ez boldoggá tesz, akkor én támogatlak benne. Szóval nekem olyan párom van, aki soha semmilyen körülmények között nem mondaná nekem azt, hogy te nem mehetsz el buliba, ő elvisz rengeteg buliba, elvisz. Nem mehetsz el buliba, és ezt te nem csinálhatod, a dal szöveg írásba is besegít, és ő az első, akinek én felolvasom, hogy na Guszti, mit szólsz hozzá?
4: Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Isten ebben is megáldott téged, hogy jó férjet adott neked.
5: Így van.
4: Nos, a zenei karriered most, hogy komolyabban vetted, hogy ível felfelé, ugye több televízió műsorban is most már láthatunk téged, amiknek a csatornáknak a neveit nem említjük meg,
5: így van.
4: De több műsorban részt veszel, érzel fejlődést azután, hogy komolyabban vetted, hogy amikor tudatosan rááll az ember, akkor jobban ível a karrierje felfelé, mint amikor csak úgy lazán csinálja?
5: Így van, természetesen. Így van. Nekem most én azt gondolom, hogy mivel egy kicsit komolyabban veszem én is, és több energiát fektetek bele, ezáltal jobban ívelek fel. Nyilván, ha valaki sokat dolgozik, eléri a célját, és ha valaki sokat dolgozik és tesz valamiért, akkor annak megvan az eredménye. Úgyhogy igazából nekem most, amit én nagyon szeretnék, az, hogy hát a jövőben majd Törökországba leforgassak egy videoklipet, megcsináljak ott török stúdiósokkal egy olyan dalt, amit hát mondhatom azt, hogy törökül is fognak énekelni benne, és roma nyelven is. És ezt egy török DJ-s fogja nekem majd, ha Isten is úgy akarja, inshallah, akkor ezt meg fogjuk csinálni.
4: Tehát akkor ez duett lesz? Mások is részt fognak venni ebbe a produkcióban?
5: Így van, pontosan.
4: Ahogy írod a dalokat, ezek szerelmes dalok szoktak lenni, vagy az, hogy miről írod a dalokat, az mi határozza meg az, hogy miről szóljon a dalod?
5: Elnézést, olyan aranyos, hogy hát igazából ez ilyen ihlet tudod, mikor mi jön? Van, amikor jön egy szerelmes dal, van, amikor ugye a nővéremmel, Ivettel hol sírunk, hol nevetünk, amikor egy hallgatós dalt éneklünk.

0: közel állnak az én szívemhez.
1: Na és akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy jön az ihlet, hogy miről írjál dalt?
0: Szóval hát ez úgy van, ahogy az imént mondtam is neked, hogy van olyan, amikor jön egy ihlet, és jön egy vidám dal. Mint ahogy mi mondjuk romák, egy pergetős dal. És van, amikor jön egy ihlet, hogy mondjuk visszajön a gyerekkorunk eszünkbe a nővéremmel, és tényleg ott van balta, szekér, ló, ott minden van, amikor a dalszöveget írjuk. Van sírás, van nevetés, visszaidézzük a gyerekkorunkat. Mondjuk ez egy hallgatóra jellemző. És van olyan, amikor egy pörgős dalt írunk, és ott sikítunk a nevetéstől, mert hát ugye oda kell 4-5 óra, mire csak két szöveget leírunk a nővéremmel, mert tudjuk azt, hogy az nekünk az egyik legnehezebb, egy pörgetős dalt, egy hagyományos, autentikus romadalt megcsinálni úgy, hogy ez mindenkinek megfelelő legyen a számára. Hál' Istennek, mi kettőt megcsináltunk, és az egyikhez majd nagy ecseden fogjuk leforgatni hamarosan a videoklipet az egyik pörgetős dalhoz. Szóval igazából hát nem annyira egyszerű ez, mert azért annyira nem egyszerű, de én nagyon élvezem a dalszövegírásokat. Nekem ez nagyon fontos.
1: Most említettük a zenével kapcsolatos pozitív dolgokat. Beszélgessünk egy kicsit a nehézségéről is, mert nem minden arany, ami fénylik.
0: Így van.
1: Van olyan, amikor küzdesz azzal, hogy megírj egy dalt? Vagy azt inkább félrerakod, és akkor majd folytatod később?
0: Hát az igazság az, hogy én nagyon pozitív vagyok, és nagyon akaratos is. Aki tudja, aki ismer, az tényleg tudja, hogy én nagyon egy akaratos nő vagyok. Ha valamit akarok, és valamibe belekezdek, azt én nem hagyom abba. Akkor lehet, hogy reggeltől estig, vagy estétől reggelig, nyilván, ha az időm engedés, akkor éppen nem dolgozom, reggeltől estig, estétől reggelig lehet, hogy ezt a dalt megírom, akkor is, ha bármi történik. De természetesen volt olyan egy-egy dalom, amit egy hétnyi tovább írtam meg, mert egyszerűen hiába akartam, hogy jöjjön az ihlet, nagyon nehéz volt, mert alapból olyan címet is, olyan szöveget akartam összerakni, ami egyedi, de nagyon egyedi, és ez nagyon nehéz volt nekem. Ez egy hallgatós dal volt. A mamámtól, a családomtól, a régi 1000 éves dalok, ugye a déd nagyanyám, a nagyanyám is, és ezeknek a dalai, anyámiknak a dalai, nem volt olyan egyszerű ezt összerakni, és egy kicsit modernizálni, hogy ezért mégse olyan legyen, mint az ő daluk, ami régen volt, a hangstílus, megvolt a hangzásvilág, de mégis egy kicsit más irányba fordítottam el az én világom felé. Úgyhogy ez nehéz volt, megmondom őszintén. De megcsináltam.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
3: Szia! Sziasztok, üdvözlök és köszöntök szeretettel mindenkit. Tamin szaszti tajbak tali, égünner.
2: Ezt taníts meg nekem, égünner?
3: Igen, égünle.
2: Oké, szuper. Szóval ott hagytuk abba a beszélgetésünket Viktóriával, kedves hallgatóink, hogy milyen a dalírás, és néha van, amikor nehéz, néha ezzel küzdeni kell, és bizony nem is ez a legnehezebb része, amikor meg kell írni egy zenét, hanem amikor jön a negatív kritika, és ugye rengeteg rossz dolog tud lenni ebben, nem minden arany, ami fénylik, ezt én, mint zenész, műsorvezető, meg közszereplő, ezt én nagyon átélem, de hidd el nekem, hogy a hallgatóink közül vannak, akik úgy gondolják, hogy hát ti csak sztároskodtok, arany életetek van, semmi gond nincs veletek, meg minden, és aztán jól odapirítanak nekünk kommentbe nagyon erős szavakat. Ezt meséld el, hogy milyen hatással tud lenni egy nőnek az életére, mert szerintem tényleg te kapsz hideget, meleget is azért.
3: Ez így van természetesen. Én azt gondolom, hogyha mindig azt fogjuk nézni, hogy nekünk más mit mond, akkor, mint egy kártyavár, összeomlunk. Ezt nem szabad, ezt el kell engedni. A legmagasabb, legismertebb világsztároknak, mondhatjuk úgy, olyan embereknek, akik tényleg nagyon magas pozícióban vannak, azoknak is olyan kommentet írnak, vagy mondanak a szemükbe bármit, ami vagy nem fedi a valóságot, vagy nagyon rosszul tud esni, lelkileg össze tudja törni az embert, de ezekre a dolgokra nem szabad odafigyelni, nekem az a véleményem.
2: Hogyha építő kritika értéged, azt el tudod fogadni?
3: Természetesen. Van olyan, hogy mondjuk egy dalszöveg nem tetszik a páromnak, vagy a bátyámnak, vagy a nővéremnek. És átolvassuk 5-10-szer, vagy 100-szor, és akkor megbeszéljük, hogy mert, hogy miért is, mert van, amikor én ragaszkodom hozzá, de hogy ez hit már-e, hogy nagyon jó. És azt mondja, hogy nem. És meg, hogy ez nem ide való szöveg, és ezt elrontottad, ez nem jó. Szóval, hogyha építő, akkor én ezért nem tudok megharagudni, mert nincs miért. Én veszem a jó dolgokat, hogyha valaki az én javamra jót akar, én azért nem tudok megharagudni, sőt, én azért hálás vagyok, hogy figyelmeztet, kinyitja a szememet, és előre elmondja, hogy stopp, ezt egy kicsit másképp. Ezekért én azt gondolom, hogy nem szabad megharagudni.
2: Visszakanyarodok egy másik témánkhoz. A zeneírással kapcsolatosan, hogy született már olyan dalod, amit Istennek énekeltél, vagy Allahnak írtál, vagy Istennek?
3: Nincs. Jó pár előadó, nagyon jó barátaim, és ők már mondták, hogy mivel ennyire nagyon magas hitem van, én nem szeretnék egy ilyen dalt elénekelni, mert volt olyan, amikor éppen egy helyen voltunk, egy buliban, akkor ott mi énekeltünk hívő dalokat, és azt mondták, hogy Úristen, neked kell egy ilyet egyszer elénekelned. Szóval ez is tervben van, és ha Isten is úgy akarja, akkor én a következő hónapban fel is fogok énekelni egy hívő dalt, hiszen jön karácsony is, úgyhogy kell egy ilyen dal.
2: Akkor pont fején találtam a szöget.
3: Pontosan.
2: Most. Akkor születni fog ilyen.
3: Így van, így van, már a szöveg is megvan hozzá, így van.
2: Tehát ez egy saját lesz, nem?
3: Saját.
2: Nem, akkor nem feldolgozott.
3: Nem feldolgozott, majd nem. Ez az én saját dalom.
2: Na, ennek nagyon örülök, ezt már nagyon fogom várni, és ebben az idősávban nagy szeretettel fogom majd játszani, tehát rá jó műsorunkban.
3: Köszönöm szépen.
2: Hogy írtad meg azt a dalt? A keresztény dalt. Van különbség, amikor Istennek írsz egy dalt, vagy embernek írsz egy dalt?
3: Van.
2: Mi volt a különbség neked?
3: Van, mert amikor Istenről beszélsz, az teljesen más érzés, más világ. És amikor egy embernek is, az is más világ. De ez a dal, az én dalom, amit én megírtam, ez valójában a hitről szól. És arról, hogy Isten mennyire fontos a mi életünkbe. Mennyire egy olyan dolog, ami nélkül nem lehet élni, hiszen ha ő nincs az életünkbe, akkor ott annyi vége. Ő fontos a mindennapjainkban, a világunkban, a perceinkben, hiszen az életünkre nincs garancia, én azt gondolom. Nem tudjuk azt sem, hogy egy perc múlva mi fog történni velünk. ami hál' Istennek jó, hogy nem tudjuk, de mert szerintem nagyon összeroppannánk, ha tudnánk, hogy mi vár ránk életünk során, de én úgy vagyok vele, hogy fontos az életünkben nagyon. És ezért is írtam én ezt a dalt meg. Az emberek felé szól ez, de mégis hitáltal Istentől, hogy higgyenek benne és bízzanak benne, mert ő nagyon fontos nekünk. És ő van is, létezik, és létezni is fog, amíg a világ a világ.
2: Amen. Ez lesz a témája?
3: Így van.
2: Tehát erről fog szólni a dal, hogy az emberek felé szól, tehát embereket szólítasz meg, hogy higgyenek Istenben,
3: így van. Így van.
2: Egy szóval akkor az álmodat teljesíted, hogy azt kérte tőled Isten, hogy mondd el mindenkinek, hogy ő van, és be fog teljesedni az írás, és akkor ezt egy dalban
3: közölni
2: is fogod az emberekkel.
3: Így van.
2: Hát ez egy nagyon csodálatos dolog, nagyon sok sikert kívánok
3: nagyon
2: neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ehhez a dalhoz, és én hiszem, és tudom, hogy tapasztalatban mondom, hogy ennek nagyobb sikere lesz, mint amikor olyan dalokat írunk, hogy az embereknek tetszedjenek. Ami az is Istentől van szerintem,
3: hát
2: mert az embereknek a jó kedvét
3: így
2: csináljuk
3: van,
2: vele.
3: Így van.
2: Viszont amikor Istennek írunk egy dalt, vagy Istenről szól egy dal, akkor az teljesen más.
3: Csodálatos dolog, így van. Pontosan, egyetértek.
2: És említettük, az imént beszéltünk arról is, hogy jöjjön, hogy vicceskedünk egy picit, és hogy az Isten bocsássa meg nekünk, és hogy tényleg ez így van, de hogy gondoljunk bele abba, hogy Isten az ő saját képmására teremtett minket. Akkor ha milyen viccesek vagyunk, Istennek milyen jó humora lehet.
3: Az biztos.
2: Képzeld el, hogy ő milyen vicces
3: az
2: lehet.
3: Biztos. Ez így van. És ő hall mindent, és lát mindent, és mosolyog velünk.
2: Így van.
3: Ebben
2: így
3: biztos
2: van.
3: Vagyok.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, most meghallgatunk ismét egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Maradjatok velünk, Nicole Victoria lesz a vendégem továbbra is.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
2: Szia, szép napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök, üdvözlök mindenkit. Partalész azt itt a vén, jégünner.
1: Nos, nagyon sok mindenről beszéltünk már az életedről, kiveséztük a zenét is, kiveséztünk mindent. Mindig így igyekszem úgy kanyarintani a beszélgetést, hogy egyszer felével egy vidámabb témára, aztán egy szomorúbb jön. Most úgy gondolom, hogy lehet érinteni fogok egy olyan dolgot, amit aztán tényleg érzékeny dolog, de úgy gondolom, hogy ez a hallgatókat is érdekli. Hogy említetted azt a dolgot, hogy korán elmentek a szüleid.
2: Igen, sajnos, igen.
1: És mégis az Istennel való hited, az megmaradt erősen, és vidáman tudod felfogni az életet. Én értem, hogy mitől van ez, de lehet, hogy van olyan hallgatónk, akinek ez furcsa. És kérlek, hogy beszélj nekünk arról egy picit, hogy akinek ilyen korán elmennek a szülei, az miért tud vidáman élni tovább? Az miért nem tudja feltenni a kérdést Istennek, hogy Istenem, miért tetted ezt? Miért nem gyógyítottad meg? Miért csináltad ezt? És hogy tud megmaradni a hite?
2: Köszönöm szépen ezt a kérdést. Én rengeteg embernek elmondtam, igen, ez egy nehéz kérdés, de viszont én, ha ezzel erőt adhatok bárkinek, aki most engem hall, akkor én attól nagyon boldog leszek, és nagyon fogok neki örülni.
1: Pont ezért mentem bele ebbe a témába, hogy
2: köszönöm,
1: bocsánat,
2: hogy ez
1: nagyon érzékeny.
2: Nem, semmi gond nincsen. Én azt gondolom, mindenki magáért születik erre a világra. Magunkért születünk meg, és magunkért halunk meg. Nekem édesapám 77 éves volt, amikor meghalt, és halála előtt nem sokkal nekem azt mondta, ő mondta ezt, magunkért születünk, magunkért halunk meg. Az élet csodálatos, gyönyörű, szeretni tisztelni, becsülni kell mindenkit, a szegényeket, a gazdagokat, mindenkit, mert ha meghalunk, mindannyian egy helyre jutunk. De ha meghalunk, akkor úgy szeressenek minket, úgy emlékezzenek ránk, mint ember, maradjunk meg embernek. Soha ne legyünk többek, de kevesebbek se, emberek legyünk. Ne nézzük meg a szegényeket, ne bántsunk senkit, a tiszteletet mindenkinek adjuk meg, mert az ő élet rövid, nincs rá garancia, nagyon gyorsan elrepül az idő. Amikor fiatal voltam, én is azt hittem, hogy ó, nagyon messze van még, amikor meghalok. És most itt vagyok, és hamarosan meg fogok halni. És ez az élet rendje. Nektek fájni fog, mert én elmegyek, de akik mi elmegyünk, mi tudjuk, hogy nekünk lejárt a mandátum. Bocsánat, így mondta, lejár a mandátum, és ha szólítanak, oda menni kell. Ott nincs az, hogy mi oda nem megyünk. Gyerek, felnőtt, fiatal, idős, ha hívnak, Isten azt mondja, hogy most te jössz haza, mert az az örökös hazánk, akkor oda jössz. Nincs az, hogy mi oda nem megyünk el. Tudod, amikor nekem apu meghalt, én nem sírtam. Nekem ez benne volt a fülembe, a fejembe. Nagyon-nagyon erős nő vagyok egyébként, aki ismer, mindenki tudja. Én nem sírtam, mikor apu meghalt. Sem a virasztásokon, sem a temetésen, sem. Mindenki csodálkozott, hogy ez mi van velem, mint egy beton. De egyszerűen az volt bennem, hogy én most szívem szerint üvölteni tudnék, de hiába fogok sírni, felébredni nem fog. Neki lejárt az ő ideje, bár ne lett volna így, mert nekünk nagyon fáj, de ott volt a fülemben, amit mondott. Hogy ha eljön az idő, oda menni kell, ha szólítanak, menni kell. És ezt nektek el kell fogadni, mert lesz idő, amikor ti is lejár a mandátumotok, ti is elérkeztek arra a pillanatra, amikor az utolsó pillanat van, amikor a lehelet, ugye, kiszáll belőletek, és akkor az utolsó leheletetek, és akkor jöttök oda, ahol mi vagyunk, és ott majd találkozunk. Szóval én ezt így éltem meg, ahogy nekem ezt apám elmondta 77 évesen, és képzeld el, hogy amikor anyu meghalt, Armando, én akkor sem sírtam. Akkor is az volt bennem, nagyon nehéz, nagyon fáj, üvölteni tudnék, de nem teszem. Mert ez az életrendje. Születni és halni kell. bár a jó Istenért soha ne adott volna, és soha ne halt volna meg senki, meg ne halna meg senki az életbe soha, de ezt nem mi irányítjuk. A jó Isten ezt így adta, ezt el kell fogadni. Ha oda hívnak, menni kell. Én nem félek a haláltól. Most bármennyire hangzik nevetségesnek, én nem félek a haláltól, hiszen születni, halni kell. Születtem, és egyszer, ha oda hívnak, akkor nekem mennem kell, és nincs mese. Én ezt így gondolom. Nekem ez a véleményem. Nem tudom, hogy mások hogy gondolják, mások hogy vannak vele. Én így gondolom.
1: Mert hogy lehetséges, hogy Isten pont azért vesz el minket ebből a rövid életből, mert hogy ott majd mindegyütt lehetünk, és pont az, amit mondtál, hogy bárcsak soha ne halna meg senki, hát ott már nem fog meghalni senki.
2: Hát pontosan.
1: Azt írja a Biblia nekünk, hogy nem lesz ott sírás.
2: Bizony.
1: Nem lesz könny. Nem lesz fájdalom, csak boldogság és öröm.
2: Így van.
1: Te mit gondolsz erről? Erről az igerészről, és mit gondolsz, hogy halálunk után mi lesz? Vagyis, hogy te miért nem félsz a haláltól? Nem mondom, hogy viccesnek hangzik, inkább megdöbbentőnek hangzik, hogy egy ember ilyen határozottan tudja azt mondani, hogy nem fél a haláltól. Miért nem félsz te a haláltól?
2: Elmondom neked, hogy ez valóban így van. Tényleg nem félek tőle. És mégpedig azért nem, mert én nekem erős hitem van. Nagyon-nagyon erős hitem van. Én ebben hiszek, és elnézést kérek a hallgatóktól és mindenkitől, aki esetleg ezért megvet, vagy próbál megvetni. Nekem ez a véleményem. Én azt gondolom, mindenkinek van egy saját véleménye. Most ezért tényleg nem jár harag, vagy ezért nem kell engem megvetni, amiért én ezt elmondom. De én azt gondolom, hogy akinek ilyen nagyon erős hite van, mint nekem, ugye, hogy a Biblia is írja, aki hisz bennem, örökké él. Ha meghal is, örökké él. Én úgy gondolom, hogy ez az életrendje, hogy születni is halni kell. Én most nem azt mondom, hogy most meg akarok halni, vagy holnap, mert nem akarok meghalni, de hogyha most csak egy példa, ha én nagyon beteg lennék, és tudom azt, hogy nekem már nincs sok, akkor én elfogadom ezt. Természetesen imádkozom, és azt mondom, Istenem, nálad minden lehet, de ha lehetséges, ments meg, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. És én természetesen elfogadom a te döntésed. És ha úgy van, hogy én érzem, hogy én csak percek vannak, és el kell menni, akkor elfogadom. Mert tudom azt, hogy Isten van, és tudom azt, hogy ott egy másik világ van, ami vár ránk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk ismét egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.

0: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged!
2: Szia, üdvözöllek! Köszöntöm a hallgatókat! Jó napot kívánok! Bagtalita is azt hittem, ilyen égünner!
1: Hát ennyi nyelven komolyan mondom beköszönni. Tényleg nem szoktak, akik most csatlakoznak hozzánk, azoknak elmondom gyorsan, hogy 5 nyelven beszél Victoria, és egy török-magyar cigánylány, akinek csodálatos az élettörténete. Nagyon sok dologról beszéltünk a gyermekkorodról, beszéltünk a hitedről, a vallási nézetekről, az elfogadásról, az 5 nyelven beszélésről, a zeneírásról, mindenről, és az Istennel való kapcsolatod pedig nagyon-nagyon erős.
2: Így van.
1: Nagyon érdekes dolog volt az imént, amikor beszéltünk a haláldról, és azt mondtad, hogy te nem félsz tőle. Említettél egy olyan dolgot, hogy Istennek mondod ezt, hogy az ő akarata legyen, meg ne a tiedé.
2: Így van.
1: Ez miért fontos neked, hogy az Istennek az akarata legyen meg? Akkor te, amit akarsz, és nem jön össze, azt elfogadod, hogyha az nem Isten akarata, vagy ez mit jelent, hogy az Isten akarata legyen meg?
2: Számomra ez azt jelenti, hogy minden okkal történik az életünkben. Minden megvan írva az életünkben, mindennek úgy kell történnie, minden pillanatnak, annak is, hogy én most itt beszélgetek veled, ahogy a jó Isten azt megadta az én életembe, az életünkbe. És én úgy gondolom, hogy a jó Isten által van a mi életünk, és minden egyes dolog. Ugye, ahogy mondta, meg mondja a Biblia, hogy minden megvan írva, és annak be kell teljesedni, ami a Bibliában van. Mindennek meg kell történnie. A mi életünkben én azt gondolom, és ki is hangsúlyozom, hogy a mi életünkben is minden egyes perc, minden egyes pillanat, én azt gondolom, hogy megvan írva. És mindennek úgy kell történni, ahogy az Isten akarja. Ezért is mondtam azt, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, mivel nekem Isten nagyon fontos az én életemben, az első az én életemben, hanem ahogy ő. Mert én hiába akarok bármit, ha ő azt mondja, hogy nem. Hát ő fölöttem van, ő az én atyám, és ha ő azt mondja nekem, hogy ennek így kell lenni, vagy ő nem úgy adja a dolgokat, ahogy én akarom, akkor semmi gond, annak biztos értelme van.
1: Mik a jövőbeli terveid, mit tervezel a jövőben? Itt gondolok az Istennel való kapcsolatodra is, gondolok a zenére is, és a magánéletedre is.
2: Hát az Isten az mindig velem van, én úgy gondolom, és én vele. Szóval a jó Isten az mindig az életemben van. Én nekem a mindennapjaim úgy ébredek, és úgy kelek, és úgy fekszek, hogy ő mindig ott van az én számon. Lefekvéskor, felkeléskor, a nap 24 órájában mindig a fejemben, a gondolataimban van. Szóval ő az első és legfontosabb az életemben. Én azt gondolom, hogy a párkapcsolatom rendben van, hála a jó Istennek. Nagyon szeretjük egymást a párommal. Minden rendben van. A zenei karrieremről pedig csak annyit, hogy én ezt szeretném továbbra is csinálni, és mint említettem neked, ugye Törökországban is lesz majd egy videóklippem, egy duett dalom, lesz majd a jövőben szóló dalom is, és ugye nagy ecsetbe is készítjük a videóklippet és az új dalokat. Úgyhogy én ezzel is szeretnék továbbra is foglalkozni, mert az életem is, életem része is a zene.
1: És akkor ben fogod mutatni zeneileg is a cigányságodat, a törökségedet és a magyarságodat is,
2: minden.
1: Ugye?
2: Így van. Rengetegen kérték, és mondták, hogy miért nincs még török dal, miért nem énekeltem még török dalt, és én erre is szeretnék nekik reagálni, hogy azért, ha már ennyien kérik, akkor legyen azért meg ez is, mert amúgy igazuk van. Van fent magyar dal, van fent roma dal, de török dal még nincs, úgyhogy ez is lesz hamarosan.
1: És keresztény sincs még, úgyhogy...
2: Hát de az most már jövő hónapban jön.
1: Na, akkor azt nagyon-nagyon várjuk, hogy legyen az is. Nagyon sok sikert kívánok neked az életben, az Istennek a gazdag áldását.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Rád. Zárásul azt szoktam csinálni a vendégekkel, hogy mondok 3 dolgot, és ami kapásból eszedbe jut róla, azt kell rávágnod rögtön, jó?
2: Szuper, oké.
1: Okay. Első, hit.
2: Igen.
1: Mi jut eszedbe róla?
2: Hát... A jó Isten.
1: Második, Isten, Allah.
2: Igen.
1: Hát első szó.
2: Ő az én életem, más nem tudok mondani, ne haragudj.
1: Figyelj, a harmadik.
2: Figyelek.
1: Az érdekes lesz, ami elsőre eszedbe jut. Egy szó. Nicole Victoria.
2: Hát az én vagyok. Már nem tudok mondani rá.
1: Akkor kedves hallgatóink, Nicole Victoria, én vagyok volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk a mai nap folyamán, és megosztottad velünk ezeket a dolgokat.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem veled. Az óráadását kívánom az egész életedre, a kedves családoddal, és az összes népeddel együtt. Az óráadjon meg.
1: Köszönöm szépen, és én is ugyanezt kívánom
2: köszönöm
1: neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Frajó. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió DIK romákról, nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és véget ért a Trájó című műsorunk. Most még arra szeretnélek megkérni benneteket, hogy közösen hallgassuk meg Friderika Megbocsájtanék című dalát, és ne feledjétek, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor Trájó. Isten áldjon meg benneteket, legyen áldott életetek. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kis Grófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezer sebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócsmegyeren, Szigetmanostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió DIK.

szeretek én. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá cigány a Rádió Digben.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

tetszett szégen, elhagyott a tágat is feleségem. De nincsen nekem se pénzem, se asztalom, se székem, elhagyott a tágat is feleségem.

0: Délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál, a keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütésre és perzselő hőségre számíthatunk. Ma az országos és budapesti előrejelzések szerint tovább fokozódik a kánikula. A hajnali 22 fokos trópusi éjszaka után napközben egészen 38 fokig melegedhet a levegő, a belvárosi aszfalton a hőérzet akár a 40 fokot is meghaladhatja. Teljesen derült, felhőtlen égbolt várható, csapadéknak egyáltalán esélye sincsen. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
2: Vasárnap, vagyis ma érkezik a hőhullám tetőzése. A minimumok sem esnek 23-24 fok alá, délután egészen 40 fokig melegszik fel. Az időjárás: egész nap tűző napsütésre kell készülni, késő délután, este pedig megjelennek ártalmatlan fátyolfelhők az égen, de esőt ezek sem valószínű, hogy hoznak. Időnként megélénkülhet a déli-délnyugati szél, de ez is csak meleg, száraz levegőt szállít majd. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaha-Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!

0: Közlekedési hírek.
1: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Csoda szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép szombatot nektek, drága Rádió Dick hallgatók. Július első hétvégéje van, ez július 4-ére esik egyébként. Nagyon hálás vagyok, hogy ezekben a pillanatokban is a Rádió Dicket hallgatjátok. Tartsatok velem a következő egy órában, sőt a következő órákban, mert hogy 18 óráig itt leszek veletek.

Volt a telefon, nem veszem fel. Hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod a telefon, nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy szépen

0: 100.3 rádiódikromákról, nem csak romáknak. Hát nagyon szép napot, sziasztok, Patai Anna vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, csodálatosak vagytok, de csekkoljuk le, hogy milyen időre számíthatunk.
1: Időjárás.
0: Ma zavartalan napsütésre és perzselő hőségre számíthatunk. Ma az országos és budapesti előrejelzések szerint tovább fokozódik a kánikula. A hajnali 22 fokos trópusi éjszaka után napközben egészen 38 fokig melegedhet a levegő, a belvárosi aszfalton a hőérzet akár a 40 fokot is meghaladhatja. Teljesen derült, felhőtlen égbolt várható, csapadéknak egyáltalán esélye sincsen. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
0: Vasárnap, vagyis ma érkezik a hőhullám tetőzése. A minimumok sem esnek 23-24 fok alá, délután egészen 40 fokig melegszik fel. Az időjárás egész nap tűző napsütésre kell készülni, késő délután, este pedig megjelennek ártalmatlan fátyolfelhők az égen, de esőt ezek sem valószínű, hogy hoznak. Időnként megélénkülhet a déli délnyugati szél, de ez is csak meleg, száraz levegőt szállít majd. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sáv lezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezértér és Blaha-Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!

0: Közlekedési hírek.
1: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sáv lezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dix.
1: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és ezt az órát le is zárjuk. A következő órában természetesen újra találkozunk, és folytatjuk a jó kis dalok közös meghallgatását, úgyhogy ebben is számítok rátok, mindenképpen.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kis Grófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-Fotot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
4: Ma zavartalan napsütésre és perzselő hőségre számíthatunk. Ma az országos és budapesti előrejelzések szerint tovább fokozódik a kánikula. A hajnali 22 fokos trópusi éjszaka után napközben egészen 38 fokig melegedhet a levegő, a belvárosi aszfalton a hőérzet akár a 40 fokot is meghaladhatja. Teljesen derült, felhőtlen égbolt várható, csapadéknak egyáltalán esélye sincsen. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Vasárnap, vagyis ma érkezik a hőhullám tetőzése. A minimumok sem esnek 23-24 fok alá, délután egészen 40 fokig melegszik fel. Az időjárás: egész nap tűző napsütésre kell készülni, késő délután, este pedig megjelennek ártalmatlan fátyolfelhők az égen, de esőt ezek sem valószínű, hogy hoznak. Időnként megélénkülhet a déli-délnyugati szél, de ez is csak meleg, száraz levegőt szállít majd. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
4: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
4: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A Pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaha-Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!

0: Közlekedési hírek.
1: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sáv lezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Ez itt a Rádió Dick. Sziasztok, Patai Anna vagyok. Hát remélem, hogy jól vagytok, és minden rendben van veletek. Július 4-e van szombat, és szeretnélek arra kérni benneteket, hogy szóljatok a barátaitoknak, családtagoknak, hogy nem csak Budapesten vagyunk hallgathatóak, ugyanis online bárhonnan tudtok bennünket hallgatni, ez egy nagyon fontos információ, főleg, hogyha éppen úton vagytok strandolni, vizezni, családhoz, sütögetni, bográcsozni, akkor bizony, ha nem Budapesten vagytok, akkor is tudtok bennünket hallgatni online, úgyhogy ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos információ, amit mindenkihez el kell jutassunk. Nagyon köszönöm a figyelmet erre is, és kezdjük el az órát!

0: napot kívánok! Sziasztok, Patai Anna vagyok, és csekkoljuk le a közlekedést, hát ha tudok nektek valamiben segíteni.
1: Időjárás.
0: Ma zavartalan napsütésre és perzselő hőségre számíthatunk. Ma az országos és budapesti előrejelzések szerint tovább fokozódik a kánikula. A hajnali 22 fokos trópusi éjszaka után napközben egészen 38 fokig melegedhet a levegő, a belvárosi aszfalton a hőérzet akár a 40 fokot is meghaladhatja. Teljesen derült, felhőtlen égbolt várható, csapadéknak egyáltalán esélye sincsen. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
0: Vasárnap, vagyis ma érkezik a hőhullám tetőzése. A minimumok sem esnek 23-24 fok alá, délután egészen 40 fokig melegszik fel. Az időjárás egész nap tűző napsütésre kell készülni, késő délután, este pedig megjelennek ártalmatlan fátyolfelhők az égen, de esőt ezek sem valószínű, hogy hoznak. Időnként megélénkülhet a déli délnyugati szél, de ez is csak meleg, száraz levegőt szállít majd. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaha Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!

0: Közlekedési hírek.
1: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: Ez itt a Rádió Dix, sziasztok! Hatalmas mosolya vártalak benneteket vissza, viszont órazárásra vártalak titeket vissza. Lejárt az óránk, úgyhogy a következő órában találkozunk egymással, de az is egy nagyon izgalmas, szuper jó óra lesz itt a 100.3 Rádió Dix-en.
1: Rádió Dix,
2: kérasz ivója,
1: romákról, nem csak romáknak.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Mindig van egy pont, ahol az út ketté válik.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-ben.
2: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezersebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócsmegyeren, Szigetmanostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D-k hírei. Időjárás.
3: Ma zavartalan napsütésre és perzselő hőségre számíthatunk. Ma az országos és budapesti előrejelzések szerint tovább fokozódik a kánikula. A hajnali 22 fokos trópusi éjszaka után napközben egészen 38 fokig melegedhet a levegő, a belvárosi aszfalton a hőérzet akár a 40 fokot is meghaladhatja. Teljesen derült, felhőtlen égbolt várható, csapadéknak egyáltalán esélye sincsen. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
3: Vasárnap, vagyis ma érkezik a hőhullám tetőzése. A minimumok sem esnek 23-24 fok alá, délután egészen 40 fokig melegszik fel. Az időjárás: egész nap tűző napsütésre kell készülni, késő délután, este pedig megjelennek ártalmatlan fátyolfelhők az égen, de esőt ezek sem valószínű, hogy hoznak. Időnként megélénkülhet a déli-délnyugati szél, de ez is csak meleg, száraz levegőt szállít majd. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaha Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőtt délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!

0: Közlekedési hírek.
1: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, és remélem, hogy mindenkivel minden rendben van, remélem, hogy jól vagytok, a család is jól van, bízom abban, hogy mindenki jól viselte ezt a hőséget a héten, azért ez tényleg nagyon megterhelő minden szervezetnek. Azt gondolom, hogy az egyébként még ma is nagyon-nagyon meleg időnk van, de hát azért mégsem az a 45 fok. Úgyhogy használjátok ki minden percét a nyárnak, érezzétek jól magatokat a 100.3 Rádió Dickkel együtt.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, sziasztok, köszönöm a figyelmet, arra gondoltam, hogy megnézhetnénk az időjárást, szerintem ezek mindig nagyon fontos infók, úgyhogy érdemes lesz a következő pillanatokban fülelni.
1: Időjárás.
0: Ma zavartalan napsütésre és perzselő hőségre számíthatunk. Ma az országos és budapesti előrejelzések szerint tovább fokozódik a kánikula. A hajnali 22 fokos trópusi éjszaka után napközben egészen 38 fokig melegedhet a levegő, a belvárosi aszfalton a hőérzet akár a 40 fokot is meghaladhatja. Teljesen derült, felhőtlen égbolt várható, csapadéknak egyáltalán esélye sincsen. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
0: Vasárnap, vagyis ma érkezik a hőhullám tetőzése. A minimumok sem esnek 23-24 fok alá, délután egészen 40 fokig melegszik fel. Az időjárás: egész nap tűző napsütésre kell készülni, késő délután, este pedig megjelennek ártalmatlan fátyolfelhők az égen, de esőt ezek sem valószínű, hogy hoznak. Időnként megélénkülhet a déli délnyugati szél, de ez is csak meleg, száraz levegőt szállít majd. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaha-Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!

0: Közlekedési hírek.
1: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sáv lezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádiódik.

0: Sziasztok, rádiódikesek, én Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. A következő órában, ahogy már megszokhattátok, kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, szerintem szuper izgalmas óra lesz itt a 100.3 rádiódikem.
1: 100.3 rádiódik.
2: Vója tu menge!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
4: Ma zavartalan napsütésre és perzselő hőségre számíthatunk. Ma az országos és budapesti előrejelzések szerint tovább fokozódik a kánikula. A hajnali 22 fokos trópusi éjszaka után napközben egészen 38 fokig melegedhet a levegő, a belvárosi aszfalton a hőérzet akár a 40 fokot is meghaladhatja. Teljesen derült, felhőtlen égbolt várható, csapadéknak egyáltalán esélye sincsen. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Vasárnap, vagyis ma érkezik a hőhullám tetőzése. A minimumok sem esnek 23-24 fok alá, délután egészen 40 fokig melegszik fel. Az időjárás: egész nap tűző napsütésre kell készülni, késő délután, este pedig megjelennek ártalmatlan fátyolfelhők az égen, de esőt ezek sem valószínű, hogy hoznak. Időnként megélénkülhet a déli délnyugati szél, de ez is csak meleg, száraz levegőt szállít majd. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
4: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sáv lezárásra kell kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
4: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaha-Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!

0: Közlekedési hírek.
1: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Hello, hello, Rádió Dick hallgató. Én a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és ebben az órában kifejezetten roma hírekkel fogunk foglalkozni. Mit is jelent ez? Azt, hogy kifejezetten összeszedek nektek pár olyan hírt, ami a héten hangzott el a rádiónkban, és tényleg roma hírekkel foglalkozó friss információk. Ezek szerintem ez nagyon fontos érték, és hogyha tehetjük, akkor mindenképpen adjuk ezt tovább. Úgyhogy kérlek, hogy figyeljetek, viszont mielőtt egyébként jönnek ezek a hírek, zenélünk egyet, és azelőtt is még érkezem majd hozzátok.

0: Sunen vója sza.
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Ígértem, hogy jönnek a roma hírek, úgyhogy jelzem, hogy a következő pillanatokban ez következik. Aztán pedig egyből pörgünk tovább a jó kis zenékkel itt a Rádiódikán, figyeljetek kérlek. A cigány közösségek hagyományai, életmódja és a jelenkori támogatási lehetőségek. A magyarországi cigányság, roma közösség évszázadok óta része Magyarország történelmének és kultúrájának. A roma emberek sokféle nyelvi, kulturális és családi hagyományt őriznek, ezért fontos hangsúlyozni, hogy nem minden közösség él vagy élt ugyanúgy. A következő pár gondolat bemutatja a cigány lakodalmak jellegzetességeit, a cigányok életét, valamint azokat a szervezeteket, amelyek napjainkban támogatják a roma kisebbséget. Milyen egy cigány lakodalom? A cigány lakodalom a roma kultúra egyik legjelentősebb családi eseménye. Nem csupán két ember házasság kötését ünneplik, hanem két család összetartozását is. A lakodalmak sok esetben nagy létszámúak, ahol akár több száz vendég is részt vesz. A meghívottak között nem csak közeli rokonok, hanem távolabbi családtagok, barátok és a közösség tagjai is jelen vannak. A lakodalmakat általában vidám hangulat jellemzi. A zene kiemelt szerepet kap, hiszen a roma kultúrában a zenélés és az éneklés fontos hagyomány. Gyakran előzenekar szolgáltatja a zenét, amelyen magyar nóták, cigánydalok és modern slágerek egyaránt elhangozhatnak. A vendégek hajnalig táncolnak, énekelnek és ünnepelnek. Az ételek bőségesek és változatosak. Sok család hagyományos magyar és roma ételeket készített, például húslevest, pörköltet, töltött káposztát, sült húsokat és különféle süteményeket. Az étkezés a vendégszeretet egyik legfontosabb kifejezési formája. A mennyasszony ruhája rendszerint elegáns, gyakran díszes, fehér mennyasszonyi ruha, míg a vőlegény természetesen öltönyt visel. Egyes közösségekben ma is élnek hagyományos szokások, mint például a mennyasszonytánc vagy a családtagok különleges köszöntése. A család tisztelete kiemelkedő szerepet játszik. Az idősebb családtagok véleményét megbecsülik, és a lakodalom során is fontos szerepet kapnak. Az ünnepség célja nem csak a szórakozás, hanem a családi kapcsolatok erősítése és a hagyományok továbbadása is. Természetesen a mai roma lakodalmak nagyon változatosak. Egyes családok inkább a hagyományos szokásokat követik, míg mások modernebb esküvőt szerveznek, amely sok tekintetben hasonlít más magyar esküvőkhöz.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: Jelenleg mely szervezetek segítik a roma kisebbséget? Napjainkban Magyarországon több állami, önkormányzati és civil szervezet dolgozik azért, hogy javítsa a roma emberek életkörülményeit, támogassa az oktatást és a foglalkoztatást és az esélyegyenlőséget. Az egyik legfontosabb érdekképviseleti szervezet az Országos Roma Önkormányzat, amely a roma közösségek képviseletét látja el, kulturális programokat szervez és részt vesz különböző társadalmi kezdeményezésekben. Jelentős szerepet tölt be a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat, amely számos hátrányos helyzetű településen működtet felzárkóztató programokat. Ezek között megtalálható a gyermekek tanulásának segítése, közösségi programok szervezése és a családok támogatása. A Magyar Vöröskereszt szintén segíti a rászoruló családokat élelmiszerrel, ruházattal, egészségügyi programokkal és szociális támogatásokkal, amelyekből roma családok is részesülhetnek. Több roma civil szervezet is működik, amelyek ösztöndíjprogramokat, mentorálást, jogi segítséget és közösségfejlesztő programokat biztosítanak. Ezek célja, hogy a roma fiatalok sikeresebben tanuljanak tovább, könnyebben találjanak munkát és aktívan részt vegyenek a társadalmi életben. Az iskolákban és egyetemeken különböző ösztöndíjprogramok támogatják a hátrányos helyzetű roma diákokat. Emellett több településen működnek tanodák, ahol délutáni foglalkozásokkal, korrepetálással és mentorálással segítik a gyermekeket. Az állam és az Európai Unió is finanszíroz olyan programokat, amelyek célja a lakhatás javítása, a munkaerőpiaci felzárkózás, az oktatás fejlesztése és az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosítása. A roma közösségek kultúrája Magyarország kulturális örökségének fontos része. A cigány lakodalmak, a család, az összetartozás és a hagyományok ünnepei, amelyek gazdag zenei és kulturális értékeket őriznek. Az 1980-as években a roma emberek élete sok tekintetben eltért a mai viszonyoktól. A rendszeres foglalkoztatás mellett továbbra is jelen voltak társadalmi és oktatási hátrányok. Napjainkban számos állami és civil szervezet dolgozik azon, hogy a roma kisebbség számára jobb oktatási, munkavállalási és életminőségi lehetőségeket teremtsen. Az esélyegyenlőség, az oktatás és a közösségi összefogás hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy minden ember származásától függetlenül teljes értékű tagja lehessen a társadalomnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diklomahírei.

0: Bebe, reggaeton, Dérheni.
1: Kérdésed van? Urai. Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
2: Halihó, rádiódikesek! Patai Anna vagyok a mikrofon mögött, és le kell zárnom ezt az órát, de nem szomorkodunk, mert a következő órában egy nagyon hasznos témával érkezem hozzátok, és ott szeretnélek is benneteket kérni, hogy ha van hozzászólni valótok bármelyik témánkhoz, akkor 0630303030-as telefonszámon kérlek, tegyétek meg, szóljatok hozzá, mondjatok el nyugodtan a véleményeiteket, én pedig igyekszem mindent beolvasni. Addig is puszi nektek, következő órában találkozunk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kis Grófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütésre és perzselő hőségre számíthatunk. Ma az országos és budapesti előrejelzések szerint tovább fokozódik a kánikula. A hajnali 22 fokos trópusi éjszaka után napközben egészen 38 fokig melegedhet a levegő, a belvárosi aszfalton a hőérzet akár a 40 fokot is meghaladhatja. Teljesen derült, felhőtlen égbolt várható, csapadéknak egyáltalán esélye sincsen. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
2: Vasárnap, vagyis ma érkezik a hőhullám tetőzése. A minimumok sem esnek 23-24 fok alá, délután egészen 40 fokig melegszik fel. Az időjárás: egész nap tűző napsütésre kell készülni, késő délután, este pedig megjelennek ártalmatlan fátyolfelhők az égen, de esőt ezek sem valószínű, hogy hoznak. Időnként megélénkülhet a déli-délnyugati szél, de ez is csak meleg, száraz levegőt szállít majd. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Vasárnap a tartós útfelújítások mellett egy kiemelt metrókarbantartás is érinti a felszíni csomópontok forgalmát. A pesti alsórakpartnál vasárnap egész nap zárva marad az autósok előtt, majd a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a Margit híd és a Közvágó híd közötti szakaszt. Az Őrsvezér tér és Blaha-Lujza tér környékén pedig az M2-es metró egészen vasárnap délelőttig rövidített útvonalon jár, emiatt felszíni metrópótló buszokat használnak majd, így megnövekedett buszforgalmat és lassabb haladást okoz a Rákóczi úton és a Kerepesi úton. A Budafoki úton vasárnap is tilos az átmenő autóforgalom a jelzett szakaszon, valamint a 20. kerületi Virág Benedek utcai burkolat felújítás miatt is kerülő utat kellene választani. Balesetmentes közlekedést!

0: Közlekedési hírek.
1: Ma a pesti alsórakpart teljes lezárása mellett több villamos vonalon is pótlóbuszok nehezítik az autós közlekedést a csomópontokban. Például a pesti alsórakparton egészen hétfő reggel 5-ig teljesen lezárják az autóforgalom elől a Margit híd és a Közvágó híd között a Vajórakpart projekt miatt. A Kerepesi út Hungária körút csomópontnál az egyes villamos vonalán végzett munkálatok miatt pótlóbuszok járnak, emiatt a környező sávokban nagyobb torlódásra és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A déli körvasút építése miatt pedig továbbra is érvényben van. Az út korlátozása dél felé csak a célforgalom hajthat be. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Sziasztok, ez itt a 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy minden szuper veletek. Én Patai Anna vagyok, és azt gondoltam, hogy ebben az órában egy nagyon hasznos dologgal készülök nektek, méghozzá az igazi limonádé receptet hoztam el nektek, mert hogy szerintem a limonádé egy olyan dolog nyáron, ami valami egészen elképesztő, és tényleg az van, hogy nem lehet elrontani, legalábbis nem lehet olyat csinálni, hogy na, akkor ezt a limonádét most borzasztóan elrontottam, és innentől kezdve kész vége, ez nem lesz jó, nem. Szerintem ilyet nem tudunk csinálni. Éppen ezért arra gondoltam, hogy hozok egy olyan igazi házi készítésű limonádé receptet, ami bárkinek sikerülni fog, nem tudjátok elrontani, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon finom. Na figyeljetek, a limonádé készítése házilag is egy egészségesebb alternatíva. Szerintem ez nagyon fontos. Legrégibb, legősibb, legismertebb üdítőital, nem nehéz belátni, egyszerű, viszonylag olcsó kategória, és van azonban egy hatalmas előnye a boltban kapható cukros üdítőkkel szemben. Könnyedén egészségessé tehetjük, és ezért még a finom édes ízről sem kell lemondanunk. Na persze néhány tippre szükségünk lesz, amik igazán megmutatják, és leegyszerűsítik, és meggyorsítják a házi limonádé receptet, de tényleg, hogyha esetleg sütögettek, hogyha ha bográcsoztok, akkor milyen jó az, amikor benyújtok a hűtőbe, és egy jó nagy üvegtálba, jó jegesen ott van egy házi limonádé, főleg, hogyha még mondjuk tudtok hozzá készíteni szörpöt, amiről egyébként már egyszer meséltem nektek, akkor aztán tényleg akadály nincs, tehát kérlek benneteket, hogy tartsatok velem, mert a zenék után jövök, és hozom nektek a házi limonádé receptet.

0: telefon és SMS számú 0630 30 30 100.
1: Ez itt a Rádió Dix, sziasztok, Patai Anna vagyok, és ebben az órában limonádé recepttel készültem nektek, házi limonádé recept. Szerintem ez nagyon fontos. A nagy hőségben én azt gondolom, hogy nyilván nem az a jó, hogyha üdítőket vagy cukros dolgokat fogyasztunk, de ha mondjuk egy jó limonádét kezdünk el inni, amibe teszünk gyümölcsöket, kevesebb cukrot, de azért mégiscsak van benne valami, és nem sima vizet iszunk, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó alternatíva lehet. A házi limonádé ízét egyébként nyilvánvalóan a cukor adja, attól függően, hogy ki milyen édesen szereti az italt, akár több kanál cukor is belekerülhet egyetlen pohár limonádéba. Én itt jelentkeztem a mikrofon mögött, nem látjátok, de én az a kategória vagyok, aki szereti a limonádét. Azzal mindenki nyilván egyetért, hogy ez egy egészségtelen alternatíva. Sajnos, tényleg ez van. A cukor ugyanis számtalan krónikus betegség kialakulását segítheti elő, ha sokat fogyasztunk belőle. Szóval ahhoz, hogy egészséges lincsit készítsünk, le kell egyszerűsítenünk a folyamatot. Első lépésként egy nagy tárolóedényre lesz szükségünk. Érdemes az üveget használni erre a célra, sokkal gusztusosabb az elkészült házi innivaló. Minél nagyobb tárolóedényt használunk, annál kevesebb szer kell magával. Majd a limonádé készítéssel foglalkozni, ugyanis nem kell minden egyes pohár italt külön összeönteni. A legjobb az, ha pontosan kimérjük a háztartás napi vízigényét, és pontosan ennyi házi limonádét készítünk el. Szóval nem rossz, ha fejben tudod tartani, hogy a családod mennyit iszik otthon. Ezzel egyrészt elérjük, hogy csak egyszer kelljen elkészíteni az italt, másrészt azt is kiküszöböljük, hogy megromoljon a benne található citrom, vagy egészséges, természetes alapanyag. A folyamat ugyanis nagyon könnyen felgyorsítható, ha a vízhez nem kell külön citromot vásárolni, facsarni, tárolni, vagy cukrot hozzáadni, inkább egyből kész limonádét vásárolunk. Ebben az esetben pedig törekedjünk arra, hogy 100%-os természetes italt válasszunk, amiben nincs hozzáadott cukor, aroma vagy tartósítószer. Na de akkor térjünk rá arra, hogy hogyan tudjuk elkészíteni a limonádét. A limonádé készítés titka az, hogy pontosan tudjuk, hogy mit szeret az, akinek készítjük. Ez nagyon fontos, mert van, aki savanyúban szereti, és pedig van, aki édesen, mint én. A cukor azonban, ahogy az előzőleg elmeséltem, az egészségtelen, nem csak krónikus betegségek kialakulását segíti elő. Az egészséges táplálkozás során ugyanis rendkívül fontos, hogy a napi kalória fogyasztásunk ne az üdítőkből és frissítőkből származzon, egy pohár cukrozott hagyományos limonádé akár 300-400 gram cukrot is tartalmazhat. Szóval célszerű olyan természetes élelmiszert vásárolni, amelyek édesek és képesek megízesíteni a vizet. Például válasszunk friss gyümölcsöket, a gyümölcsökben ugyanis minden megvan, amire egy limonádéhoz szükség lehet. Édes gyümölcscukor, erőteljes aromák, nagyszerű illatok és rengeteg lé. Kérdés pedig a következő, mit használjunk akkor pontosan, tehát nyilván szükségünk lesz vízre, citromra, cukorra. A három alapalag arányától függ, hogy milyen lesz a végeredmény. Miért is jó a citrom? Tisztítja az epét, gazdag C-vitamin forrás, és egyébként rendszeres fogyasztása esetén a látás javul. Édes vizet hogyan érhetjük el? Hát friss gyümölcsökkel, gyümölcslével, mézzel helyettesíthetjük a cukrot, vagy juharszirupal. A savanykás íz pedig meg tudjuk hozni lájmmal, grapefruittal, vagy pedig ízesített vízzel. Aromának pedig nagyon sokan szeretik használni egyébként a mentát, vagy akár a gyömbért, de van, aki még a fahéjat is nagyon szívesen beleteszi, én ezt így nyáron nem nagyon szeretem, maradok inkább a mentánál. Ezeknek a pontos arányát érdemes a család ízléséhez szabni, és tényleg garantáltan finom egészséges limonádé lesz a végeredmény. Én azért nem is mondok itt arányokat, mert nálunk is az van, hogy a családban változóan szereti az egyikünk az édesebb fajta limonádét, a másikunk a savanykásabbat, tehát neked kell tudnod azt, hogy a te családod hogyan szereti ezt elfogyasztani. Tartsatok velem, mert jönnek a zenék, aztán pedig még egy elköszönéssel jövök hozzátok vissza.

0: Nice Dave Liske!
1: 100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Halihó, Patai Anna vagyok, és csak búcsúzkodni jöttem hozzátok. Remélem, hogy minden szuper veletek. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben az órában, mert hogy limonádi recepteket szedtünk össze. Egészen csodálatosak vagytok, legyen szép napotok. Remélem, hogy elkészítitek otthon a finom, friss, cukormentes limonádét. Sziasztok!
2: Rólunk neked. Rádió Dik.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezersebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kérte munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócsmegyeren, Szigetmanostoron, Budakeszén, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dik programajánlójában. Július 4-e szombat van. És természetesen remek dalokkal jövök, nem csak programokkal. Tartsanak velem a következő két órában, hisz mi más dob fel minket ebben a forróságban, a nyárban, hanem a látogatható programok, főleg ha azok ingyenesek. Képzeljék el, Budapest egyik legforgalmasabb rakpartján, hogy egyszer csak nincs autózaj, nincsenek dudák, nincs rohanás, helyette emberek sétálnak, gyerekek futkároznak, valahol utcazenész gitározik, valaki limonádéval ül a Duna partján, s nézi a naplementét. Ez a rakpart nyári varázsa, amely július 5-én délutántól estig újra a gyalogosoké, mégpedig a pesti alsó rakpart. Az ilyen programok azért fantasztikusak, mert megmutatják, hogy a város mennyire más tud lenni, ha nem csak közlekedünk benne, hanem élünk is. Sokan pokrócot visznek, leülnek a barátokkal, beszélgetnek, zenét hallgatnak. És persze a legjobb benne, hogy teljesen ingyenes, mégis prémium élmény. Budapest ilyenkor tényleg európai nagyvárosnak érződik. Július 5-én látogassanak el a rakpartra.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali Vója.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. És ingyenes komoly zenei és klasszikus dallamokkal megyünk tovább. Zenélő Budapest, Huszár részfúvósok műsora a Várkert bazárban holnap délután 17 órakor várja az érdeklődőket. Műsoron pedig korhű huszárruhába öltözött részfúvós kvintett, reneszánsz és barokk dallamokat ad elő. Én azt hiszem,

és ritmusokat ötvözi a modern jazz elemeivel a szabadtéri színpadon, illetve koreai kortárs jazzt is hallhatnak. Helyszíne a Jazz Fest Budapest, és a műsor dél-koreai jazzművészek ingyenes fellépése a fesztivál záró napján. Illetve meséltem már arról, hogy érdemes a rakpartra menni, mert hogy teljesen átjárható lesz a látogatók számára, de azt nem mondtam el, hogy pihenő bútorok és függő ágyak is várják az odalátogatókat a Dunai panorámán kívül, illetve a rakpart a táncmajál is a Dunán eseményeinek ad otthont.

0: Hallatszódik.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szapát, hívtum enge.
1: 100.3 Rádiódik.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatom programajánlóval. Július 6-án hétfőn 19 órakor a Mátyás templomban a Szent Háromság tér 2 szám alatt Mozart, Bach és Händel művei szólalnak meg a templom lenyűgöző akusztikájában. A budai vár esti fényei önmagukban is különlegesek, de a Mátyás templomban egy klasszikus koncerttel ez még emelkedettebb élményt tud nyújtani. Aki viszont nem a klasszikus zenére vágyik, hanem inkább egy ikonikus pop legendát szeretne közelebbről megismerni, annak ajánlom július 7-én a Freddie Mercury kiállítást. A Freddie the Exhibition májusban nyílt, és 2027 februárjáig látogatható. Na de mivel találkozhat az ember egy ilyen kiállításon? Fotók, személyes tárgyak, ritka relikviákat mutatnak itt be, amelyből Freddie Mercury emberi oldala is megmutatkozik, és nem csak egy színpadi ikon. A Magyar Zeneháza szeretettel várja az érdeklődőket.

0: Rádiódik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló. A Budapest Jazz Club zenetábort hirdet július 7-én délelőtt 10 órától július 9-éig este 6 óráig. De lássuk is a meghívót. Egy háromnapos jazz workshopra várunk, amelyhez akár egy-egy napra is csatlakozhatsz. De a programot úgy állítottuk össze, hogy a legtöbbet a teljes táborból oszthatod ki. Délelőtt hangszeres mesterkurzusokon fejlesztheted a tudásodat, délután pedig zenekari műhely munkában vehetsz részt profi művész tanárok vezetésével. Közösen zenélhetsz más fiatalokkal, új tapasztalatokat szerezhetsz és betekintést nyerhetsz a jazz világába. A tábor neked szól, ha már tanulsz zongorázni, gitározni, basszusgitározni vagy dobolni, és szeretnéd a hangszeres tudásodat zenekari környezetben is kamatoztatni. Fejlődhetsz hangszeresként, miközben valódi színpadi helyzetekben is kipróbálhatod magad. A hangszeres órákat közös zenehallgatásokkal és koncertfilm vetítésekkel színesítjük, amelyeket rövid, interaktív beszélgetések követnek. A workshopok a BIC külön termeiben, hangszerenkénti bontásban párhuzamosan zajlanak, ráadásul a tábor ideje alatt te és felnőtt kísérőid ingyenesen látogathatják a 20 óra 30-kor kezdődő koncerteket, valamint az azokat követő jam sessionöket is. A három nap programja időben nagyon hasonló, minden nap 11 órakor van az érkezés, illetve a reggeli, és fél kettőkor a hangszeres mesterkurzusok, fél háromtól ebédszünet, majd 17 óra után zenekari műhely munka, illetve a harmadik napon este 18.30-tól záró mini gála koncertek. De nézzük csak az oktatókat. Riger Attila lesz a gitártanár, aktív magyar jazzgitáros zeneszerző és tanár, aki a swing, bebop és modern jazz világában egyaránt otthonosan mozog. A Riger Rócz Quartet alapítója, valamint a Bartók Pikérti Tibor zeneművészeti szakgimnázium jazzgitár és zenekari gyakorlattanára. Fontos szakmai elismerései közé tartozik, hogy a Magyar Rádió Zoller Attila jazzgitár verseny döntőse volt 2000-ben, valamint 2010-ben fonogramdíjat nyert év jazz albuma kategóriában 2021-ben. A jazzma.hu év jazz albuma és az év zenekara szakmai díjait is elnyerte. A basszusgitárosokat Máté László fogja tanítani, elismert magyar basszusgitáros és nagybőgős, aki a jazztől a popzenéig számos műfajban aktívan közreműködik. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz basszusgitár szakán diplomázott 2007-ben. Pályafutása során játszott többek között a Budapest Klezmer Bandben és a Tóth Bagi Csaba Balkán Unionban. Jelenleg pedig a Bársony Bálint és az MRP tagja. Elek Norbert lesz a zongora tanár, sokoldalú magyar zenész, zeneszerző és hangszerelő, aki klasszikus zenei alapoktól jutott el a jazz kompozíció és hangszerelés világáig. Zenei tanulmányait a Postás Zeneiskolában és a Kőbányai Zenestúdióban folytatta, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomát Olá Kálmán tanítványaként. Nemzetközi szinten is jelentős munkát végzett, többek között az Oscar-díjas Élősködők című film hangszerelőjeként 2019-ben, ami kiemelkedő szakmai elismerést hozott számára. A dob tanár pedig Kaszás Péter lesz, jazzdobos és zeneszerző, aki már 3 éves kora óta foglalkozik zenével, és rendkívüli tehetségét az is jelzi, hogy 2009 óta Aldi Meola zenekarában is játszik. Saját projektje az Infinity projekt 2016-ban jelent meg, amelyben szerzőként és énekesként is bemutatkozott. Első albuma Fonogram díjat nyert év jazz albuma kategóriában, amelyel a hazai jazz élet egyik kiemelkedő alkotójaként jelent meg. A Budapest Jazz Club zenetábora július 7-től 9-ig várja a tanulni vágyókat.

0: Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatom a programajánlót. Még érdemes elindulni a Magyar Zeneházába, a Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál második napja van. 19 óra 15-től Kalocsai hagyományőrző együttes lép a színpadra, majd 20 órától Demarcsek György Máté Szalkán a Cigányok Mulatnak, Nyírség táncegyüttes és a Camoró Budapest Band közös produkcióját hallhatják, majd este 9 órától Puerto Flamenco Spanyolországból érkezik a színpadra, illetve 22 óra 15 perctől Romano Dromfit Robi Lakatos és Müller Péter Sziámi együttesen. Szerintem ez egy hatalmas buli lesz, ami egészen 23 óra 30-ig fog tartani. Romano Világzene és Táncművészeti Fesztivál, tehát a Magyar Zeneházában.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak. A jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt. 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Július 4-e van, szombat és 19 óra múlt, és folytatom programajánlóval, és természetesen ebben az órában is remek zenékkel. Július 9-én csütörtökön 20 órától a Balázs Elemér Group a Várkert bazárban fog muzsikálni. Hosszabb szünet után tér vissza a Várkert bazár színpadán hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. A zenekar legutóbb 2020-ban koncertezett nálunk, így a mostani felszabadult nyári hangulatot ígérő szabadtéri fellépés különleges alkalomnak ígérkezik a közönség, és a művészek számára egyaránt áll a meghívó. Balázs Elemér jazzdobos és zeneszerző 2000-ben alapította együttesét, amely hamar a hazai zenei élet meghatározó szereplőjévé vált. Zenéjük sajátos, könnyen felismerhető hangzás világát a dallamosság és a kortárs jazz találkozása adja. Stílusuk fontos eleme a női és férfi énekhang párbeszéde, valamint a különböző népek és kultúrák zenei motívumainak fúziója. Repertoárjuk az erdélyi népzenétől a brazil ritmusokig, ível miközben a reneszánsz és barokk zenei világ is megtalálható, és természetesen illeszkedik a jazz hangzásba. A zenekar rendszeres fellépője a világ jelentős jazz színpadainak, Londontól Bécsig, Madridtól Rómáig. 2015-ben megjelent Örök szerelem című jubileumi válogatás számlistáját a rajongók kedvenceiből állították össze, a szakmai zsűri pedig 2016-ban az év jazz albumának kiáró Fonogram díjjal ismerte el. A többszörös Fonogram díjas zenekar koncertje különleges zenei utazásra hív. Az Öntőház udvarban. Az időpont tehát július 9-e csütörtök, este 8 óra.

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és érdemes még elindulni az Opus Jazz Klubba, hiszen a Gáspár Károly triót hallhatják este 8 órától. A trió tagjai természetesen Gáspár Károly zongorán, Jónás Géza nagybőgön és Bágyi Balázs a doboknál. A jazzrajongóknak ajánlanám szerdai, 8-ai műsoromat, amelyben bemutatom a trió Peace Time című nagyon különleges, relaxáló és megnyugtató albumát, amely egy az eddig 6 megjelent trió albumából. Az album címe Békeidő, szó szerint értelemben vett, illetve a lélekben tapasztalható béke témájának jegyében ízlésesen gyúrja egységbe a klasszikus zene, a jazz standardek és az igényes popdalok stílusjegyeit és hangulatát, felhasználva a különböző népzenék motívumait is. Az anyag végkicsengése pozitív jövőképet sugall, így hallgatóinak a nehéz időkben is képes felvillantani a remény sugarát. A Gáspár Károly trió ma este 8 órától az Opus Jazz Klubban, illetve 8-án este 8 órától itt a Rádió Dig Jazz órájában.

0: van, ami hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dík program ajánlójában. Szakcsi Lakatos Béla emlékkoncertre invitálják az érdeklődőket július 8-án, szerdán este 8 órától. Évente megrendezett koncertekkel emlékeznek meg a 2022-ben elhunyt Szakcsi Lakatos Béláról, akit két évtizedes munkakapcsolat fűzött a BMC-hez. És ez alatt összesen 10 a legváltozatosabb zenei stílusokat felvonultató albummal gazdagította a BMC Records katalógusát. Pályájának sokszínűségéhez híven az emlékkoncertek alkalmával mindig más és más muzsikusok és formációk mutatkoznak be az Opus színpadán. A fellépők között olyan zenész egyéniségeket találunk, akik akár hosszú éveken át játszottak együtt Szakcsival, akár csak rövidebb ideig, vagy már egyáltalán nem volt lehetőségük társául szegődni zenei kalandozásaiban, de mindenképpen közös bennük, hogy alkotó munkájuk szellemisége közel áll a legendás jazzzongorista művészi világához. Ez a koncert 4 generáció és 4 különböző zenei látásmód szabad rögtönzésében kibontakozó találkozás lesz, hiszen valamennyi zenész más stílust képvisel a jazz széles és színes palettájáról. Szakcsi Lakatos Béla még a járvány előtt tervezett koncertet adni ugyanezzel a formációval, amelyet aztán a lezárások miatt el kellett halasztani. Most sorra kerülő pótlása pedig egyben méltó megemlékezésként is szolgál. A közreműködők Grencsó István tenorszaxofon, ifjú Szakcsi Lakatos Béla zongora, Orbán György nagybőgő és Éles Máté a doboknál. A Szakcsi Lakatos Béla emlékkoncert az Opus Jazz Clubban lesz július 8-án szerdán este 8 órát.

0: Szapátyiv Tumenge!
1: 103 Rádiódik!
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló, és hogy a könnyebb zene, a táncolás és a populárisabb műfaj kedvelőinek is ajánljak valamit, illetve azoknak, akik elhagynák Budapestet. A Tiszató Fest 2026. július 9-én csütörtökön 19 órától várja az érdeklődőket Tiszafüreden. És akkor nézzük a fellépőket napokra bontva: csütörtökön Arena, The Crew Project, Hen, Notár Méri, Breda Bia, Regán Lili, Kósz, Pulmax, pénteken Berry Papa, Chris Rudy, Groovehouse, Cosmix, és még egy néhányan ott lesznek, illetve szombaton ismét Berry Papa, TNT, Bájalex, Fehér Krisztián, Tommy Montana, és szerintem még sorolhatnám, érdemes meglátogatni az esemény Facebook oldalát, tehát Tiszató Fest 2026, Tiszafüred, július 9-e csütörtök, 19 órától.

Kőkény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik program ajánlójában, és még egy utolsó mai program után hamarosan búcsúzom is. Köszönöm, hogy velem tartottak, és remélem kellemesen telik az estéjük, vigyázzanak magukra, igyanak sok folyadékot, és próbáljanak meglátogatni minél több rendezvényt, és aki éppen most döntenél esetleg, hogy nagyon szeretne még elmenni valahova, de nincs ötlete, azt várja 23 órától hajnal 4-ig az A38-as hajó. Bulizzunk úgy, mint 2010-ben ez a rendezvény címe Viva All Stars Partit tartanak, és azt ígérik, hogy magyar top-top-top slágerek kizárólag 2000 és 2010-es évekből, sőt azok a számok is felcsendülnek, amik először menők voltak, aztán kellemetlenek, most pedig újra menők lettek. Hát én biztos, hogy kíváncsi lennék egyébként, hogy mire gondolnak itt a szervezők. Szóval mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok, mindenkinek nagyon élvezetes nyárestét kívánok, és maradjanak a rádiódikkel.

0: megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ról.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Épp estét kívánok, kedves hallgatóink! Remélem, már mosolyogva telik az estétek. Ha még csak most kapcsolódtatok be, akkor jó hírem van. A legjobb még csak most következik, mert indul a Digbuli. Egymás után érkeznek a kedvenc dallamok, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és bulizunk együtt itt a Rádió Diggen.

Akár otthon pihentek, akár még úton vagytok, vagy éppen egy jó társaságban töltitek az estét, örülök, hogy velem vagytok. Ma este én, mint rezidens, gondoskodom a zenéről nektek, viszont csak annyi a dolgotok, hogy élvezzétek a pillanatot, nem is szaporítom tovább a szót, induljon a következő kedvencetek.

0: Rádió Di.
1: Vója tu menge!
2: A legfrissebb hírek most következnek, viszont még bőven van időnk együtt bulizni. A következő órában is tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezer sebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.

Szép estét kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. A nap lassan véget ér, de az este csak most kezdődik igazán, úgyhogy ideje elengedni a napi rohanást, hátradőlni, vagy éppen felpattanni és táncra perdülni. Én hozom a zenéket, ti pedig hozzátok a szokásos jó kedvet. Köszönöm, hogy ma este is velem vagytok, innen már csak a hangerőt kell feltekerni. Induljon egy újabb következő digbulis óra.

Na valljátok be, ki az, aki már a konyhában is táncol, miközben készül a vacsora? Ha még nem ti vagytok, semmi gond. Ezen azonnal változtatunk. Érkeznek a legjobb bulis lágerek, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és induljon, illetve folytatódjon az esti dikbuli.

A hírek most következnek, viszont van még egy óránk arra, hogy együtt mulassunk. Tartsatok velem a következő órában is, mert folytatódnak a legjobb zenék itt a Rádió Dikken.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak. A jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt. 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.

Az este még nagyon fiatal, ti pedig remélem, hogy tele vagytok energiával. Ha viszont egy kis lendület hiányzik, arra itt a tökéletes gyógymód, egy jó kis digbuli, egy jó dal, és még egy jó dal, és még egy jó dal, és már is azon kapjátok magatokat, hogy együtt énekeltek velem együtt. Maradjatok a Rádió Dikken, mert a buli csak most kezd igazán beindulni.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

a jó kedvre. Egy csipet mosoly, egy nagy adag zene, és egy maréknyi vidám ember. Ez az én legjobb fűszerkeverékem arra, hogy a digbuliban mindenki jól érezze magát. Szerencsére itt tényleg mind három megvan ehhez a tökéletes recepthez, úgyhogy töltsük még ezt az estét együtt, és legyen ma a zene a legjobb társaság.

Addig buli a végéhez ért, de ne szomorkodjatok, jövő héten újra együtt lehetünk és együtt bulizhatunk. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek egy nagyot, és bármerre jártok, tudjátok, a zene legyen veletek. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Mint mondta, ez az egyik első olyan közlekedésfejlesztési projekt lesz, ami a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, ami annak is köszönhető, hogy a beruházás gyakorlatilag teljesen elő van készítve. A tervezése hosszú évek óta zajlik, bár Lázár János minisztersége alatt évekre leállt a projekt. A beruházást a közlekedési és beruházási minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítják meg. Várhatóan még idén ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon. Az új pályát 2029-ben tervezik. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kis Grófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tó partján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dík kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 23-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas címbalomművész mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a gyökereiről és a zeneoktatás problémáiról. Tartsanak velünk ma este is.
5: Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
5: Legutoljára nem is olyan régen találkoztunk a Perspektíva Fesztiválon, amit Nyári Oszkár szervezett egyébként a Karaván Színházzal egyetemben, és ott hallottalak fellépni, amikor Balogh Kálmánnal, a Volt tanároddal is játszottál.
6: Ez a koncert igaziból Balogh Kálmán koncertje volt, és én meglepetés vendégként kerültem oda. Előtte talán két héttel beszélgettünk telefonon, és mondta, hogy lesz ez a koncertje, és tudja, hogy nekem van egy olyan érzésem mindig egy koncerttel kapcsolatban, ahol cimbalom van, ott legyen Bach is. Tehát az én szívemben cimbalom koncert nem lehet Bach nélkül, és meghívott, hogy hát akkor játszak egyedül, miután egy cimbalom lesz, most nem tudunk duózni, de játszak szólóban Bachokat, és így is történt, és aztán volt egy aranyos zárókép, számomra is meglepetés volt. Én voltam meglepetés a közönségnek, de a Kálmán számomra is kitalált egy meglepetést. Abban a pillanatban ugye nagy sikere volt a koncertnek, hál' Istennek, vastaps, és egyszer csak azt mondja, hogy jó, hát akkor a ráadásként Rózsa, megkérlek, fáradj fel, és játszunk el egy ragtime-ot. Én megnéztem rá, hogy oké, de hát egy cimbalom van. Hát gyere, négykezesezzünk. Úgyhogy ahogyan cimbalmon nem olyan megszokott dolog a négykezesezés, mint zongorán, mi ezt megtettük, és hát mi is nagyon élveztük, és hát úgy tűnt, hogy a közönség is.
5: Hát ez nagyon izgalmas volt egyébként számomra, és meg is lepett, hogy hogy lehet két cimbalmos egy cimbalomnál, de megoldottátok egyébként, fantasztikus volt.
6: Igen, számomra is nagyon érdekes volt, és nagyon élveztem.
5: Úgyhogy ez egy igazi kuriózum volt.
6: Az volt, igen.
5: Hadd mondjam el azért neked, hogy számomra biztos tudod, nagyon fontosak a cimbalmosok, illetve a cimbalom, mint hangszer, hiszen nekem mindkét nagypapám cimbalmos volt.
6: Igen, tudom.
5: Úgyhogy én mindig örülök, amikor cimbalmosokkal beszélgethetek, vagy a cimbalomról beszélünk, és ilyenkor kicsit mindig lázba kerülök.
6: Jaj, de örülök, úgyhogy, jó ezt hallani.
5: Úgyhogy örülök, hogy beszélgetünk most egy picit. Legutolsó nagy fellépésed az pedig, ha jól emlékszem, a Magyar Kultúra napján volt.
6: Igen, az Óbudai Társas Körben volt egy nagy koncert. Úgy kértek fel, hogy magyar kultúra, hát annak egyik nagyon-nagyon szép példája a cimbalom, és megbíztak azzal, hogy szervezzek egy olyan koncertet, ahol a cimbalomnak minden oldalát meg tudjuk mutatni, de kérés volt az, hogy az első részben kimondottan magyar szerzők klasszikus műveit játsszuk el. Egyébként itt is volt egy aranyos kis dolog, hogy telefonon egyeztettem a szervezőhölgyel, és mondta, hogy hát szeretné, hogyha Bartók, Kodály, mondtam, hogy Allaga Géza is nagyon fontos a cimbalmosoknak, mondta, hogy jó, Liszt Ferenc, tehát ilyen darabokat szeretne, tehát mindenképpen klasszikus zene legyen, és a második részben pedig lehet egyéb. És mondtam, hogy jó, akkor az első fél időben azért a magyarok mellett az azért egy-két Bach-dót is játszanánk Kálmánnal.
5: Persze.
6: Mondta, hogy igen, Rózsa, tudom, hogy imádod Bachot, de mint mondtam, magyar kultúra napja, úgyhogy nem szeretnénk most Bachot. Jó, akkor csak egy dúót játszunk el. Rózsa, magyar kultúra napja, jó, akkor csak egyetlen szólót játszom. És akkor mondta, hogy Rózsa, most már érts a szóba, és mondta, jó, van, azért próbálkozni lehet. Hát, és akkor végül nagyon szép műsort állítottunk össze, tényleg Liszt, Csárdás, Makabrtétől kezdve mindenfélét. Bartók Kodály műveket, és a második részben pedig, ahol ott engedték, hogy ott bármit játszhatunk, és mutassuk meg a cimbalom egyéb oldalait is, ott volt magyar, balkáni népzene, jazz is, és nem csak duóban a Kálmánnal, hanem kiegészültünk Novák Csaba bőgőjátékával és György Misi gitárjátékával.
5: Ez biztos izgalmas lehetett.
6: Nagyon jó volt, és nagyon-nagyon élveztük, nem csak a közönség, hanem mi is, mert tényleg egy annyira gyönyörűen megmutathattuk, hogy mennyi mindent lehet a cimbalmon játszani.
5: Természetesen tudom, hogy azért vannak kortárs zeneszerzők, akik azért írnak cimbalomra is, de azt hiszem, hogy nem annyira jellemző.
6: Azt kell mondanom, hogy ellent kell, hogy mondjak neked, ugyanis én már konzis koromban ugye első osztályos voltam a konziban, amikor az első kortárs darabomat tanultam, emlékszem is rá, Hollós Máté Tokkát a Lírika című műve volt az első, és akkor sorban ismerkedtem meg akkori zeneszerzővel, akik sajnos már néhányan nem élnek, Láng István, Durkó Péter, Durkó Zsolt, és folyamatosan tanultam ezeket a darabokat, és egyébként azt szerettem nagyon ezekben a darabokban, amikor tanultam, hogy miután az ember megtanulta a szöveget, örülhetünk annak, hogy ezek a zeneszerzők még élnek, illetve akkoriban ugye éltek, ugye? És eljöttek, meghallgatták, elmondták, hogy mire gondolt a költő, mire gondolt ő akkor, hogyan szeretné, hogy elhangozzék az a mű. És én tulajdonképpen egy olyan 30 éven keresztül legalább rengeteg kortárs zenét játszottam. Ugyanis ez úgy volt, hogy a 60-as években Fábián Márta cimbalom művésznőnk, ő arra gondolt, hogy hát annyira sokszínű a cimbalom, de kortárs zenében nincsen szerepe. Akkor még egyetlen kortárs darab sem volt, és akkor a kor híres zeneszerzőit összehívta Kurtággal kezdve, elhívta őket, megmutogatta nekik a cimbalmot, mi mindent lehet a cimbalmon csinálni, hogyan lehet összeütni hangzatokat, mik a lehetőségek, és felkérte őket, hogy írjanak cimbalomra. És képzeld el, hogy akkor megjelent egy lemez csupa kortárs darabbal. És tulajdonképpen innen lehet számítani a cimbalomnak a kortárs zenei létét, és amikor már én elkezdtem cimbalmozni, addigra ugye már 20-30 éve ez már bevett dolog volt, és addigra már rengeteg dúót írtak a szerzők, rengeteg kamarazenében helyet kapott, sőt, mi több más szimfonikus zenekarokban is vagy egy hangszerként volt ott a cimbalom, vagy akár már cimbalom versenyek is, versenyművek is íródtak, és hát nagyon büszkén mondom, hogy nekem körülbelül olyan 60-70 darabot írtak, amik között van szóló is, van kamarazene is, és tulajdonképpen amikor én megkaptam a Liszt díjat, én emlékszem, hogy nagyon-nagyon csodálkoztam a boldogság mellett, de nem is tudtam róla, hogy engem felterjesztett valaki. És tudni kell, hogy a Liszt díjat úgy adják, hogy valamilyen együttes, valamilyen szervezet kell, hogy felterjeszten, és én nem tudtam, hogy én hogy kerültem ide. És már boldogan birtokoltam ezt a gyönyörű plakettet egy-két hete, és így elkezdtem telefonálgatni, hogy megtudjam, hogy ki terjesztett fel, ki volt ennyire aranyos, és felhívtam Hollós Máté zeneszerzőt, aki akkoriban a zeneszerzők egyesületének az elnöke volt, és egy nagyon-nagyon kedves jó ember, és felhívtam, hogy Máté, nem tudnál utána nézni, hogy vajon kik terjesztettek fel? És hogy hát Rózsa, nagyon könnyű a válasz, mi? Mivel már annyit tettél a kortárs zenéért, és úgy gondoltuk, hogy megillett téged ez a cím. Tehát azért mondom, hogy én régebben rengeteg kortárs zenét játszottam. Kortárs szóló albumom is készült. A Hungaroton csinálta azt a lemezt. Aztán körülbelül egy olyan 15 éve már abba hagytam. Megmondom őszintén, hogy a mai fiatal zeneszerzőknek már csak a nevét tudom, de én már nem dolgozom együtt velük. Volt egy Bartók Fesztivál, az volt az utolsó, amikor egy workshopot tartottam fiatal zeneszerzőknek, akik akkor zeneakadémisták voltak, most már ugye ők a jelenlegi nagy zeneszerzőink, és az volt az utolsó megjelenésem így a kortárs pódiumon, és akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez szerénytelenül hangzik, de hogy én már tettem annyit a kortárs zenéért, hogy én ebből most már visszavonulok, és most már csak klasszikus zenét játszom.
5: Számtalan CD-d jelent meg egyébként klasszikus zenei témában. Például Bach-Goldberg variációkat is feldolgoztad cimbalom duó formában. Valamint Voltemberg, ez cimbál?
6: Igen.
5: Hiszen ez eredetileg a Voltemberg, ez klavír volt, tehát jól hangolt zongora sorozatból van.
6: Ezen a lemezen nem Bach művét játszottam, hanem csak utalt rá a cím, hanem csupa kortárs darabot játszottam fel, megmutatva, hogy jól hangolt cimbalom, milyen sokszínű. Játszottam rajta olyan kedvenc kortárs darabokat, amiket nagyon szerettem, sőt, megengedte a Hungaroton, hogy teljesen új darabokat is írassak zeneszerzőkkel, volt köztük több duó is, és szóló is. Tehát régi és új darabok is szerepeltek rajta.
5: Úgy tudom, hogy szívesen tekintesz ki kicsit más műfajok irányába is, többek között az egyik ilyen CD-t Csík Korea gyermekdalai Balogh Kálmánnal.
6: Ez egy nagyon érdekes sorozat. Csík Korea ugye klasszikus zenét is fantasztikusan játszott, és ez tulajdonképpen egy megírt zene. Tehát aki kottát tud olvasni, az el tudja játszani. Persze azért jó, hogyha egy picit ismeri a jazzt is, mert vannak benne olyan lüktetések, amiket jó, hogyha az ember úgy ad elő, ahogyan azt stílusosan kell. Nagyon szerettük ezt Kálmánnal játszani, és különösen azért, mert Csík Korea nyilatkozta is, hogy ő nagyon szereti Bartók zenéjét, és néhány olyan tétel van benne, ami kimondottan népzenei ihletésű, és Bartók ihlette őt meg. Úgyhogy nagyon jó érzés volt, hogy úgy játszhatok komoly zenét, hogy közben mégiscsak van benne egy kis jazz is, és egy kis magyar népzene is.
5: Most érjünk vissza egy picit a gyökereidhez. Mi inspirált téged arra, hogy a cimbalommal kezdj el foglalkozni komolyabban, hiszen előtte te zongorázni tanultál?
6: Igen, zongorázni tanultam, de ez sem volt olyan egyenes út a zongorához. Szokták kérdezni, hogy zenés családból származom be-e, és ilyenkor nem tudok rá válaszolni igaziból, mert a nagypapám a Nagy Rácz Lacinak volt a bőgőse. Akivel én sajnos sehol nem találkozhattam, mert amikor a szüleim összejöttek, akkor nagypapám már nem élt.
5: A 36. Rácz Lacinak.
6: Igen, így van. Tehát a nagypapám volt a bőgőse, és született 3 gyereke, a legkisebb az én apukám, és Farkas Árpád volt a testvére apukámnak, aki korának egy fantasztikus hegedűse volt, még a Rajkó Osztende kávéházban muzsikált, és ő volt a kis prímása a Boros Lajos bácsinak. Tehát ez mindez ennyire régen történt, és állítólag csodálatos zseni volt, és 6 évesen felnőttek közötti hegedű versenyt nyert, és azt mondták, hogy fantasztikus, zseniális hegedűművész lesz, viszont sajnos volt egy vele született szívbetegsége, amiről úgy mesélt nekem apukám, hogy akkoriban az még gyógyíthatatlan volt, manapság ugye nyilván már meg tudták volna gyógyítani, és 10-11 éves korában meghalt. És azt kell tudni, hogy ugye volt néhány év korkülönbség, nem tudom hány év közte és apukám között, és apukám ilyen 3-4 éves volt, amikor ő is elkezdett természetesen, mint minden rendes kis cigány gyerek hegedülgetni, és azt mondták, hogy úristen, ez a gyerek még az Árpikánál is jobb lesz. Gyönyörűen hegedült, és amikor meghalt Árpika, akkor így mesélt apukám, hogy amikor legközelebb pár nap múlva felvette a hegedűt otthon, hogy gyakoroljon 5-6 éves gyerekként, akkor a nagypapám kiütötte a kezéből a hegedűt, és azt mondta, hogy ebben a házban többé nem szólhat zene. Hát így nem lett zenész apukám. Ő házfelügyelő volt, és ezért szoktam azt mondani, hogy hivatalosan apukám nem lett zenész, de azt kell, hogy mondjam, hogy az általam ismert zenészek közül az egyik legnagyobb tehetség volt. Azt kell róla tudni, hogy fúvós hangszereken kívül, amihez ugye kell egy bizonyos szájtartás, az anzac, azon kívül bármilyen hangszert a kezébe vehetett. Gitárt, hegedűt, brácsát, zongorát, csellót, akármit, egy picikét elpötyögött rajta, átlátta, hogy működik, és azonnal elkezdett rajta játszani. Régi slágereket, nótákat, jazzt, fogalma nem volt semmilyen zeneelméletről, szolfésről. Emlékszem, hogy egyetlen egy dologra nagyon büszke volt, hogy ő ismeri a hegedű úrokat, EADG. Mm. És ezt mindig elmondta, de amikor megfogott egy hangot, és megkérdeztem, hogy na most azon az áhúron ez milyen hang? Hát honnan tudjam, gyerekem? De fül után mindent elmuzsikált, olyan szinten, hogy amikor konzis voltam, és emlékszem, hogy Bach D-moll szarabandját tanultam éppen, ami egy akordikus, több szólamú, nagyon nehéz darab, és éppen a szünetet tartottam a gyakorlásban, kimentem a konyhába ebédelni, és egyszer csak hallom Bach D-moll szarabandját hegedűn a nappaliból. Hát téptem fel az ajtót, és látom, apu ott áll a nappali közepén, és játsza. Apu, hát mit csinálsz? Mi, gyerekem, hát nem így van? Hát mondom, de így van, hát ez a baj. Tehát ő ekkora muzsikus volt, de mégsem lehetett muzsikus. És hát akkor ezután érthetitek, hogy mennyire nagy szomorúság volt számára, hogy amikor én megszülettem, előbb énekeltem, ugye, mint beszéltem, de nem jöttek rá, hogy mikor mit. Egyszerűen annyira hamis volt, és annyira össze-vissza, de éjjel-nappal énekeltem. És így mesélték később, hogy néztek össze anyukám, hogy Istenem, ilyen zenész felmenők után, ilyen tehetségtelen, botfülű gyerekünk hogy születhetett? És amikor már megtanultam beszélni, akkor legalább abból rájöttek a szövegből, hogy épp mit akarok énekelni, de egy boci-boci tarkára se lehetett volna rá ismerni, csak a szövegéről, mert ha fölfele ment a dallam, én énekeltem nyugodtan lefele. Tehát még a dallam ív sem zavart egyáltalán. És akkor apukám mondta, hogy jó van, hát nem baj, hát akkor ez a gyerek nem lesz.

jött, hogy ugyan hamis a kislány, viszont tehetséges. És mondom, 7 hónapja tanultam tőle, amikor a zene is, az általános iskolában volt egy kisdobos seregszemle, és kezdtem, hogy az is jöhet versenyre, aki nem tanul itt a zeneiskolában. Persze, persze. Elmentem, megnyertem, és ez évközben volt, ugye valamikor februárban, márciusban, és mondtam, hogy hát akkor azonnal jelentkezek a zeneiskolába, és akkor felvesznek. Közben Géza bácsi ugye szomorú volt, hogy akkor most elveszik az ő kis tanítványát, de akkor így kerültem be a zeneiskolába, hivatalos oktatásba, és akkor ez 10 éves koromban volt, 2 évig ott zongoráztam, és tudni kell rólam, hogy jó tanuló voltam, nagyon-nagyon jó kislány voltam, már túlságosan is jó, én voltam az a bezzeg, a rózsa, nem is tudom, hogy viseltek el az osztálytársaim, tehát tényleg nagyon kis jó kislány voltam, hátra tett kézzel ültem, mindig szépen halkan jelentkeztem, minden leckét megcsináltam, egyetlen egy dologban voltam nagyon rossz, hogy nem volt elég az, amit a zeneiskolában tanultam, és én mindig magamtól megtanultam darabokat, viszont egy olyan zongoratanárnéném volt, aki ezt nem szerette, és ő ahhoz akart idomulni, ami le volt írva, hogy na akkor 3. évfolyamban. Ezek a darabok vannak 4. évfolyamban. Azok, és nem tudott mit kezdeni vele, hogy mit tudom én 2 éves zongoratanulással, Rachmaninovszki szmolprelüdöt megtanultam egyedül. Úgyhogy velem mindig csak a baj volt, ugyan meg minden versenyt megnyertem, de mindig utána leszidást is kaptam, hogy elveszik tőlem az úttörő nyakkendőt, ha még egyszer ilyen darabokat tanulok. És akkor apukám azt mondta, hogy hát gyerekem, egy hangszer nem hangszer, egyértelmű, hogy zongoraművész leszel, tehát ez már nem is volt kérdés. De hát, hogy ne legyen veled ennyi baj, meg lekössük kicsit az energiádat, tanulj egy második hangszert is, válassz valamit. És akkor mondtam, hogy hát akkor én vagy hárfázni szeretnék, vagy fuvolázni. Be is mentem az igazgatóságra, a zeneiskolában, örömmel fogadtak, hogy jaj, itt van a kis üdvöskénk. Elmondtam, hogy ezen a 2 hangszeren szeretnék valamelyiken tanulni, és mondták, hogy sajnos hárfa tanszak nincsen, volna tanárnő meg gyesen van, a helyettes pedig nem vehet fel új embert. Viszont van hely a cimbalom tanszakon. Na most azóta sajnos cimbalom tanárként megtanultam, hogy sajnos a cimbalom tanszakon mindig van hely. Nincs elég cimbalmos gyerek, aki tanulna. És én meg csalódottan, hiszem, hogy azt sem tudom, melyik az a cimbalom, én nem akarok cimbalmozni. Menj haza, beszélj a szüleiddel biztosan. Emlékszem, hogy ez csütörtöki napon volt, és hétfőn rebár beírtak, hogy hétfőn lesz az első cimbalom órám. Hazamentem, elkámpicsorodva mondtam a szüleimnek, hogy hát elküldtek cimbalmozni, de hát az melyik? Tudod, gyerekem, amikor vasárnaponként a szólanótában ott középen van az a cigányzenekar, az az asztal, amit ütnek. Jaj, de hát én nem szeretem a cigányzenét, én Bachot akarok, de azon is lehet, mennyire próbált ki. Úgyhogy évköze 7. osztály áprilisában kezdtem el cimbalmozni, tehát én így mindenbe így a közepébe estem be a zongoratanulásnak és a cimbalom tanulásnak is. Tehát 7. osztályban kezdtem el tanulni Szeverényi Ilonától, és akkor egyértelmű volt, hogy csak arra kell nekem a cimbalom, hogy lekösse a feles energiáimat, de hát úgyis zongora művész leszek. Nagyon sok olyan cimbalom művészünk van, akik zongorával kezdték annak idején, és ugyanígy voltak itt egyenesen a konzi első osztályában irányítottak át cimbalomra. Voltak itt hárfára irányítottak át, tehát olyan hangszerekre, amikből kevesen jelentkeztek, de ezeknek az embereknek mind nagyon jó alap volt a zongora. És egyébként én is mindig azt mondom, hogy szerintem minden hangszer előtt nagyon jó, ha valaki zongorát tanul, még akkor is, ha mondjuk egy szólamú hangszeren tanul, például fúvósokon, mert ott megtanulja több szólamúságot, megtanul két felé, vagy akár még több felé gondolkodni. Úgyhogy én azt érzem, hogy nekem különösen nagyon jó volt a zongora, ugyanis amikor ugye egy év múlva 8. osztályban ott álltunk szeptemberben, hogy jó, hát akkor felvételizni kell, és hozzá kell tennem, most ez lehet, hogy kicsit csúnyán vagy viccesen hangzik, de én nem szerettem meg a cimbalmot az alatt az egy év alatt. Olyan egyszerűnek tűnt, mert hogy tudtam kottát olvasni, megtanultam a cimbalmon a húrokat, és hát ugye a tanárnőm, Ica néni látta, hogy zeneileg van előképzettségem, technikát ennyi idő alatt úgyse lehet tanulni, úgyhogy mindig szép, lassú darabokat játszottam, azokat szépen eljátszogattam, mert azt éreztem, hogy itt nincs kihívás a zongorázás.

0: másokhoz képest. Itt nem kell Rachmaninov Cismaprelüdöt játszani, itt csak szép kis darabocskákat ellötyögök, aztán mindenki nagyon örül neki. És aztán jött a felvételi, és az történt, hogy a két tanárom összeveszett, hogy melyik hangszerből felvételizek a konziba. Mi meg apukámmal otthon nevettük, hogy nem is tudok cimbahamozni, hát miért, hogy menni kell felvételizni. Két tanárnőm 4 hónapig nem állt egymással szóba, majd jött az én bölcs apukám, és azt mondta, hogy ide figyelj gyerekem, a fél évi vizsgára úgyis meg kell tanulnod 4 darabot a cimbalmon, eljátszod a felvételén, és úgyse vesznek fel, hát hogy cimba zongorából fognak felvenni, hát nem tudsz cimbalmozni, de legalább a két öreg asszony lenyugszik. Bocsánat, de így mondta. Hát így is történt, csak ott nem jött be a számítás, hogy 10 nappal korábban volt a cimbalom felvételi, és felvettek. 9-en felvételiztünk, 2 embert vettek fel, én voltam az egyik, és többiek mind 7-8 éve cimbalmoztak, és ott a konziban aztán Szakály Ágnás lett a tanárom, aki évekkel később elárulta, hogy a felvételi úgy zajlott, hogy amikor én eljátszottam a darabjaimat, és kimentem, összenéztek, és azt mondták, hogy hát ez a kislány még nem tud cimbalmozni, hát semmi technikája nincsen, viszont nagyon tehetséges. A többinek hiába van technikája, de nem tudnak úgy muzsikálni, úgyhogy vegyük fel ezt, majd megtanulja a technikát. És akkor bejelentették, hogy felvettek. És mondták azt is, hogy hát akkor 10 nap múlva nem kell menned a zongora felvételire, hiszen már felvettünk cimbalomból. Hát szerintem a konzi történetében az egyetlen ember vagyok, aki zokogott, amiért felvették, hogy apukám kézen fogott, mentünk fel az igazgatóiba, és mondta, hogy hát a gyerek nem tud cimbalmozni, hát a gyerek zongorázni tud, hát ezt vissza akarjuk vonni, és mondta, hogy semmi baj, ez most már így történt, akkor legyen az, hogy az első évet jövőre végezze a cimbalmon, és évvégén tesz egy különbözetésű vizsgát, és akkor átvesszük majd zongora tanszakra. Na hát ebben úgy nagy nehezen hüppögve beleegyeztünk, és akkor jött a váltás. Ez 86-ban volt, akkor kezdtem el a konzit, szeptemberben, és abban az évben volt a nagy nemzetközi rátszaladár cimbalom verseny, amiről azt kell tudni, hogy most is van egy ilyen nevű verseny minden évben a zeneiskolásoknak, de ez nem erről szólt. Ez egyetlen egy nagy verseny volt, ahol a mai legnagyobb, leghíresebb cimbalmosok mind-mind részt vettek. Cigány zenészek is, klasszikus zenészek is, jazzisták is. Például Lukács Miki akkor volt 9 éves, a Balogh Kálmán 27 éves kis fiatal titán, és én ott voltam 14 évesen. Én kísértem több embert zongorán is, cimbalmon is. És akkor apukám azt mondta, hogy itt fogunk neked keresni egy tanárt, megkeressük ki a legjobb, itt most úgyis verseny van, kitaláljuk, melyik a legjobb cimbalmos, és megfogadjuk neked tanárnak, hogy ha már ott vagy a konziban, hát akkor egy kis technikát mégiscsak hozzunk össze. És akkor elkezdtük figyelni a versenyzőket, és ledöbbentem. Hát a cimbalom az nem az, amit én eddig tudtam róla. Hogy csak is egyszerű darabocskákat szépen, ügyesen el kell játszogatni, hanem itt ugyanolyan lehetőségek vannak benne, hanem több, mint a zongorában. Hát itt is szét lehet szedni a cimbalmot, csodaszép dolgokat lehet csinálni, óriási hangszín lehetőségek vannak benne, óriási technikai lehetőségek vannak benne, csak én erről eddig nem tudtam. És szó szerint beleszerelmesedtem. És aztán Balogh Kálmán, aki a második helyezett lett a versenyen, azért halkan zsugom, hogy mindenki...
1: Te lettél akkor az első ezek
0: szerint. Nem, mindenki tudta, hogy ő az első helyezett, csak éppen így alakult, hivatalosan, és akkor őt megfogadta apukám. És akkor arról szólt az évem, hogy hetente 2-szer ugye a konziban Szakály Ágnes tartott órát, szombatonként pedig a Kálmán, aki technikát tanított nekem, meg magyar népzenét, meg román népzenét, és amikor egy év múlva mondták az igazgatóságon, hogy na, akkor tedd meg a különbözeti vizsgát zongorából, akkor átveszünk, és akkor hangzott el az a kérdés a számba, hogy tehát ki akar itt zongorázni? Én cimbalomművész leszek. Tehát az egy év volt annyira fontos, az a konzis első év, amikor minden megváltozott bennem, rájöttem, hogy a cimbalom ugyanolyan gyönyörű hangszer, mint a zongor, és ugyanannyi lehetőség van benne klasszikus zenében is.
1: picit hadd kérdezzek vissza még az elejére. Hiszen nekem is olyan tapasztalatom van, hogy napokkal ezelőtt volt a felvételi a zeneiskolában, ahol tanítok. És ott szépen meghallgattuk a gyerekeket, hogy milyen népdalokat tudnak énekelni, hogyan tapsolják vissza a ritmusokat. De mindig az az érzésem, hogy nem feltétlenül az a legjobb hangszeres előadó, aki szépen énekel, vagy éppen jól tapsolja vissza a ritmusokat. Tehát nyilván másként nem tudjuk letesztelni a készségeit a gyereknek, tehát ez hozzátartozik. De valahogy a hangszeres készségeket nem tudjuk ilyenkor a felvételig letesztelni, ami igazából fontos lenne. Neked erről mi a véleményed? Hiszen veled is ez történt.
0: Pontosan ez történt velem, és nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem abból indultak ki, hogy milyen hamisan énekeltem. És bár ugye, mint mondtam, zeneiskolában nem mertek felvételiztetni, mert tudták, hogy az első két hang után engem elküldenének.
1: Ez sajnos így van. Tényleg így van. Tehát amikor felvételiztetjük a diákot, akkor szépen pontszámokat adunk a diáknak, hogy akkor hogyan énekel, mennyire találja el a hangokat, milyen a füle. De mégis mindig ott van az a de. Mi van akkor, hogyha tehetséges? Mégiscsak?
0: Bizony, ha én mégiscsak elmegyek a felvételire, akkor nyilván pár hang után elküldenek, és már nem tudom, éppen irodalomtanárnő lennék, vagy nem tudom én micsoda, mert nem jutottam volna a zene közelébe. Igen. Ha nem fogad meg apukám egy magántanárt, aki ráadásul erre is figyelt, hogy nyugdíjas legyen, örüljön annak a kis plusz pénznek. És a Géza bácsi mondta, hogy de hát ez a gyerek, ez tehetséges, és hát ugye kiderült, hogy tudok zongorázni, csak énekelni nem. De hát akkor ne legyek énekesnő, ez ennyire egyértelmű, és ezért volt nagyon jó dolog, hogy én már úgy kerültem be a zeneiskolába, hogy nem én felvételiztem, és nem az éneklés és a taps alapján válogattak be, hanem már tudtam zongorázni, és már a kész zongoristácskát hallották, és ott a versenyen azt hallották, hogy ez a gyerek játszott két darabot nagyon szépen, és ott nem kellett énekelni.
1: Mi ebből a konklúzió, akkor hogyan lehetne mégis ezt a rendszert megreformálni szerinted? Hogy ne essenek ki a rendszerből azok a diákok, akik esetleg valóban nem tudnak szépen énekelni. Egyébként én sem vagyok egy jó énekes, meg kell, hogy mondjam. De mit mondanál nekik, vagy a szüleiknek?
0: Ez nagyon nehéz kérdés. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy amit az előbb negatívumként említettem, hogy cimbalomtanszakon mindig van hely, mert sajnos nagyon kevés gyerek jelentkezik. Ez egyetlen egy dologban pozitívum is lehet, hogy amikor én zeneiskolában tanítottam, és ezért minden gyereknek örülni kellett, aki cimbalomra jelentkezett, és nagyon sok olyan gyerek volt, aki más hangszeren nem ment át a rostán, és azért küldték át, gitáron, zongorán, hegedűn nem felelt meg, hamisan énekelt, rosszul tapsolt, menj el cimbalomra. És akkor átjöttek hozzám, és akkor én persze örültem, mert jaj, de jó, akkor plusz egy gyerek, és akkor két év múlva azt mondta az a gitártanár, hogy de jó ég, hát ez a gyerek, ez tehetséges. Úgyhogy én hál' Istennek ennek a jó oldalával találkoztam, hogy a kvázi tehetségtelennek ítélt gyerekeket megkaptam, és kiderült, hogy nem tehetségtelenek, csak esetleg hamiskásak. És a kettő nem függ össze.
1: A másik kérdés, amire nagyon felkaptam a fejem, és mostanában nagyon foglalkoztat ez a gondolatkör, hogy valóban még mindig azt lehet tapasztalni, sokfelé egyébként Magyarországon, hogy van egy bizonyos követelmény, aminek meg kell felelni, hogy csak ezeket a darabokat lehet játszani, és ha mondjuk e fölött vagyunk, nehezebbet játszunk, vagy mondjuk egészen fiatalon, tizenévesen, mondjuk 10 évesen játszik valaki Chopint, akkor azt már nem nézik jó szemmel. De a nemzetközi versenyek egészen más mutatnak. Tehát ott egészen fiatalok játszanak nagyon nehéz darabokat, csak a Chopint is bemernek vállalni, mondjuk 8 évesen. Erről mi a véleményed?
0: Azt gondolom, hogy ebből a szempontból már fejlődtünk, most már sokkal nyitottabbak a tanárok, mint az én időmben. Bár ott is inkább szerencse kérdése volt, mert a zeneiskolánkban is volt olyan tanárnő, úgy irigyeltem a növendékeit, aki engedte a gyerekeinek, hogy egy-egy nehezebb darabot tanuljanak, de az én tanárnénim, egy olyan zongoratanárnéni volt, aki nagyon büszke voltak annak idején arra, hogy én vagyok életében a második B kategóriás. Na most hát...
1: Ez azt jelenti, hogy akkor pályára készül.
0: Igen.
1: Az a diák.
0: Na most, ha belegondolok, én ezt akkor nem tudtam, hogy ez elég nagy baj, hogy életében én vagyok csak a második, mert azért egy átlagos zongoratanárnak azért legalább 4-5-6-8-10 B kategóriás gyereke van.
1: Folyamatosan.
0: Igen. Igen, és én voltam a második. Szóval a lényeg az, hogy ő nem nagyon tudott mit kezdeni velem. Uh-huh. És már konzis fejjel is, tehát nem csak felnőtt fejjel, már akkor is átláttam, hogy haragudhatok én rá, de nincs értelme, mert nem rossz szándékból akart ő engem visszanyomogatni abba a kis dobozba, amit ő ismert, hanem azért, mert ő sem tudott többet. Nem tudott volna nekem többet adni, ő azt akarta csinálni, ami elő van írva, amit ő akkor már 40 éve folyamatosan mindenkinek. Ő mindenkinek hónapról hónapra ugyanazokat a darabokat adta, függetlenül attól, hogy a gyerek éppen hol tartott a darabban, vagy hol tartott a saját zenei fejlődésében. Viszont, ahogy mondani szokták, az ember mindenből tanulhat, úgyhogy később én felnőtt tanárként erre sokszor visszagondoltam, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne úgy tanítsuk a gyereket, ahogyan az elő van írva a tanrendben, hanem úgy, ahogyan az neki jól esik.
2: Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész volt a mai vendégünk, aki mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a gyökereiről és a zeneoktatás problémáiról. Tartsanak velünk holnap este is, amikor meghallgathatják a beszélgetésünk második részét. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Az élő környezetért felelős minisztérium már dolgozik egy új klímavédelmi törvény megalkotásán, és november végére látják reálisnak, hogy az országgyűlés arról döntést is hozzon, közölte a Telex kérdésére a minisztérium. Az alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az ezersebből vérző klímatörvény egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új jogszabályt. A minisztérium közölte, hogy az előző kormánynak elég ideje lett volna a jogszabály benyújtására, és bár elkészült egy tervezet, az csak minimális szinten teljesíti az alkotmánybírósági határozatban foglalt követelményeket, és a leköszönt kormány napirendre sem vette. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés június 30-ai ülésén szólt arról, hogy megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében. A kormányfő a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy mély megrendüléssel értesült az esetről, és vizsgálatot kért a gazdasági és energetikai minisztertől. Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalók védelmében, biztosították számukra a védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőségeket. Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Térképen mutatta meg a fővárosi vízművek, hogy a hőségben mennyire megugrott a vízfogyasztás Budapesten és az agglomeráció egyes részein. A június 29-i adatok alapján több városrészben és településen a tavalyi átlagos napi fogyasztás többszörösét mérték. A legnagyobb növekedés a harmadik kerületben volt, ahol egyes területeken ötször annyi víz fogyott, mint egy átlagos napon 2025-ben. Szintén kiugró volt a vízfelhasználás Budaörsön, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron, Budakeszin, valamint a második, a 16., a 17. és a 22. kerület egyes részein, ahol több helyen a háromszorosára nőtt a fogyasztás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 24-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a tanulmányairól, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem új rektorát, Farkas Gábort is megemlítjük. Tartsanak velünk ma este is!
5: És én nagyon sokszor tanítottam, nagyon sok zeneiskolában cimbalmot és zongorát is, de megmondom őszintén, hogy ez az egyik ok, amiért sokkal jobban szeretek maszekban tanítani, mert én 4 éves volt a legfiatalabb növendékem. 4 évestől 78 évesig terjed a skála, amilyen életkorú gyerekeket, illetve tanítványokat tanítottam valaha, és teljesen másképpen kell nyilván egy pici gyereket, egy kamaszt, egy felnőtt ember tanítani, de a lényeg az, hogy én mindig azt tartottam szem előtt, hogy ha ez a gyerek ezt a darabot 3 hónapig tanulja, akkor 3 hónapig foglalkozunk vele. Ha 2 hét alatt bevágta, akkor most ne tanítsam 1 hónapig vagy 1,5 hónapig, mert úgy van előírva, és csak utána lehet a következőt. Tehát mindig a gyereknek, vagy a tanítványnak, persze a gyerek az sokszor van, hogy 65 éves, csak én mindig úgy hívom őket, hogy a gyerekeim. Tehát mindig a tanítványnak a kedve és a tempója szerint kell tanítani, és ahhoz se kell ragaszkodni, hogy na, január van, fél év, akkor most 4 darabot. Nem, ha az alatt a fél év alatt 15-öt tud megtanulni, akkor tanulja meg 15-öt. Ha az alatt a fél év alatt 2-t, akkor 2-t, és azokat a darabokat szépítgetjük. Tehát ezt szeretem nagyon a magánúton való tanításban, hogy abszolút a diákomhoz tudok mindent igazítani.
4: Rámutattál még egy nagy problémájára a rendszernek. Azt, hogy te már 4 éves kortól akár tanítasz. Tehát míg valaki bekerül a zeneiskolába legkorábban általános iskola első osztályától, tehát mondjuk 6 éves kortól, amikor rendszerint még azért az átlag zeneiskolába szolfés tanul csak a gyerek, és a hangszert pedig 1-2 évvel később kezdi csak meg. Jobb esetben azonnal, de az elég ritka egyébként. Tehát szerintem a zeneoktatást korábban kellene elkezdeni. Akár 3-4 éves kortól, ahogy te ezt mondtad. Ez szerinted mennyire fontos?
5: Bevallom őszintén, hogy a 4 éves tanítványaim, ők zeneiskolai keretek között voltak a diákjaim, ráadásul külföldön, és megmondom őszintén, hogy én nem örültem a 4 éves gyerekeknek, mert úgy gondoltam, hogy nekik ez sok. És inkább játszanak még. Én mindig azt gondoltam, hogy egy 4 éves gyereknek nem kell még zenét tanulnia. Kivéve, ha olyan tanára van, aki játékosan tudja tanítani, de nem zeneiskolai keretek között, nem zeneiskolai követelmények szerint. Mondom, én sem vettem volna fel azokat a gyerekeket, ha abban a zeneiskolában ez nem lett volna kötelező. Úgy gondolom, hogy amit mondta, hogy 3-4 évesen elkezdeni tanulni hangszert, azt mondjuk akkor lehet, mint mondjuk a cigányzenészek otthon. Amikor apu előveszi a hegedűt, és azt mondja, hogy gyere gyerekem, te is, meg hallottam ilyet, hogy ugye régen a régi romák fazekat tettek a cimbalom elé, és arra állították a kisgyereket, mert annyira pici volt, mert nem érte el a cimbalmot. De akkor játékosan, de nem zeneiskolai keretek között, ahol majd fél évben vizsgázni kell, ahol a karácsonyi koncerten már elő kell adni valamit, hanem ami mindig az én vesztőparipám, hogy az ő tempójában. Tehát szerintem ilyen pici gyereket csak otthon vagy magánúton szabad tanítatni.
4: Léteznek zenei előkészítő foglalkozások, amik nem zeneiskolai kereteken belül működnek rendszerint, hanem valóban ilyen magán kezdeményezések főként. Én inkább ebben látom a lehetőséget, hogy akkor ilyen csoportos foglalkozásokon belül valami játékos kis
5: foglalkozás. Igen, tapsolgatnak, énekelgetnek együtt, igen, az inkább játék, mint valóban hangszertanulás. Volt olyan nekem is, hogy maszekban akart hozni egy apuka egy 4 éves kislányt hozzám, és mondtam, hogy ne haragudjon, nem. Tehát vigyel ilyesmi foglalkozásra, tehát saját magam, meg saját pénztárcám ellen beszéltem, mondtam, hogy vigyel valami ilyesmi foglalkozásra, de nem akarom zongorára tanítani. De ő mindenképpen ezt akarja, és akkor duplárat is fizet, mert hogy mindenképpen hozzám, és mondom, de nem, ne haragudjon, nem fogadom el tanítványként, mert még nem ez a dolga, még a játék a dolga. Tehát cimbalmon fog játszani, meg zongorán fog játszani, de az egy teljesen más dolog. Inkább menjed el egy ilyen dalos, játékos, csoportos foglalkozásra, de azokat a pirinyó kis ujjakat még ne kényszerítsük rá a billentyűkre.
4: Térjünk vissza most a tanulmányaidhoz. Igen. Végül is a Bartók Konziban folytattad középiskolai tanulmányaidat. Milyen élményeid vannak onnan?
5: Hát ez a 4 év volt, azt hiszem, a zenetanulásomból a legfontosabb, és a legérdekesebb, és élvezetesebb. Mint mondtam, Balokká mellett a mesterem, Szakály Ágnes mellett, és hát ugye a legfontosabb dolog az volt, hogy végre megismerjem a cimbalmot, és ahogyan csúnyán szokták tenni, megtanuljak közlekedni rajta, és hát rengeteget skáláztunk, etüdöket tanultam, és akkor ugye bevezetett a románozásba, amiben azonnal beleszerettem, ami ugye óriási technikát kíván, és óriási technikát tud adni is. És hát, mint említettem, apukám nagyon bölcsházmester volt, és ugye tudta, hogy az én szívem csücske, és számomra a legfontosabb dolog a zenéből a klasszikus zene. És emlékszem, hogy leültetett magával szembe, és azt mondta, hogy gyerekem, ide figyelj, tudom, hogy te a klasszikus zenét imádod. De ezt be kell látnod, hogy Magyarországon, ha kiejted a szádon azt a szót, hogy cimbalom, az embereknek a 80%-ának azonnal a cigányzene jut eszébe, utána egy kisebb százalékának a magyar népzene, és hát talán van 1-2-3% nagyon művelt ember, aki tudja azt, hogy Rácz Aladár óta klasszikus zenét is lehet játszani cimbalmon, tehát ők nagyon kevesen vannak. Úgyhogy azt tanácsolom, hogy hiába te klasszikus zenész akarsz lenni, a cimbalmonnak ezt a sokszínűségét ismerd meg, tanulj mindenféle műfajt. Ugye akkoriban még a jazz nem tette hozzá, hiszen manapság már teljesen egyértelmű, Horváth Áron, Lukács Miklós, Lisztes Jenők, remek jazz cimbalmosaink. Ez akkor még nem volt, akkor még ők is pici gyerekek voltak, még nálam is kisebbek. De mondta apu, hogy egy picit tanuljak cigányzenét, jaj, nem akarom. Egy kicsit tanuljuk magyar népzenét, balkáni népzenét, mindenféle mást is. Jó. És ez a 4 év erről szólt, hogy mindenfélibe belekóstoltam, táncegyüttesekben játszottam magyar népzenét, Balogh Kálmánt, mikor először elmehettem helyettesíteni, az azért egy nagyon nagy dolog volt az életemben, különböző együttesekben helyettesítettem őt, világzenét játszottunk, és hát a 100 tagú cigányzenekar első cimbalmosa lettem, ott 5 évig voltam, és emlékszem az első próbára, amire beülhettem, ugye akkoriban már nagyon sokat játszottam szimfonikus zenekarokkal, de ugye általában ott a cimbalom szólista szerepet kapott. Vagy egy-egy Vivaldi vagy Bach átiratot játszottam, vagy kortárs zenei műnek a szólistája voltam, de amikor beültem és megszólalt valamelyik Brahms magyar tánc, az 5-ös vagy a 6-os, nem is tudom, és ott egy szólam voltam, amit mondjuk egy klarinétos megszokott, vagy egy csellista, de hát a cimbalmos az, ha nagy zenekarban játszik, akkor szólista, és ott végre egy szólam voltam, és olyan csodálatos volt megérezni, hogy körülöttem ott zengett minden, és hát imádtam, és ott voltam 5 évig, és aztán amikor lediplomáztam, akkor, mintha nem telt volna el jó sok év, apukám megint leült velem szemben, és kvázi folytatta azt a beszélgetést, és azt mondta, hogy na gyerekem, most már mindenből tanultál egy kicsit, konyítasz egy kicsit ehhez, egy kicsit ahhoz, egy kicsit amahoz, most már van miből választani. És ez volt egy nagyon-nagyon fontos mondat, azt hiszem. Pontosan tudta a válaszomat, de ez nagyon fontos volt, hogy megtanította, hogy legyen rálátásom mindenre, amit a cimbalmon el lehet játszani. És mondom, hogy hát apu, természetesen továbbra is a klasszikus zene maradt a szívem csücske, és mondom, hogy igen, de most már ismersz egy picit más részeket is belőle. Úgyhogy így maradt a klasszikus zene az én igazi oldalam, de nagyon vicces, hogy nagyon sokszor kerültem azóta is olyan helyzetbe, hogy valahova be kellett gyorsan ülni egy hajóra, lebetegedett a cimbalmos, felhívott egy primás, hogy úristen, Rózsa, ülj be, mert mindjárt jön a turista csoport, és akkor gyorsan le kéne kísérni az estét. És akkor nem mondták, hogy meghalok asztalnál is, mert be tudtam ülni, és el tudtam muzsikálni azt, amit kellett. Másnap meg volt egy Bach koncertem, vagy, mint mondtam, a Kálmánt helyettesítettem egy világzenei színpadon. És akkor ilyenkor szokták mondani, hogy jaj, te mindent tudsz, és azt szoktam mondani, hogy nem, ez nem álszerénység, nem tudom ezeket. Ebbe belekóstoltam, és egy picikét ismerem őket, de az igazi asztalom az a klasszikus zene.
6: Nagyon fiatalon volt a debütáló koncerted, hiszen 16 évesen te már Olaszországban nagy színpadokon játszottál.
5: Igen, ez csodálatos dolog volt. Ugye másodikos konzis voltam, amikor Szakály Ágnes a születésnapomon, karácsony előtti napon felhívta apukámat telefonon, és megkérdezte, hogy a következő hónapban egy hónapra ellophat-e engem. Tanárnő vigye, ahova akarja, hova viszi? Hát vinném Velencébe egy hónapra, a Velencei Karnevál alkalmával lesz egy színpadi mű, amiben kell 2 cimbalom, és én a Rózsát gondoltam magammal vinni. Ez hihetetlen dolog volt. Emlékszem, annak idején rengeteg papírmunka volt ezzel, hogy még az országos rendezőiroda, hogy 16 éves gyereket kiengedhette, orvosi engedélyt kellett kérni, hogy bírni fogom-e. Szóval tényleg nagyon sok utánajárásba került, és az volt a lényege, hogy ott egy operettben kellett játszanunk 2 cimbalommal. 2 mandolin volt benne, beleírva. Nem tudom, ki volt az az őrült, az Isten áldja meg, aki kitalálta, hogy két mandolin helyett ő két cimbalmot akar bele. Így kerültünk mi oda Ági nénivel, és tudtam, hogy 5 hétig leszünk kint, 8 előadás lesz, majd utána az utolsó héten lesz egy két cimbalmos duó koncertünk. Na most, mint mondtam, hát akkor voltam másodikos, és mesélte később ezt is Ági, hogy hát teljesen őrültnek nézték az Oriban is. 16 éves gyereket akarsz elvinni? Hát hogy? Hát nem. Higgyétek el, meg fogja tudni csinálni. És hát fantasztikus 5 hét volt, ugye hát csak mondom, 8 előadásunk volt a színpadon, és közben éjjel-nappal gyakorolhattunk, és jártuk a város, hát Velencét, hát a mai napig csodálattal gondolok vissza rá, és gyakoroltunk, és egy csodálatos műsort raktunk össze, például Bach olasz koncert, Debussy, arabeszkek, Scarlatti szonáták, tehát gyönyörű műsort raktunk össze, és hát ezt gyakoroltuk. Úgyhogy 5 hét kellemes gyakorlás, és jött a nagy koncert. És emlékszem, hogy csodaszép volt a helyszín is, mert a Velencei La Fenice Operaházban történt ugye mindez, és középen lent volt egy színpad, és mi két oldalról magasból két lépcsőn jöttünk le, úgy kellett leírni a címbalomig, és ilyen vörös bársony szőnyeg, és életem első csináltatott estei ruhájában ott álltam a lépcső tetején, a másik oldalon az Ági néni, és azt hiszem, hogy úristen, csak leírjek a címbalomig anélkül, hogy nem esek orra, és akkor talán lemegy a koncert is. Ez megtörtént, odaértem a címbalomhoz. Ez egyébként azóta is így van, tehát sokszor túl magas cipőt veszek fel, mivel alacsony vagyok, és sokszor néztem már vágyakozva a takarásból a címbalmot, hogy ha odáig elérek, talán már nem lesz baj. Hát itt is így volt, leültem, és emlékszem, hogy Debussy egyik arabeszkét játszottuk éppen, és elkezdtem szédülni. Nagyon-nagyon, de iszonyatosan szédültem, tehát olyan erős fizikai érzet volt, hogy attól féltem, hogy le fogok esni a székről. Közben persze, hál' Istennek ugye nagyon jól be volt gyakorolva a darab, tehát közben játszottam, de azt éreztem, hogy tényleg le fogok esni a székről, és emlékszem erre a pillanatra, hogy azt mondtam magamban, hogy ha most ezt a Debussyt végig tudom úgy játszani, hogy nem esett le a székről, akkor én cimbalomművész leszek. És így történt. És emlékszem, hogy meghajoltunk a darab után, és a második darabban már úgy kezdtem bele, hogy tudtam, hogy itt most már nem lehet baj, és ez lesz az én utam.
6: Hogy teltek a zeneakadémiai éveid?
5: Akkoriban sajnos a zeneakadémián még nem volt tanszak, én még a főiskolára jártam, és én úgy diplomáztam, hogy abban az évben hosszabbították meg a 3 éves képzést 4 évesre.
6: Ez azt jelenti, hogy te a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának a tanárképzőjére jártál, ami a Semmelweis utcában volt.
5: Igen, de mivel pont akkor volt a váltás, én már megkaptam a művészdiplomát, és tanári diplomát is. Ráadásul ez egy kicsit vicces történet, mert akkoriban váltott a 3 éves az 4 évesre, de azt is külön kellett kérvényezni, hogy valaki ne 3 év után diplomázon, hanem megkapja a 4. évet, amikor már csak a hangszer van. De én ezt nem akartam. Akkoriban már a Szakály Ágnessel a duónk már nagyon jól működött, már több lemezfelvételünk volt, tehát úgy éreztem, hogy most azért az 1 évért én nem maradnék ott. Nekem nem olyan fontos az a papír, hogy mi lesz ráírva. Soha senki nem fogja megnézni. Egyébként valóban így van. Ezt az ifjúságnak mondom, hogy soha nem fogják elkérni se az érettségit, sehol se a diplomát. Az munkahelyen nagyon jó, de ha valaki színpadra készül, akkor soha nem fogják elkérni. És emlékszem, hogy már megvolt a diploma koncert

0: És mondta, hogy jó, hát akkor ezt elmondta az igazgatónak, és ő mondta, hogy na jó, rendben van, 2 hét múlva lesz a diplomája, akkor írja át a műsort, legyenek benne versenyművek, miután ugye kamaraművészi diplomáról volt szó, kamaradarabok, és akkor nem kell megcsinálni a 4. évet, akkor megcsinálhatja így is a diploma vizsgáját. Úgyhogy 2 hét alatt gyorsan-gyorsan átírtam a műsort, megvolt a kamara, diploma, koncert, és akkor így megkaptam a diplomámat, amit utólag már nem bánok, csak akkor ilyen fiatalkori hevességgel azt gondoltam, hogy nem akarok még 1 évet itt lenni, inkább már járni akarom a világot.
1: A színpadi rutin az egy olyan dolog, amit csak a színpadon tudunk megszerezni. És mondjuk a legtöbb zongoristának ez sajnos csak úgy adatik meg, hogy mondjuk 1/2 évente fellépnek a hangversenyen, a vizsgahangversenyen, esetleg 1-1 tanszakin évente. Tehát ez valójában általában nagyon kevés szokott lenni ahhoz, hogy az ember hozzászokjon a színpadi jelenléthez. Ezért is lehetett kiemelten fontos a te esetedben az, hogy fiatalon már rengeteget koncertezhettél, és rengeteg CD felvétel állt már mögötted. Ez óriási előnyt jelenthetett akkor.
0: Igen, nagyon-nagyon fontos volt, és sajnos nagyon sok más hangszeres is panaszkodik, hogy sajnos sokkal kevesebb koncert van, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, ez világviszonylatban így van. Klasszikus cimbalomban meg főleg. Ami az én nagy-nagy fájdalmam. Egyrészt nagyon örülök a cimbalomnak a fejlődésének, annak, hogy most már a jazzben is teljesen egyértelmű, hogy ott van a cimbalom, mint szereplő hangszer, meg a világzenében is. Viszont azt érzem, hogy a klasszikus oldal az kicsit kezd elfogyni. Amikor én konzis voltam, akkoriban 2 tanár volt a konziban, Szeverényi Ilona és Szakály Ágnes, és mindkettejüknek mindegyik évfolyamban 4-5 tanítványa volt. Hát az nagyon sok, hogyha összeszámoljuk, és ugyanez volt még utána vagy 6-8-10 évig. Nagyon sokan voltak, nagyon sok klasszikus zenét tanuló cimbalmos volt, persze közülük most egy csomóan cigányzenészek lettek, vagy éppen nem maradtak a pályán, de ilyen sok tanuló volt. Most meg évek óta alig vannak a Bartók konziban és cimbalmosok klasszikusban, miközben a népzenei oldal, ugye a Zeneakadémiánál népzenetanszék is van, a népzenei oldal és a jazz oldal az nagyon megerősödött, de úgy érzem, hogy a klasszikus az meg kezd visszaesni, és ez nagyon nagy fájdalmam. Például abban az időszakban 5-6 cimbalom duó is volt. Tehát Fábián Márta, Szakály Ágnes, később a Szakály Ágnes ugye velem 13 évig duózott, akkor Szeverényi Ilona, Vékony Ildikó, nagyon sok duó volt, és hát havonta, 2 havonta volt mindegyik duónak egy-egy koncertje. Hát manapság meg azt hiszem talán 1 duó vagyunk mi a Kálmánnal, akik klasszikust játszunk, meg talán egy másik, akik időnként játszanak mondjuk 2-3 évente. De ennyi. Eltűntünk.
1: Uh-huh. És mi ennek az oka?
0: Nem tudom. Ezt nem tudom. Miközben ugye a zeneiskolában is egyre kevesebb cimbalmos van, mire a konziba érnének, addigra már elfogynak. És azt tudom, hogy a Zeneakadémián, mert én azért figyelemmel kísérem ezeket az iskolákat is, ahol nem tanítok, a zeneiskolán, a Zeneakadémián több cimbalmos van már újra, viszont ott nagyon sok külföldi van. Csehek, szlovákok. Ott azt kell, hogy mondjam, hogy most sokkal erősebb a cimbalomoktatás, klasszikus cimbalomoktatás, mint Magyarországon. Amikor én főiskolás voltam, akkor riban jött 1 szlovák zongorista, aki áttért cimbalomra, mert nem volt elég jó zongorista. Aztán néhány évvel később még 1, és őket kicsit így le is néztük, elég ilyen nem ítéltő módon, hogy ja, hát ők csak elvetélt zongoristák, ezért jöttek át cimbalmozni. És most meg a Zeneakadémián olyan jó szlovák cimbalmosok vannak, hogy tényleg nagyon remek hangszeresek, és hát azt érzem, hogy

0: Miközben a népzene tanszéken folyamatosan jönnek ki a népzenész cimbalmosok, klasszikus cimbalmosok nem igazán. És ez nekem tényleg nagy szívfájdalom, mivel én, amit mondtam is, hogy én nagyon nyitott vagyok, tehát egyébként régebben ezt nagyon nem szerettem a klasszikus zenészekben, a cimbalmosokban. Lehet, hogy ez más hangszeren is így van, de ugye csak a cimbalmosoktól tudtam, hogy ők azért nagyon lenézték a többi műfajt. Tehát, jaj, cigány zenészek! És mondom, hogy jó, de hát egy olyan hangszert tanulsz, ami azért, ami hamarabb volt azért a cigány zene, mint a klasszikus zene. Jaj, cigány zene, jaj, népzene, milyen hülyék ezek. És lenézték őket. Én meg erre büszke voltam, hogy ugye apukám így nevelt, hogy nem, ezek mind egyenrangú, egyforma szintű műfajok, csak jól kell mindegyiket művelni. És ezt látom, hogy most így bizonyos műfajok előre törnek, és egyre jobb a tanításuk, egyre jobb az oktatás is, egyre többen jelentkeznek, de a klasszikus zene, mint ahogy egy kicsit megállt volna.
1: És sajnos azt látom, hogy nem csak a klasszikus zene állt meg, hanem a cigány zenénél is megfigyelhető ez, hogy nagyon kevesen mennek cigány zenésznek, nagyon kevesen tanulnak cigány zenét. És most, hogy Farkas Gábor lett tulajdonképpen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, neki a rektori programjába benne van az, hogy a következő néhány évben szeretné a cigány zenét bevezetni, akár a népzene tanszék keretein belül. Reméljük természetesen ez sikerül neki, és azt gondolom, hogy ha van egyfajta ilyen oktatás, akkor lehet, hogy ez a keresletet is egy picit majd indukálni fogja, és valahogy előre viszi akár a cigányzenének, vagy akár magának a hangszernek, a cimbalomnak az érdeklődését.
0: Amikor olvastam Farkas Gábornak a pályázati anyagát, és amikor ide jutottam az olvasásra, hogy be akarja emelni az oktatásba cigányzenét, hát megdobbant a szívem, mert ugye Gábor is klasszikus zenész, klasszikus zongora művész, de hát ahogyan néha rossz szájízzel szokták, kijött a vére, mégiscsak megdobbant a szívem, hogy jaj, de jó, akkor lesz cigányzene. És az a nagyon furcsa, hogy hát olyan 20-30 éve temetjük már a cigányzenét. Emlékszem, hogy amikor én is kislány voltam, és körúton sétáltam a szüleimmel, minden sarkon volt egy-egy étterem, és minden étteremben 5-6-7-8 tagú cigányzenekar. Aztán mikor kamasz lettem, akkor már csak 2-3 tagú zenekarok, akkor már csak hegedű zongora. És én végigéltem ezt, ahogyan így eltűnt a cigányzene, viszont azt kell mondanom, hogy tényleg most már egy 20-30 éve temetjük, és mégis él. Tehát egyrészt ez szomorú, hogy temetni kell, de másrészt meg azt látom, hogy nem, hát azért ilyen kis búvópatakként azért mégiscsak túlél, és reméljük, hogy ez a Gábornak ez a terve, ez majd tényleg így sikerül, majd most már így újra zárba szökkennie ennek a dolognak, mert ez tényleg nem szabad, hogy eltűnjön. És közben az is nagyon furcsa, hogy például a Schneidberger Zenei Tehetségközpontban is tanítottam éveken keresztül, és ott, amikor 10-10 éves gyerekek úgy beszélnek a cigányzenéről, meg úgy mutogatják a YouTube videókat, öreg nagy prímások muzsikálását hallgatva, hogy én magam is elcsodálkoztam, hogy nem gondolnám, hogy ennyi idős gyerekek ennyire oda vannak a régi öreg prímásokért, és ennyire érzik a régi nótáknak az előadását, hogy nem a popzenével foglalkoznak, hanem a régi nótákban gyönyörködnek. Tehát egyszerűen azt érzem, hogy aki muzsikus családból jön, azt sokszor találkoztam olyan gyerekkel, akit a prímás szülei óvaintettek attól, hogy prímás legyen. De nem, ott van a szívében, és ő akkor is cigányzenét akar tanulni.
1: Milyen kapcsolatban állsz a pedagógiával, a tanítással? Milyen szerepet foglal el az életedben?
0: Mindig azt mondtam, hogy amikor a legtöbbet koncerteztem is, és éppen zeneiskolában nem tanítottam, akkor is mindig muszáj volt, hogy legyen időm arra, hogy legyen legalább 3-4 tanítványom. Nekem ez nagyon-nagyon fontos. Én imádok tanítani, és mint mondtam, ugye nagyon sok dolog van, amiért szeretek magántanítványokat fogadni. Az egyik ez, hogy tényleg mindent az adott diákra szabhatok, És nekem ez mindig nagyon fontos volt, mert én mindenben ezt érzem, hogyha valamit van, akkor abból adjál. És azt érzem, hogy most például bevallom őszintén, most kicsit kevesebb koncertem van, mint ahogyan utaltam is rá, hogy az elmúlt néhány évben sokkal kevesebb koncertjük van a klasszikus cimbalmosoknak. Eleve ők is kevesebben vannak, így aztán a koncertek is megritkultak. Szóval nekem is sokkal kevesebb koncertem van, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, de azt érzem, hogy amit viszont tudok róla, azt szeretném átadni. És van egy cimbalmosom például, rá nagyon-nagyon büszke vagyok. Őt 7 éve tanítom, ráadásul őt a népzenéből csábítottam el. A Schneidberger táborban ismerkedtünk meg. Akkoriban azt hiszem 2 vagy 3 éve tanult népzenét, és aztán azt abba hagyta, mert megfertőztem a klasszikus zenével. És nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert Paganini Capricciókat játszik. Most 2-3 hete kezdtük el Bach D-moll hegedű partitájából a híres sakont, és megköszöntem neki, hogy elkezdhetjük. Mert már hónapok óta beszéltem neki róla, és már alig várta, hogy elkezdjük tanulni, és mondtam, hogy nagyon boldog leszel a tanulása közben is, de én is boldog leszek. Mert nekem is jó lesz elmondani a gondolataimat erről a darabról. És ez egy olyan dolog, hogy például a Zeneakadémián, ha van egy hegedű tanár, nem tudom hány embernek, de nyilván sok embernek taníthatja a sakont. Egy cimbalom művész, egy cimbalom tanár olyan nagyon sok emberrel nem jut el odáig, hogy sakont tanítson. És annyira jó dolog, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a színpadon, hogyha eljátszol egy darabot, amire gondolsz, azt tudja a közönség. Hiszen a saját gondolataidat adod át a darabról. És annyira jó érzés, amikor megtapasztalom azt, hogy nem csak a színpadon tudom átadni azt a 30-40 évnyi gondolkodást erről a műről, hanem szóban is. És amikor visszahallom egy-egy műben azt, hogy az én gondolkodásmódomat például Bachról, és hallom ennél a tanítványomnál, hogy már néhány dologban átvette az én elméletemet, és bár saját előadásmódban, de ott hallom bennem magamat is egy kicsit, és ez annyira jó érzés. Nem tudom, pont ma gondolkodtam erről, amikor jöttem ide, hogy sajnos nekem nem adatott meg, hogy gyerekem lehessen, de hogy lehet, hogy ez is egy ilyen pótlék. Hogy egy csomó gyereket neveltem ki, és például olyan dolgok is történtek, ezek nem zenei dolgok, hogy én imádom a kamaszokat. A kis bugyotaságukkal együtt, amikor tényleg van egy 10 éves cuki kisfiú, majd 3 év múlva megbolondul. És akkor kell várni néhány évet, és utána meg egy nagyon cuki fiatal ember lesz, de azt a néhány évet azt ki kell böjtölnie a szülőknek. És eszembe jutott ma délelőtt egy olyan sztori, hogy egy cimbalmos, aki most már nagyon híres, jó cimbalmos, de nem mondom a nevét, és tanítottam őt Maszekban, és 14 éves volt, azt hiszem 13-14 éves, és nagyon jóban voltam a szüleivel, és egyik este 11:30-kor felhívott az anyuka, és zokogott a telefonba, hogy megbolondult a fia, és csúnyán beszélvel, és azt mondta neki, hogy nem szeretlek, anya, és mit csináljon. És akkor én adtam neki tanácsokat, és mondta, hogy de te ezeket honnan tudod, neked nincs gyereked. És mondom, hogy igen, mondom neked, ő az első kamaszfiam. Nekem meg a 150. kamaszfiam. Úgyhogy mindig azt éreztem, hogy annak ellenére, hogy nem lett anya, azért van egy csomó gyerekem. És ezért azt hiszem, hogy talán ebből adódik, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok velük emberileg is. Tehát emberileg is akarok nekik adni, és zeneileg is. Ezért fontos nekem.
1: Melyik volt az az intézmény, ahol legszívesebben tanítottál?
0: A legelső zeneiskolám. Főiskola után ez volt az első munkahelyem. 6. kerületi zeneiskola. Ott nagyon-nagyon szerettem dolgozni. Volt egy csodálatos igazgatónő, aki büszke volt arra, hogy a két cimbalom tanár emelt az egyik tanszakot a szakájági, vitt a másikat én. Lám, ugye visszautalok arra, hogy akkoriban még ilyen nagy cimbalmos élet volt, hogy egy zeneiskolában két egész tanszak is volt, volt olyan sok gyerek. Legtöbb zeneiskolában, ahol egyáltalán van cimbalom, ott csak fél tanszak vagy egy tanszak működik, de akkoriban ez is jobb volt. Tehát az az igazgatónő büszke volt arra, hogy az ő két cimbalom tanára, ők cimbalom művészek is. És mindenben segített minket, hogyha este koncertünk volt, akkor hamarabb abba hagyhattuk, majd később bepótoltuk az adott órát. Tehát ott egyszerűen ez az igazgatónő, áldott emlékű Ilmi néni, őt nem az érdekelte, hogy pontosan 7 óra 00 percig tartson az óra, hanem majd azt megoldjuk, bepótoljuk, segítsen abban, hogy, hiszen az neki is jó, és a gyerekeknek is jó, hogyha művésztanár tanítja őket már ilyen kiskorukban. Ez volt a kedvenc iskolám.
2: Ismét Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész volt a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a tanulmányairól, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem új rektorát, Farkas Gábort is megemlítettük. Tartsanak velünk a folytatásban holnap este is 10 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

0: Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szenvedtem már eleget ebben a nagy élet.
0: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitás bővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítés módját és költségvetésig. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 25-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész a vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a koncertezés kihívásairól, a kortárs zenéről és a cimbalomról. Tartsanak velünk ma este is!
4: Számos díjjal büszkékedhetsz. Melyekre vagy a legbüszkébb?
5: 3 Fischer Annyi ösztöndíjat kaptam. Ezek voltak az első díjaim. Akkoriban alapították meg, amit fiatal tehetségek kaptak meg. Ez arról szólt, hogy egy éven keresztül egy bizonyos havi összeget kaptunk annak fejében, hogy külföldi magyar intézetekben kellett ilyen koncerteket játszani.
4: De én azt hiszem, hogy ennek az ösztöndíjnak nem is feltétlenül az a lényege, hogy ösztöndíjat kap az ember, hanem számtalan koncerttel is együtt jár.
5: Így van, külföldi intézetekben kellett koncerteket adni, és kvázi lehetőséget adott a fiatal pályakezdő művészeknek, hogy minél több helyen megismerjék őket, és nagyon büszke vagyok rá, hogy egymást követő 3 évben is megkaptam. Egyébként ennyi volt a maximum, ahányszor meg lehetett kapni, és mind 3-szor megkaptam. És tényleg nagyon szép élmények fűződnek hozzá, mert nagyon sok magyar intézetben játszottam. Nagyon szép időszaka volt az életemnek. Aztán emlékszem, hogy miután meséltem, hogy nagyon sok kortárs darabot játszottam, az Artist Youth díj azt minden év decemberében osztották ki annak idején, azok között, az emberek között, akik a legtöbbet tették az adott évben a kortárs zenéért. És emlékszem, hogy amikor első évben megkaptam, első ízben, akkor el se hittem, hogy komolyan ennyire észrevették, hogy én ennyi mindent teszek a kortárs zenéért, és fantasztikus dolog volt. Majd néhány évvel később megkaptam másodszorra, majd harmadszorra, majd negyedszerre, majd ötödszörre is. Tényleg csodálatos érzés volt. És néhány évvel ezelőtt ennek a díjnak egy olyan válfaját is megalapították, ami arról szólt, hogy az elmúlt évtizedek alatt kik azok, akik a legtöbbet tették az adott hangszerükön a kortárs zenéért, és ezt egy emlékplakettel jutalmazták, és ezt megkaptam. És erre nagyon-nagyon-nagyon büszke voltam, mert ez olyan jó érzés volt, hogy nem egyszerűen artisztusdíjas vagyok, nem ötszörös artisztusdíjas vagyok, hanem ez tényleg erről szólt, hogy az elmúlt évtizedeket jutalmazták. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jól esett. És hát az utolsó, eddigi utolsó díjam, a Liz díj, az meg tényleg az eddigi pályafutásom van a korona. Az nagyon-nagyon nagy boldogsággal töltött el.
4: Számtalan nagyobb zenekarral koncerteztél már. Kiemelnél ezek közül néhányat?
5: Talán a rádiózenekart emelném ki. Velük nagyon sokat játszottam. Kortárs zenét is. Vettem fel velük lemezt is. Vásári Tamással fantasztikus dolog muzsikálni. Amikor először vezényelt ő, valami csoda volt. A fesztiválzenekarral is játszottam, velük is csodálatos dolog volt, és tulajdonképpen én minden egyes szimfonikus zenekarral minden megszólalásomat nagyon-nagyon szerettem, mert tényleg, amit mondtam, hogy ugye szokták tőlem kérdezni, akik mondjuk nem zenészek, és mondjuk új ismerősök, és megtudják, hogy cimbalom művész vagyok, hogy és egyedül szoktál játszani, vagy kettesben, vagy milyen felállások vannak, és mindig, és melyik a kedvenced. És én ezzel úgy vagyok, hogy mindegyikben valami más a gyönyörű dolog. A szólistaságban az a nagyon jó, hogy tényleg minden úgy történik, ahogyan én akarom. Ahogyan én gondolkodom arról a darabról, az én érzéseimet, az én gondolataimat tudom átadni. Nem kell senki máshoz alkalmazkodnom, hanem a közönség pontosan azt fogja hallani, amit én gondolok a műről, én érzek. Sokszor még én magam sem tudom, hogy mi fog történni a színpadon. Mert ahogyan szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy egy bizonyos zenei részt persze az adott stíluson belül próbálj ki 189-szer. És a színpadon a 156-dik fog éppen létrejönni, vagy ha éppen akkora csoda történik, akkor a 190-dik, amit ki se próbáltál, csak az előző 189-ből fog adódni. Úgyhogy ezért imádom a szólistaságot. A kamarazene csodája meg, hát imádok. Akár két cimbalommal, akár zongoristával, akár énekessel, akár klarinéttal, már nagyon sokféle felállásban játszottam. Ott meg ezt imádom, hogy egy másik emberrel azonosulni, hogy megérezni a rezgést. Hogy itt is ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy persze kigyakorolhatjuk, hogy igen, itt fogunk most lassítani, itt most egy kicsit halkabban fogunk majd játszani, tudod, igen, kigyakoroljuk, megbeszéljük, ezerszer eljátszuk, és a színpadon egyszer csak megérzem, hogy ő most más gondol, és akkor alá megyek, és akkor együtt érezzük, együtt rezgünk, és abban a pillanatban születik meg az, amihez persze kell az előtte levő hónapok munkája, de a színpadon akkor is az a pillanat van csak. És ezt imádom, ezt a rácsatlakozást a másik muzsikusra. zenekarral, meg ezt imádom, hogy egy vagyok a sok közül. Tehát amikor azt érzed, hogy te vagy az a csepp a tengerben, amitől olyan szép lesz az a tenger, de te csak egy kis csepp vagy, de te azt mind odaadod, amit te vagy. És akkor ott van egy ember, a karmester, és ami szólistaként én vagyok, az most ő. És én tényleg csak egy hangszer vagyok a kezében. És ezt imádom, amikor meg nem egy emberhez kell hasonulni, hanem mindenki máshoz, és akkor együtt adunk ki egy igazi nagy dolgot.
4: Számtalan külföldi zenekarral is játszottál már, többek között a bécsiekkel, milánói, kopenhágai, római és lisszaboni filharmonikus zenekarokkal is. Miben különböznek a magyar zenekaroktól, vagy miben különböznek ezek a zenekarok?
5: Volt köztük olyan zenekar, például a bécsi zenekar, akik kizárólag kortárs zenét játszottak. Velük több kurtág művet játszottam, és azért ez elég speciális dolog, ha egy kamarazenekar kizárólag kortárs zenét játszik. Sokkal nyitottabbak voltak, és sokkal inkább magukénak érezték a kortárs zenét, mint amikor egy klasszikus és kortárs zenét is játszó szimfonikus zenekar emel be a műsorába egy kortárs darabot. Tehát nekik valóban anyanyelvük volt a kortárs zene. Itt ez volt nagyon-nagyon jó érzés, hogy nem is tekintettek a cimbalomra olyan óriási kuriózumként. Oké, most éppen cimbalom van benne, vagy a másik darabban éppen egy vödör víz, amit csapkodni kell. Tehát számukra minden olyan egyértelmű volt, mindenki beszélte az adott zenei nyelvet, és nem nagyon volt mit megbeszélni, hanem csak játszottuk, amit kellett. A klasszikus nagy szimfonikus zenekaroknál meg ugye általában, mint külföldön, mindenhol ugye kuriózumként tekintenek a cimbalomra. Teszem hozzá, még itthon is, az itthoni szimfonikus zenekarokban még a mai napig is elcsodálkoznak, hogy jé, hát tudják, hogy persze a Hári János szvídben abban van cimbalom, igen, amikor mondjuk egy Bach átiratot játszom, és akkor mondjuk egy versenyművet, és jó, hát ezt te is le tudod játszani, ezt cimbalmon is lehet. Persze, most megint az én őrültségem, Bachot bármin lehet, ugye? Tehát Bach az én óriási nagy zeneszerzőm. Tehát az szimfonikus zenekarok, azok általában ilyen különlegességként kezelik a cimbalmot, viszont egy-egy próba után már teljesen egyértelműen érzik, hogy egyenrangú hangszer. És ezért mondtam már ezt, hogy kicsit fájlalom, hogy a klasszikus zene az most kicsit háttérbe szorult Magyarországon a cimbalmon, mert én ezt érzem, hogy nekem ez a dolgom, ez a feladatom. Tehát hiába imádom a többi műfajt is cimbalmon, akár művelni, akár hallgatni a zenésztársaimat, de azt érzem, hogy az én feladatom ez, a klasszikus zene. És hogyha most egy kicsikét lejtmenetben is van, magyar klasszikus cimbalom zene, azt érzem, hogy nekem ezért kell tennem, és újra-újra vissza kell hozni a köztudatba.
4: Zenészként is úgy gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy kortárs zene, akkor nem feltétlenül a csodaszép dallamokra és simuló harmóniákra gondolok, hanem előfordul olyan zeneszerző is, aki például ír egy nagy pacát a kottába, aztán egy hullámvonalat, megint egy nagy paca, aztán egy nem tudom milyen nyíl lefele, aztán fölfele, mihez természetesen jár még egy használati utasítás is. Ez nem ritka a kortárs zenében. Hogyan fogadja ezeket a mai közönség?
5: Azt gondolom, hogy már sokkal nyitottabban, mint jó néhány 10 évvel ezelőtt. És az a nagyon furcsa, hogy én, aki a nagyon konszonáns zenét szeretem, mégis amikor konziban az első kortárs darabomat megtanultam, ami teszem hozzá ez a Toccata Lirica című mű, ez rendkívül konszonás. Ezért is tetszett meg. Sőt, nagyon furcsa mód, én magam kértem a tanárnőmet, hogy hadd legyen ez az első kortárs darabom, meg gondoltam, azért először mégiscsak valami szebbet, valami hallgathatóbbat akarok tanulni, és aztán egyre keményebb, fület igénylő darabokat is megtanultam, hogy finoman fogalmazzak, és Sokan kérdezték tőlem, mikor később nagyon beleszerettem a kortárs zenébe, hogy de hát miért, mit szeretsz rajta? És akkor bevallottam, hogy hallgatni annyira nem. Tehát régebben minden évben volt egy úgynevezett minifesztivál, ami mindig minden évben megrendezték, és kortárs hangversenysorozat volt a Vigadóban, és mindig ugye játszottam rajta, és akkor mondjuk a második fél időre, vagy ha akkor játszottam, akkor az első részére beültem a közönségbe, és teljesen őszintén megmondom, hogy nem esett jól a fülemnek. És én mindig azt mondtam, hogy a kortárs zenét szerintem első hallgatásra nem nagyon lehet élvezni. Talán másodikra, harmadikra sem. Én azt gondolom a kortárs zenéről, hogy sokkal könnyebb, furcsa mód játszani, mint hallgatni. Mert amikor én heteken, hónapokon keresztül dolgozom egy darabon, most ilyen viccesen hangzik, de nyilván fiatalabban ezért inkább így jártam hozzá, hogy próbáltam megkeresni, hogy mi a csodáról szólhat, ha egyszer csúnya. Akkor biztosan legalább ész van benne, ha már szív nincs. Bocsánat, ezzel senkit nem akarok megbántani. Miután elmondtam, hogy én mennyire imádtam a kortárs zenét, tehát én nem véletlenül foglalkoztam vele ennyit, de hát lássuk be, az nem arról szól a kortárs zene, hogy abban nem azt szereti az ember, hogy jaj, de szép. Hanem ahhoz sokat kell vele foglalkozni, hogy már első hallásra is észrevett, hogy miről szól. Nem a konszonanciáról, hanem esetleg pont az a lényege, hogy csúnya. Csak aztán a csúnya hangokban észre tudsz-e venni valami logikát. És erre mondom azt, hogy ezt, ha te magad játszod és foglalkozol vele, miközben tanulod, sokkal könnyebb rájönni erre a logikára. És sokkal jobban megszereted, mert rájössz, hogy csúnya, de okos felépítmény. És akkor, ha ezt el tudod játszani úgy, hogy esetleg már első hallásra valamit megérez a közönség, akkor már nagyon jó. Ha nem, akkor majd lehet, hogy egy másik koncerten fogja megérteni, vagy harmadik koncerten. És emlékszem, hogy volt egy nagyon-nagyon fontos pillanat az életemben. Játszottam egy darabot, és egyszerűen nem találtam az értelmét. Pedig hát akkor már nem is tudom. 15-20 éve játszottam kortárs zenét, akkor már ugye ezeket az Artisius díjakat is megkaptam, tehát így akár beképzelten azt is gondolhattam, hogy hát én azért értem már a kortárs zenét, és szembe kerültem egy olyan darabbal, gyakoroltam, gondolkodtam, néztem a kottát. Már teljesen jól le tudtam játszani technikailag, azzal nem volt gond, de nem találtam az értelmét. És tudtam, hogy most ez megint olyan furcsán hangozhat, hogy nem lesz abból baj, mert úgysem fogják érteni, de én szeretném érteni. Tehát az nem lehet, hogy ennyire nem szól semmit, hogy ez tényleg erről szól ez a darab, amit az előbb mondta, hogy csak oda nyomott a szerző néhány pacát, aztán te meg szenvedjél vele, és hogy nem, én meg akarom érteni. Egyébként egy nagyon lassú mű volt, elszórt hangokkal, 4-5 másodpercenként volt egy-egy hang, és emlékszem, hogy rádió közvetítette élő egyenes adásban, és tudtam, hogy nem lesz gond, tehát Istenem, hát így se szép, úgy se szép, csak a saját lelkemet bántotta, hogy megtalán az egómat is, hogy mi az, hogy én magam sem értem. És ugye hangbeállás volt, elkezdtem játszani, előttem a kotta, és egyszer csak rájöttem, hogy ezeknek a hangoknak, amik 3-4-5-6 másodpercenként szólaltak meg, mert mondom, nagyon lassú darab volt, az a lényegük, és úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy nem kapcsolódnak egymáshoz. Egyszerűen gyönyörű, szép, puha, lágy hangokat kell megütni egyenként. És nem kell, hogy mindig arról szóljon a zene, hogy egymáshoz hogy kapcsolódnak ezek a hangok. Legyenek gyönyörű hangok egyenként, és akkor meg lesz ez az általános dolog benne, hogy ezek gyönyörű hangok egyenként. Ez a közös bennük. Nem az egymáshoz való kapcsolódás. És erre jöttem rá a hangbeálláson, és ennek annyira megörültem, hogy Azt hiszem, hogy szépen sikerült eljátszanom a koncerten. Remélem, hogy szép volt, de én legalábbis nagyon-nagyon élveztem. És utána, ha onnét kezdve tanítottam diáknak kortárzenét, mindig mondtam, hogy ha nem jössz rá, hogy miről szól, ha nem érted, nincs semmi baj, játsszál szép hangokat, és akkor már van értelme annak, hogy ez az ember megérte ezt a darabot.
4: Elmesélem neked én is az élményeim.

0: történet egyik legnagyszerűbb darabja, de akkor még nem értettem elsőre. És gondolkodtam, most mi lehet ez? Mi ez a sok érthetetlen hang? Nekem ez nem világos. Meghallgattam másodszor. Már sokkal kitisztultabb volt a dolog, és amikor harmadszor meghallgattam ugyanazt a művet, másfél órán belül tulajdonképpen, akkor kezdtem megérteni, hogy miről szól. Tehát vannak olyan zeneművek, amiket az ember nem feltétlenül ért meg első hallásra. De egyébként így voltam egy másik történet, amikor már zeneakadémista voltam, Ábán Berg hegedű verseny. Meghallgattam a darabot, és valahogy sokkal jobban hasonlít a kortárs zenére. Rejékből áll, ugye, ami azt jelenti, hogy mondjuk 12 hang, és minden hang csak egyszer szerepel ebben a sorban. És először nem értettem, másodszor sem értettem a darabot, de elővettem a kottát. És a kotta segítségével egy picit elkezdtem mögé nézni. És így értettem meg, hogy jé, ez itt most egy rejje. És utána pedig, jé, ugyanez a dalom csak visszafele, vagy tükör, vagy rákfordításba, vagy hát tulajdonképpen valahol már olyan volt, mint egy matek példa, de hogyha az ember megold egy egyenletet, egy matek példát, van akinek ez is örömet okoz. Úgy, mint ahogy amikor felfedezi az ember ezeket a zeneműveket, és megtalálja benne ezeket a kis titkokat, akkor ez is örömet okoz az előadónak. Főleg, hogyha a hallgató is ezt felfedezi benne. Nyilván ehhez azért kell bizonyos alapvető szakértelem, tudás, de természetesen nem feltétel, de azért ezek nagyon hasznosak. Úgyhogy van, amit tényleg többször kell meghallgatni, és lehet, hogy akkor tárul fel igazán a zeneműnek az igazi titka.
1: Így van, ugyanez az élményem volt ugye a kortárzenével kapcsolatban, ezt meséltem neked, és most eszembe jutott egy másik történet, illetve ez több történet egyszerre. Nagyon sokszor előfordult, hogy koncertre mentem éppen, és ugye nem csak az estélyi ruhát vittem magammal, hanem ugye a verőtokot, ami egy különleges kinézetű dolog. Többen nézték már fegyvernek, lőfegyvernek, és ugye ilyenkor mindig beszállok a taxiba, és akkor mondjuk mondom, hogy műpához legyen kedves a művészbejáróhoz, és akkor hátra szoktak nézni, és megkérdezik, hogy koncertre megy? Igen. És mit játszik? És akkor mondom, hogy éppen mit játszom, mondjuk éppen Bachot, mi mást? És nagyon-nagyon sokszor fordult elő, mondjuk 10 taxisból 8 mindig így behúzza a nyakát, és mondjuk, jaj, bocsánat, és nem is értem, hogy miért kérnek bocsánatot. Jaj, bocsánat, én nem értek a komoly zenéhez. És szoktam, hogy nem kell értenie hozzá. Egyrészt én nem tudok vezetni, tehát most neki miért kellene értenie a komoly zenéhez, azért, mert egy komoly zenészt szállít. Másrészt meg mondom, de azért szereti a komoly zenét. Persze, persze, szokta hallgatni a rádióban, és nem tekeri el. Nagyon jó, de nem értek hozzá. De most mondta el, hogy szereti hallgatni. Ez a lényege. Érteni nekem kell hozzá, hogy úgy tudjam eljátszani, hogy önnek tetszen. És mondom, én is imádom hallgatni, mondom, csak mivel én nagyon sok éven keresztül tanultam, én ezért kaptam egy ilyen bónuszt, hogy mondjuk egy Bach művet hallgatok, önnek jól esik hallgatni, mert szép. Nekem is jól esik hallgatni, mert szép, de van egy plusz jó érzés, hogy értem is, hogy ott mi történik. És egyébként ez az, amit meséltem, hogy például az emlegetett, sokat emlegetett sakon. 15 éves korom óta játszom. És még a mai napig találok benne újdonságokat. Amikor az ember kicsit beképzelten azt gondolja, hogy ó, én már minden apró kis utalást megtaláltam benne, már minden apró kis gondolatmorzsácskát értek, de hogy is, hát az ezred részét se értjük annak, amit Bach beleírt. És ezért szoktam ezt mondani, hogy a kortárs zenére visszatérve, ezért mondtam néha, mikor éppen valami nekem nagyon nem tetsző darabot tanultam, hogy akkor legalább fel akarom tárni magam előtt, hogy mire gondolhatott a szerző, ha már nem szép. És már volt olyan, hogy nagyon-nagyon sokat gyakoroltam, és még mindig nem jöttem rá, hogy mi a csodáról szól ez a darab, és akkor volt, hogy kifakadtam, hogy na jó, itt most keresem, hogy miről szól matematikailag, de nem szép. De hát Bachnál is matematikailag csodálatos dolgok

0: vannak, de az még szép is. Akkor ők ezt miért nem tudják így megcsinálni? Értem én, hogy a mai világunkban ez már tiszta matek, de azért lehetne konstanásan is. Bachnak is sikerült.
1: Mit gondolsz, hogyan változik a cimbalom presztízse és helyzete a világ különböző részein?
0: Hú, nagyon szép és összetett kérdés. És hát visszautalhatok arra, amiről már meséltem, hogy nagyon nagy büszkeséggel törte minden cimbalmosnak a sikere. Mert hogy az közös siker. Tehát emlékszem, hogy amikor én megkaptam a Liszt-díjat, akkor egyrészt ugye személyes boldogságot éreztem, másrészt meg azt éreztem, hogy na most tényleg tettem hozzá valamit a cimbalomnak. Tehát, hogy a cimbalom sikeréért, a cimbalom nevéért én is letettem valamit végre az asztalra, hogy egyel több ilyen nagy díj, hogy akkor hát, ha a többi hangszeres is felfigyel rá, meg hát, ha a közönség is jobban elismeri majd. És azt talán már kiderült az interjúból, hogy néha túl őszinte vagyok, tehát negatívumokat is megosztok a hallgatókkal, viszont egyre nagyon büszke vagyok, hogy nem csak őszinte vagyok, hanem nem vagyok irigy. Tehát én minden egyes, hát ugye most is egy csomó cimbalmos társam nevét emlegettem, és az ő sikereiknek is nagyon-nagyon örülök, mert azt érzem, hogy igen, ugyanaz, mint amikor én Liszt-díjat kaptam, hogy rengeteg egyéni siker van mostanában, de hogy ez mind visszautal a cimbalom sokszínűségére. És most is ugye Balogh Kálmán Kossuth díjat kapott, ami azért, lássuk be, nagyon nagy dolog. És azt éreztem, hogy most ez megint, ezt nem csak a Kálmán kapta, ezt mindnyájan kaptuk, és a cimbalom kapta. És egyébként, ha már a Dik Rádióban vagyunk, átgondoltam, hogy ha jól tudom, eddig 3 cimbalmos kapott Kossuth díjat. Liszt díjat többen kaptunk már, de 3 Kossuth díjas cimbalmosunk létezik. Rácz Aladár volt az első, aztán Ökrös Oszkár, aztán most Balogh Kálmán. És ha belegondolunk, Rácz Aladár klasszikus zenész volt, úgy kapott Kossuth díjat. Ökrös Oszkár cigány zenész volt, úgy kapott Kossuth díjat. Kálmán több műfajban tevékenykedik, de ő is azért merem így mondani, mert ő is azt szokta kiemelni, hogy azért ő a népzenében van igazán otthon. Ő a népzenében van otthon cimbalmon. Tehát 3 különböző stílus, 3 különböző arca a cimbalomnak, de mind a 3 cimbalmos roma. Úgyhogy ezzel is egy a napokban gondolkodtam, és magamban mosolyogtam, hogy nem sokára megyek a Dik Rádióba, és én abszolút nem vagyok olyan ember, aki verni a mellét, hogy ő cigány, meg a másik oldal se vagyok, hogy letagadnám, hogy cigány vagyok, nem is lehetne, és nem is akarom, de én ezzel se élni, se visszaélni nem szoktam. De ahogy ezt így összegeztem magam, hogy a 3 cimbalmos 3 különböző műfajban tevékenykedett, de mind a 3 cigány. És visszatérve a kérdésedre, azt látom, hogy tényleg a jazz és a world music most újabb távlatokat nyitott meg a cimbalom történelmében, aminek nagyon-nagyon örülök. És azt látom, hogy külföldön most erre nagyon nyitottak a hallgatók. Úgyhogy szerintem nagyon sok új közönséget tudok a mostani jazz cimbalmosok majd szerezni a cimbalomnak.
1: Milyen terveid és céljaid vannak a következő években? Vannak esetleg készülő felvételek, premierek, saját projektek?
0: Jövőre ünnepeljük Bartók Béla születésének 145. évfordulóját, és tervben van egy koncertsorozat. Nagyon sok művét szeretném eljátszani különböző felállásokban. Cimbalom duóban is, énekessel is, zongoristával is. Úgyhogy remélem, hogy a jövő év Bartók jegyében telik majd.
1: Kívánok neked sok sikert és sok koncertet a következő évadra, és remélhetőleg újra hallunk hamarosan rólad. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és megosztottad a gondolataidat velünk.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Ismét Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas címbalom művész volt a vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a koncertezés kihívásairól, a kortárs zenéről és a címbalomról. A műsor befejező perceiben pedig Kalla Évával készült interjúmból hallgassanak meg egy részletet, amelyben a közelmúltban Farkas Gábor, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektori székébe történő kinevezéséről kérdeztem.
1: Én azt hiszem, hogy történelmi pillanatokat írunk napjainkban, hiszen a Zeneakadémia új rektort kapott, méghozzá Farkas Gábor zongora művész személyében, akinek egyébként, hogyha valaki elolvassa a rektori pályázatát, akkor láthatja benne, hogy hosszú távú tervei között szerepel, hogy a cigányzene oktatását a Zeneakadémia keretein belül is szeretné megvalósítani. Vagyis, ami eddig nagyon hiányzott, hogy egyetemi diplomát biztosítsanak ezeknek a fantasztikus zenészeknek, az most ezzel a kérdéssel lehet, hogy megoldódni látszik, vagy hát elindul valamiféle folyamat. És ez talán egy új lendületet, egy új lökést adhat magának a műfajnak és a cigányzenészeknek is, mert ha ebből diplomát lehet szerezni, akkor ez egy óriási lehetőség. De hogy látod ezt a kérdést?
3: Hát én amikor olvastam a hírekben, hogy a Farkas Gábor lett a rektor, hát repesett a szívem örömömben. Így benne lesz az albumban. És hát én nem olvastam azt, amit tervezett, de valami rémlik, hogy erről volt szó, vagy beszélgetésekben, vagy valahogy volt erről szó, hogy ez fontos volna, hogy a Zeneakadémián is elinduljon egy ilyen képzés. Ennek a Mert hogy nem is tekintik művésznek pillanatnyilag ezeket a romákat, a muzsikusokat, mert hogy nincsen diplomájuk.
1: Igen.
3: Holott akkor, amikor még kellett a kategória vizsga, hát az is nagyon magas szintű képzés volt.
1: Sőt. Én azt gondolom egyébként, hogy az volt a kornak a diplomája. Tehát az olyan magas szintű tudást igényelt, és olyan repertoárt követelt az előadótól, a zenészektől, hogy ez megfelelt nyugodtan egy diplomának.
3: Igen, mégsem ismerték el. Az csak egy működési engedély volt. De nem ismerték el művész diplomának. Most viszont, hogyha ez tényleg sikerül neki megvalósítani, hát megemelem előtte a kalapom, mondjuk az annyira nem számít, hogy én megemelem, de hogy ennek a társadalomnak, és nem csak a romáknak, ennek a társadalomnak is nagyon jót tesznek vele.
1: Igen.
3: És megbecsülés szerez a roma muzsikusoknak. Úgyhogy ez egy fantasztikus, nagyon-nagyon nagy öröm számunkra.
1: Így van.
3: Nem beszélve arról, hogy az ne felejtsük el, hogy a cigányzenészek a történelem, a magyar történelemben milyen szerepet játszottak. Hogy mindig a magyarok mellett voltak. Hogyha csak arról beszélünk a Rákóczi szabadságharcról, hogy a Rákóczi nótát ugye a romáknak köszönhetjük, hogy a Kossuth nótát a romáknak köszönhetjük, hogy a tárogatót ők érizték meg, miután ugye az országok a Rákóczi szabadságharc után összegyűjtötték és elégették, mert az volt a harci jeladó hangszer, a tárogató, és a romák megőrizték. Nagyon súlyos büntetés mellett dugdosták, és amikor szükség volt rá, akkor elővették. Elő tudták venni. De beszélhetünk a 48-as forradalomról is, amikor a romák, ahogy meghirdették a harcot, a Kossuth, a Klapka, meg a többiek, hogy rögtön ők maguk jelentkeztek egy-egy ezredhez, századhoz, hogy ők buzdítsák a katonákat.
1: Uh-huh.
3: És nem beszélve a reformkorról, amikor a magyaroknak a magyar identitását segítettek, a magyar érzelmet segítették ezek a romák ezzel a zenével, hogy a Verbunkost mégiscsak a Biharinak köszönhetjük, hogy hát nagyon jelentő szerepet vállaltak a magyar kultúrában a muzsikus romák, és hogyha megvalósul a Zeneakadémián ez a képzés, akkor lehet, hogy újra eljön a reneszánsza ennek a zenének, a cigány zenének.
1: Hát legyen így.
3: Legyen így.
2: Az iménti percekben Kalla Évával készült interjúmból hallgathattak meg egy részletet. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem szerelem.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Vitézi Dávid miniszter aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter